0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mától kezdve néhány héten át Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez itt első levelére irányítjuk figyelmünket. Ez a város mindig fontos szerepet töltött be Görögország történelmében. Az a Kasszandrosz alapította Krisztus előtt 316-315-ben, aki egyike volt annak a négy diádókosz hadvezérnek, akik felosztották maguk között a makedón birodalmat, Nagy Sándor Krisztus előtt 323-ban bekövetkezett váratlan halála után. Régebben Természvárosa állt ugyanazon a helyen. A hadvezér az által alapított városnak a Tesszalonika nevet adta felesége tiszteletére. Tesszalonika volt a hellenisztikus Makedóniának a legfőbb kikötővárosa. Fejlődése, amelynek tulajdoníthatóan metropolissá, világvárosa nőtte ki magát, Krisztus előtt 146-ban kezdődött, amikor a rómaiak az új provincia székhelyévé nyilvánították annak meghódítása után. Decius császár idején, Krisztus után 250-ben kolónia, azaz gyarmatváros volt, majd császári székhely a tetrárkátus idején, amikor Galerius Krisztus után 297-ben egy híres diadalívet emeltetett ebben a városban, a szaszanidák felett aratott fényes győzelme emlékére. Az 5. század második felében Illyricum prefektúrának volt a székhelye. A bizánci birodalomban Tesszalonika volt a második császári székhely Konstantinápoly után. Ugyanakkor kereskedelmi és közlekedési központ is volt, az Itáliából jövő kelet-nyugati útvonal, valamint az Akhájából jövő észak-déli útvonal kereszteződésében. Filippitől körülbelül 80 mérföldnyire, azaz 129 kilométerre délnyugati irányban. Tesszalonika ma Görögország második nagyvárosa, a főváros Athén után elővárosaival együtt több mint 854 ezer lakosa van. A Biblia és ezen belül az apostolok cselekedetei 17. fejezetének az első 10 verse szerint a tesszalonikai keresztény gyülekezetet Pál apostol alapította. Az apostol második misszió útja Krisztus után 49-től 52-ig tartott, és ebben az időben jutott el Tesszalonikába. Míg kisázsiai tartózkodása idején szólította Isten, hogy menjen Makedóniába hirdetni az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 6-tól a 10-ig terjedő verseket. Pál először Filippibe látogatott. Nem lehet tudni, mennyi ideig tartózkodott ebben a városban. Egy dolog azonban bizonyos. Egy idő múlva keserű ellenállásba ütközött, sőt be is börtönözték munkatársával, Szilásszal együtt. Miután kiszabadultak, Pál és Szilász Tesszalonika felé vette útját. Itt kiváltságuk volt, hogy a zsinagógában nagy gyülekezet előtt beszélhettek. Pál a tesszalonikaiaknak mondott prédikációjában utalta a Messiásra vonatkozó ótestamentumi proféciákra. Szolgálatában, feltámadása után Krisztus megnyitotta tanítványai értelmét a proféciákra. És elkezdvén Mózestől és minden profétától fogva, magyarázza valanékik minden írásukban, amik felőle megirattak. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 27. verse. Péter Krisztusról szóló prédikációiban bizonyítékait az Ótestamentumból vette. István ugyanazt az utat követte. Szolgálatában Pál is az írásokhoz folyamodott, melyek megjövendölték Krisztus születését, szenvedését, halálát, feltámadását és mennybe menetelét. Mózes és a proféták ihletett bizonyítékai alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Messiással, és megmagyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádám óta a pátriárkák és proféták által. Világos és jellegzetes proféciák adattak a megígért megjelenését illetőleg. Már Ádám ígéretet kapott, hogy jönni fog a megváltó. A sátán felett kimondott ítélet, a Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében, és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ősszüleink számára a megváltás ígérete volt, amit Krisztusnak kellett véghez vinnie. Azután Ábrahám kapta az ígéretet, hogy útodaiból származik a világ megváltója, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának, nem mondja és a magvaknak mint sokról, hanem mint egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Galatai levél 3. fejezetének 16. verse. Mózes, Izrael vezetője és tanítója közvetlenül működésének befejezése előtt az egész népnek világosan jövendőlt a messiás jöveteléről. Prófétát támaszt atyátok fiai közül Istened az Úr, jelentette ki Izrael összegyűlt népének, olyant, mint én, őre jár hallgassatok. Biztosította az izraelitákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte, a Horeb hegyén mondván, prófétát támasztott nekik az ő atyok fiai közül olyat, mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. A messiásnak királyi magból kellett származnia, mert a Jákob által adott proféciában így szólt az Úr. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljő Siló és a népek néki engednek. Ézsajás így szólt, és származik egy veszőszál Ísai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ézsajás könyve 11. fejezetének 1. verse. Továbbá, hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám, hallgassak, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Jeremiás ugyancsak bizonyságot tett az eljövendő megváltóról, mint Dávid házának fejedelméről. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik-e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. És ismét, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makadságát. Azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Sőt, a messiás születéseit is megjövendőlte Mikeás próféta. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azt a munkát, amit a megváltónak kellett végeznie e földön, a profécia tökéletesen körvonalazta. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében. Az így felkentnek feladata volt, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Ézsajás könyve 11. fejezetének 2. és 3. verse, valamint a 61. fejezet 3. verse volt idézve. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja a szavát az utcán. Megrepet nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Ézsaiás könyve 42. fejezetének első 4 versét olvastuk. Pál meggyőző erővel bizonyította az ótestamentumi írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Ahogy Mikeás nem jövendölte-e, pálcával verjék arcul Izraelnek bíráját? És a megígért nem jövendölte-e önmagáról Ézsaiás próféta által? Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Krisztus a Zsoltáríró által is megjövendölte, hogy az emberek milyen bánásmódban részesítik majd. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félhúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynek, mivel a te házadhoz való féltő szeretet elvészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. Továbbá a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találék. Mi félreérthetetlenül világos Ézsaiásnak Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló jövendőlése. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesztőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem vala néki alakja és ékessége, és néztünk rejá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint jók, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre jáveté. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársai közül kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. Ézsaiás könyve 53. fejezetének első 8 versét olvastuk. Még halálának módjára is előre utalt az írás. Miként Mózes felemelte a részkígyót a pusztában, úgy kellett felemeltetni az eljövendő Mesiásnak, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Zakariás könyve 13. fejezetének 6. verse. És a gonoszok között adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarta az ő keze által jó szerencsés lesz. Ézsaiás könyve 53. fejezet 9.-10. verse. Akinek gonosz emberek kezeitől halált kellett elszenvednie, annak a bűn és a sír felett győztesként kellett feltámadnia. Izrael kedves dalnoka a mindenható sugallatára bizonyságot tett a feltámadás hajnalának dicsőségéről. Örvendve kiáltotta. Azért örül a szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 16. Zsoltár 9. 10. verse. Pál rámutatott arra, hogy az áldozati szertartást Isten milyen szorosan összekapcsolta rá utaló proféciákkal, aki olyan kellett legyen, mint a bárány, ha vágóhidra viszik. A Mesiás fel is áldozta magát jóvátételül, és évszázadokon át előre tekintve a megváltó engesztelő színhelyére, Ézsaiás proféta bizonyította, hogy Isten báránya önként ment a halálba. A bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A jövendőlések megváltójának el kellett jönnie, de nem időleges uralkodóként, hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyomóitól. Emberként jött az emberek közé, hogy a szegénység és alázat életét élje, végül megvessék, visszautasítsák és megöljék. Az ótestamentumi írásokban megjövendőlt üdvözítő áldozatul kellett adja önmagát az elesett emberiségért, és ezáltal eleget tett az áthágott törvény minden követelményének. Benne az áldozati mintaképpel találkozik az árnykép, és kereszthalála ad jelentőséget az egész ószövetségi zsidó rendszernek. Már említettük, hogy Tesszalonikába történt látogatása alkalmával, Pál apostol ez először izraelita felebarátait kereste meg, és a zsinagógájukban 3 szombaton át törekedett bebizonyítani, hogy Jézus az eljövendő Mesiás. Az eddig elmondottakból megérthettük, hogy a jövendőlések széles skálája alapján szólhatott hallgatóihoz Pál. Amidőn szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a tesszalonikai zsinagógában, nagy világosság áradta sátorszolgálattal kapcsolatos rendszerek és szertartások igazi jelentőségére. Hallgatói értelmét a földi szolgálaton és Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatán túl ahhoz az időhöz vezette, amikor befejezve közbenjárói szolgálatát ismételjő hatalommal és nagy dicsőséggel, s megalapítja országát a földön. Pál hit Krisztus második eljövetelében, s az ezzel az eseménnyel összefüggő tényeket oly világosan és elevenen vázolta, hogy sokak elméjére, akik hallgatták, kitörölhetetlen benyomást tett. 3 egymást követő szombaton prédikált Pál a tesszalonikaiaknak, vitatkozott velük az írások alapján, Krisztus a megöletett bárány, a világ kezdete óta életét, halálát, feltámadását, közbenjárói tisztségét és eljövendő dicsőségét illetően. Felmagasztalta Krisztust és kimutatta, hogy szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely megnyitja az ótestamentumi írásokat és gazdag kincseit elérhetővé teszi. Miközben Pál Tesszalonikában az evangéliumi igazságokat hirdette, nagy tömeg érdeklődését ragadta meg, és némelyek azok közül hívének és csatlakozának Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 4. verse. Mint a korábbi helyeken, az apostolok itt is eltökélt ellenállással találkoztak. A hitetlen zsidókat irigység töltötte el. Ebben az időben a zsidók nem élvezték a római hatalom jó indulatát, mert röviddel ezelőtt felkelés szítottak Rómában. Gyanakodva tekintettek rájuk, és bizonyos mértékben szabadságukat is korlátozták. Most alkalom kínálkozott, hogy a helyzetet kihasználva a rómaiak kegyét újból megnyerjék. Ugyanakkor az apostolokat és a megtért keresztényeket megszégyenítsék. Erre a célra maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Abban a reményben, hogy megtalálják az apostolokat, felvonultak Jázon házához, azonban nem találták sem Pált, sem Szilászt. És amikor nem találták ott őket, a csalódás miatt eszét vesztett tömeg Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jászon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mert más tartanak királynak, Jézust. Mivel Pált és Szilászt nem találták, az elöljárók a bevádolt hívőket őrizetbe vették, a béke megóvásáért. A testvérek pedig, akik féltek a további erőszaktól, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Nem tűnik ki az apostolok cselekedetei könyvéből, mennyi ideig tartózkodott Pál és Szilász Tesszalonikában. Bár viszonytagságos körülmények között embereket nyertek meg Krisztusnak, és amikor eltávoztak, élő gyülekezetet hagytak maguk után, amely tovább vitte az evangélium fáklyáját. Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, akik között dolgoztak. A kereszthírnökei éberen és imádságos lelkülettel vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal menjenek előre. Fel kell magasztalniuk Krisztust, mint az ember közben járóját a mennyei szentélyben, akiben összpontosul az ótestamentumi áldozati rendszer, és akinek engesztelő halála által Isten törvényének áthágói békét és bocsánatot nyerhetnek.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békesen.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Hála Istennek, hogy mindannyiunkat megőrzött a mindenható ezen az elmúlt napon. És ma este újból itt vagyunk, hogy folytassuk tovább a Biblia tanulmányzását, amelyet néhány nappal ezelőtt kezdtünk meg. Mi több mindent áttanultunk eddig a Szentírásból, foglalkoztunk Bibliának a leghosszabb időre szóló jövendőlésével, amely 2300 évre előre megmutatja és megmondja azt, hogy mi fog történni, és láttuk azt, hogy ennek a 2300 éves proféciának a része megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus mikor fog megkeresztelkedni, megjövendölte Isten azt is, hogy Jézus Krisztus keressége és halála között pontosan 3,5 év fog eltelni, és pontosan annyit eltel. Isten kijelentette azt is, hogy a zsidó nép, mint Isten ószövetségi választott népe, megszűnik Isten választott népe lenni 34-ben, mert akkor járt le, akik itt voltak, tudják, hogy miről beszélek, amelyet az angyal így mondott Dániel prófétának, hogy 490 esztendő szabatott a te népedre, és ez 34-ben lejárt, és attól kezdve bármelyik izraelita a földkerekségén ugyanúgy üdvözül, mint bárki más ember ezen a földön. Sőt, még egy nagyon fontos dolgot hadd említsek meg, hogy van testi Izrael, és van lelki Izrael. A testi Izrael szerepét félig töltötte be, félig nem, és azt, amit a testi Izrael nem végzett el, azt ránk keresztényekre bízta a mindenható Isten, és az új szövetségi szentírás bennünket, keresztényeket nevez lelki Izraelnek. Azonban nagy kérdés, hogy te és én, mint lelki Izrael, betöltsük-e szolgálatunkat, amelyel Isten megbízott bennünket, mert hogy egyik este említettem Péter apostol által tett kijelentést, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, kiknek, azoknak az embereknek, akik sötétségben vannak, hogy a sötétségből a csodálatos világosságára hívott el titeket. Ma este olyan jó érzés volt, többen, ahogy jöttetek, elmondtátok, hogy ma este elhívtam még egy ismerősömet, elhívtam egy barátomat, elhívtam egy barátnőmet. És ez az igazi keresztény élet. Amikor az, ami bennünket boldoggá tesz, azt megosszuk másokkal, és szeretnénk, hogy ők is olyan boldogok legyenek, mint amilyenek mi vagyunk, tudva az Isten igazságát. Ezek után tegnap este foglalkoztunk a 10 parancsolattal, mert láttuk azt, hogy a mennyei ítéleten semmivel mással nem lehet megmérni az ember jellemét, hanem csak egyedül az erkölcsi törvénnyel, Isten 10 parancsolatával. Emlékezünk a körre, akik itt voltunk, emlékezünk, hogy Isten oltalmaz bennünket, akkor, ha megtartjuk mindegyiket. Néhány percet időztünk mindegyik parancsolatnál, azonban szeretnék ma Isten segítségével a 10 parancsolatból csak egyetlen egyre visszatérni, ez pedig a következő. Így hangzik az egyik parancsolat, hogy ne ölj. Ez a 6. parancsolat. Azonban Isten lelkétől ihletve, János apostol az ő első levelében, a 3. rész 15. versében azt mondja, aki gyűlöli az ő atyafiát, mind embergyilkos az. Mivel itt vagyunk, látjuk mindannyian kivetítve ezt, hogy gyűlöli, vagy gyűlölet, inkább így hoznám azt, hogy ez a gyűlölet kifejezés hány szóból tevődik össze. Várom, hogy közösen együtt megoldjuk. Hány szóból tevődik össze ez a szó, hogy gyűlölet? Hát nézzük meg, van ilyen szó, hogy gyűl, ha valahol valamivel megszúrjuk a kezünket, még lüktet is, igaz? Gyűlik a geny. De ezt hogy fordítsuk le a keresztény életre? Ha valaki megsért bennünket, akkor gyűlik bennünk a harag? És ahányszor megsért, Valaki mindig csak szaporodik, tehát gyűlik a rossz. Melyik a másik szó, ami benne van a gyűlölet szóban, az pedig az, hogy öl. Vannak olyan esetek, sőt nagyon sok esetben, amikor felkorbácsolódik az embernek az idegrendszere, akkor képes olyat kimondani, vagy olyat tenni, amit normális körülmények között nem tenne meg? Kész még ölni is? Sajnos igen. És melyik a harmadik szó? Ölet. Ezt ma úgy nevezzük, hogy bérgyilkos. Sajnos a Bibliában is találunk ilyen esetet. A napi híradó pedig nem múlik el majdnem egyetlen egy nap sem, amikor nem hallunk ilyen hírt, hogy valaki megölt, vagy valaki megöletett. És csak azért hoztam, hogy ma este szeretném tovább folytatni a Biblia tanulmányozását, de azért említettem meg, hogy egy szép dolgot tárjak a Biblia szava alapján, hogy nem csak a tetlegesség a gyilkosság, mi tegnap este néhány dolgot említettünk, hanem ez is oda tartozik. Én gyűlölök valakit. Lehet, hogy senki nem tudja rajtam kívül. De a gyűlölet három rossz dolgot foglal magában, az, hogy gyűlik, öl és ölet. Ezek után térünk a mai témakörünkre. Tegnap este foglalkoztunk Isten 10 parancsolatával. Mivel hitelesítette Isten a 10 parancsolatot? Én először szeretnék valamit bemutatni ma este, de mielőtt bemutatnám, beszélgessünk el. Adásvételi szerződés. Ezt a feliratot látjuk mindannyian. Ti áruljátok a házatokat. Én vevő vagyok rá. Megegyezünk az árban, elkészítsük az adásvételi szerződést. Ti is aláírjátok, én is aláírom. Megvan, hogy melyik dátumra kell kifizetnem a hátralevő árat, mert ma megadtam a foglalót. És mikor fogtok kiköltözni, én mikor fogok beköltözni, eljött a dátum. Tiszteletben tartjuk azt, ami a szerződésben van. És már én 2 éve a ti volt házatokban lakok, ti már 2 éve kiköltöztetek a házból, kié a ház? Kié a ház? De kinek a nevén van? Tehát ez egy általános válasz, amely 2 élű kar lehet így is, úgy is. Ki a tulajdonosa annak a háznak, amit én 2 évvel ezelőtt megvettem tőletek? Én kifizettem, ti kiköltöztetek, én beköltöztem. Kié a ház? A tiétek vagy az enyém? Kérem, tiétek vagy az enyém? Én szeretném, ha ezt a dolgot megértjük, akkor sok mindent ma este meg fogunk érteni. Ha ezt nem tisztázzuk mindjárt a mai elmékedésünk elején, akkor sok minden szerte fog foszlani a mai témakörünk tanulmányzása ideje alatt. Még egyszer felteszem a kérdést. Elmondtam a történetet, most csak válom tőletek a választ. Kié a ház? Ti 2 éve kiköltöztetek, szerződésben foglaltak a tiszteletbe tartottuk, én beköltöztem. Kié a ház? Kész akarva mit hagytam ki a szerződés esetében? A hitelesítést. Mindaddig, amíg a bíróságon nincs hitelesítve, a szerződés mennyit ér? Ti maradtatok a tulajdonosok, én kifizettem, de nekem nincsen semmim sem a nevemen. Hozok egy másik példát is, amivel hiszem, hogy gyakrabban találkozunk, az elárusító csak hiteles mérleget használhat. Más szóval, lehet-e piacon, üzletben, vagy aki valamilyen elárusítója van neki, lehet-e hitelesítetlen mérleget használni? Megbüntet a hatóság, ha hitelesítetlen mérleggel mérünk valamit? Igen. Most akkor egy nagy probléma elő állítalak benneteket. Melyik a hiteles 10 parancsolat? Időt adok, gondolkodjatok, nézzetek, a római 1-es, ugye az is 2 kör, 1-10-ig ott vannak a számok, római 2-es, ott is 1-10-ig ott vannak a számok. Mind a 2 esetben ott van a 10 parancsolat, azonban mind a 2 10 parancsolat istené, vagy a 2 közül csak az 1 10 parancsolat az istené. Vagy mind a 2 istené. Lehet, hogy nem gondoltátok, hogy ennyire élére fogom állítani ma este, mindjárt az elmékedésünk elején a dolgot, de ahogy említettem, ha ezt megértsük, akkor óriási dolgot fogunk ma este megérteni. Ismétlem a kérdést, a római 1-es, vagy a római 2-es, a hiteles 10 parancsolat, vagy mind a 2 hitelesített 10 parancsolat? Mind a kettő Isten 10 parancsolata. Kérem?
1: A kettes a hiteles.
0: Az egyes a hiteles? Egyik se hiteles. Ó, most akkor három dolgot hallottunk egyszerre. Most mi lenne akkor, hogyha szavazásra bocsátanánk? Hát így nem lehet megérteni az igazságot. Valamire szeretnék ráfigyelni. Például én segíteni fogok bizonyos dolgokban, hogy megállapítsuk, mi az alapkülönbség a római 1-es és a római 2-es 10 parancsolat között. Az az alapkülönbség, hogy a római 1-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 3 parancsolat van, a második kőtáblán pedig 7. A római 2-es 10 parancsolaton az első kőtáblán 4, a másik kőtáblán 6. Mivel tudom azt, hogy ti bibliaolvasó emberek vagy, és biztos nem egyszer elolvastátok már a Bibliából a 10 parancsolatot, és most azt kérdezem, hogy azon a 10 parancsolaton, ugye 2 kőtáblára írta Isten a 10 parancsolatot, azon a 10 parancsolaton, azon a 2 kőtáblán, amelyre Isten a saját ujjával ráírta a 10 parancsolatot, 3 plusz 7 volt, vagy 4 plusz 6 volt? Látom, hogy most két közben vagytok. Tudom, hogy akik régóta olvassák a Bibliát, azokat nem is szólítom. De szeretném, hogy tovább együtt gondolkodjunk. Most röviden átismétlem egy-egy mondat erejéig azt, amit tegnap este tanultunk. Hogy hangzik az első parancsolat? Ne legyenek néked idegen Istenéd én erő. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, ne tiszteld és ne imázd azt. Csak a leglényeget mondom el. Harmadik, Istenek nevét hiána fel nevet. Negyedik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed az. Mit szabályoz az első 4 parancsolat? Azt, hogy milyen legyen a mi Isten iránti viszonyunk. A másik kőtáblán pedig ott van a 6 parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat, ne öl, ne paráználkodjál, ne lop, hamis tanúbizonyságot ne tégy, és ne kívánd azt, ami a másé. Így írta le Isten. Azonban sajnos azt kell megtudnunk, és arról kell értesülnünk az egyháztörténelem során, hogy sajnos a kereszténység hozzányúlt az Isten 10 parancsolatához, és bizonyos változtatásokat végzett, de én boldog vagyok abban, hogy nagyobb részünk, akik ma este is hiszem itt vagyunk, protestáns egyházakhoz tartozunk, és mi elfogadjuk mindazt, ami a Szentírásban írva van, még a 10 parancsolatot is. Tehát akkor összegezve azt látjuk, hogy a római 1-essel jelzett 10 parancsolat az emberek által megváltoztatott 10 parancsolat, mert 3 plusz 7, az Isten által megadott 10 parancsolat az 4 plusz 6. Az első kőtáblán 4 parancsolat szabályozza a mi Isten iránti viszonyunkat, a második kőtáblán 6 parancsolat szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Ezt adta Isten. Egyszer betette valaki nekem a kérdést, hogy jó, de hát miért nem egy kőtáblára írta és nagyobbra, és nem kellett volna 2 hozni Mózesnek le a hegyről. Nagyon egyszerű. Isten így osztotta két felé, hogy az első 4 szabályozza az ember-Isten kapcsolatát, a második 6 parancsolat pedig szabályozza az emberközi kapcsolatokat. Azonban mivel ma bennünket főleg az érdekel a pecsét. Van-e Istennek pecsétje? Hitelesítette Isten valamivel a 10 parancsolatot? Először tisztáznunk kell azt, hogy mit foglal magában a körpecsét. Tinektik is van személyazonossági igazolvány, talán ez legtöbbünknek van, és a személyazonossági igazolványon ott van mindenkinek a pecsét. Elolvastuk-e, megfigyeltük-e minden körpecsét? Legyen az vezetői engedély, legyen az szerződés, legyen az bárhol, bármelyik intézmény által kiadott pecsét. Mi mindent kell, hogy tartalmazzon a körpecsét? 3 dolgot. Nézzük meg először, hogy melyik az a 3 dolog. Az uralkodó rangját, az uralkodó nevét és az uralmának határát. Emlékezzünk, akik tegnap este itt voltunk, és beszéltünk arról, hogyha megtartjuk mind a 10 parancsolatot, akkor egy védő bástyaként, védő falként övez bennünket Isten körül, és megvéd bennünket Sátán kísértéseitől. Kedves testvéreim, egy nagyon bátorító dolgot szeretnék olvasni a Szentírásból, ami a kísértéseket illeti. Ha fellapozok a Szentírás Korintus beléhez írott első levélnél, és az első levélnek a 10. részénél, a 13. versben végtelenül hálás vagyok a Jóistennek, hogy ilyen Istenünk van, olvasom. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. Hadd kérdezzem, bátorító ígéret ez a Szentírásban? Ki szab határt Sátán kísértéseinek? Isten. És Isten tudja a te lelki erődet, tudja a te hitedet, tudja az én hitemet, tudja az én lelki erőmet. És Isten azt mondja Sátánnak, ezt az embert megkísértheted, de eddig mehetsz és nem tovább. Csak egy példát hozok az Ószövetségi Szentírásból. Jobb könyvében az első és a második részben, amikor olvassuk, hogy Sátán felmegy a mennybe, és először azt mondja, hogy mindent elvehetsz Jobbtól, de az életéhez nem nyúlhatsz hozzá. Mindent elvett tőle? Igen. És a második fejezetben, ami le van írva, azt mondta, hogy elveheted az egészségét is, de az életét nem. Elveszi Jobbtól a Sátán az egészségét, és így teljesedik az. Isten igéje azt mondja, Isten nem hagy bennünket feljebb kísérteni, mint hogy mi elszenvednénk, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedés is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Ez egy csodálatos ígéret. Azonban a 10 parancsolat közül, talán visszalapozok még egy kicsit, keressük meg, melyik parancsolatban találjuk ezt a 3 tényezőt. Uralkodó rangja, uralkodó neve és uralmának határa. Ne legyenek néked idegen isteneid. Benne van az a 3? Nincs. Ne csinálj magadnak faragott képet. Ott se nincs. Istenek nevét hiába felneved. Itt se nincs ez a 3 tényező. Ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj. Hamis tanúbizonságot ne tégy. Ne kívánd a te felebarátodnak se házát, se feleségét, se szolgát, se szolgáló leányát, és semmit, ami a te felebarátodé. Hol található meg a 10 parancsolatban? 10 parancsolatnak melyikében található meg az Isten pecsétje? Olvassuk el a 4. parancsolatot. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteled azt. 6 napon át munkálkodjál és végez minden dolgodat, de 7. nap az Úrnak a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté, és most itt figyeljük, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. nap pedig megnyugovik. Azért megálda az Úr a szombat napját és megszenteli azt. Figyeljük meg azt, amit más színnel szedtem ki, mert 6 napon teremté, kicsoda az Úr és az ő uralmának határa eget és a földet. Most ezt vigyük át, ültessük be a 10 parancsolat közé, az uralkodó rangja, Isten, mint uralkodó rangja, micsoda? Hogy mutatja be Isten a 4. parancsolatban, a szombat szentségéről szóló parancsolatban Istent? Teremtőnek. Másik, az uralkodó neve. Hogy hívják az uralkodót, aki teremtett mindent? Isten. És meddig terjed ki az ő uralmának határa az ég és a föld, tehát az egész világegyetem. Ahogy láttuk, egyetlen egy más parancsolatban sem a 10 közül nem találhatjuk meg az Isten pecsétjét, csak egyedül a szombat igazságáról szóló kijelentésben található az Isten pecsétje. És kedves testvéreim, próbáljunk tovább gondolkodni. Ha kitöröljük a 10 parancsolatból a szombat igazságát, akkor mennyit ér a 10 parancsolat? Hiteles? Nem. Ezért nagyon lényeges, hogy ezt az igazságot értsük, erről szeretnék számos dolgot ma este még beszélni és hozni. Ha a 10 parancsolatból kiveszük a pecsétet, akkor ez egész érvénytelen. Épp úgy, mint érvénytelen volt az adásvételi szerződés az imént említett példánál, ha nincsen hitelesítve, ha nincsen rajta a pecsét. Másik, Isten nem adott kétféle 10 parancsolatot. És köztudott az, hogy kétféle 10 parancsolat van jelen a kereszténységben. Ahogy nektek említettem, hogy én katolikus gyermekként nőttem fel, nekem van odahaza hitélet imakönyvem, és nagyon megdöbbentem, amikor körülbelül 15-20 évvel ezelőtt megkaptam azt a hitélet imakönyvet, és ott olvastam, hogy a 10 parancsolatnak van keleti változata, meg a 10 parancsolatnak van nyugati változata. Hát én nem tudtam, mit évő legyek. Hogy létezik az, hogy az Istennek egy 10 parancsolata van, az egyházak pedig azt tanítják, hogy van keleti változata, amely a bibliai 10 parancsolata, hogy a Bibliánkban megvan, és van nyugati változata, amelyből hiányzik a második parancsolat. Miért? Mert gyakorlatilag mit tett a nyugati kereszténység? Azt tette, hogy az első parancsolatot meghagyta, ne legyenek néked idegen isteneid én előtte. Azonban a második parancsolatot a megváltoztatott 10 parancsolatban egyikünk sem találja meg. Ne csinálj faragott képet, ne tiszteld, ne imádd azokat. Miért? Ezt egyszerűen a nyugati kereszténység kitörölte, azért, hogy telerakhassa szent képekkel, meg szobrokkal a templomot. Ez csak tényközlés és semmi több. De hogyha ez kitörölt, akkor már egyel kevesebb van az első kőtáblán, és így a harmadik helyről, hogy Istenek nevét hiába felnevedd, azt a második helyre került. Ennek következtében a negyedik parancsolatot, amely a szombat megünnepléséről szól, teljesen átfogalmazták. És így hangzik a megváltoztatott 10 parancsolatban, hogy megemlékezzél arról, hogy az ünnepnapot megszenteljed. És mit látunk? 3 parancsolat lehet az ember Isten iránti viszonyában. De akkor egy hiányzott. És én azért beszélek erről, hogyha valamikor valami kezetekbe került, ellenőrizzetek le, amit mondok. Én akkor vagyok boldog, hogyha a kedves hallgatók az én testvéreim ellenőriznek. Egyszer Újvidéken tartottam sorozatot, és azt kérdezte egyik jelenlevő az előadás után, hogy szabad-e mindent leellenőrizni, amit a lelkész elmondott. Mondom, én akkor vagyok boldog, mert leellenőriznek. És figyeljük meg, a megváltoztatott 10 parancsolatban 2 utolsó parancsolat szól arról, hogy ne kívánt. Mert a megváltoztatott 10 parancsolatban a 9. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleség. És utána 10. ne kívánd a te felebarátodnak házát, és semmi, ami a te felebarátodé. Csak az egyik a hiteles, ahogy láttuk, a másik nem. Tegyük fel a kérdést, hogy melyik parancsolat szerint élünk. A hiteles 10 parancsolat szerint, vagy pedig a megváltoztatott 10 parancsolat szerint. Még egy-két igét szeretnék hozni, a Bibliában semmit sem szabad változtatni. Először olvasunk el ezt a csodálatos kijelentést a Biblia utolsó lapjáról, Jelenések könyvének a 22. rész 18. versét. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv prófétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz. E könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Felolvasott ige szakaszra szeretnék visszakérdezni. Szabad-e bármit a Szentíráshoz hozzátenni? Szabad? Igen. Nem különös? Azt mondja Isten, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, az Isten igéjében, e könyvben, a Szentírásban megírt csapásokat veti Isten arra. Azonban nézzük a következőt. A Jelenések könyve 22:19. Ha valaki elveszek könyv prófétálásának beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Akár hozzáteszünk, akár elveszünk, bejuthatunk-e a mennybe? Nem juthatunk be? Azonban szeretnék valamit még ma este ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni. Kik írták a Szentírást? Hogyan olvassuk Péter apostol 2. levél 1. rész 20 és 21. versében? Sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Kik írták a Szentírást? Isten hűséges emberei, akik inkább életüket letették, mint hogy másként írják, mint hogy az Isten kinyilatkoztatta, és ki ihlette a Szentírás íróit? A Szentháromság harmadik személye, a Szentlélek Isten. Azonban egy dolgot szeretnék most e kijelentés mellé tenni, ami szintén a Bibliában van. Melyik próféta, vagy melyik apostol írta le két kőtáblára az Isten tíz parancsolatát? Melyik próféta, melyik apostol? Olvassuk el. Lapozzuk fel a Szentírást, Mózes második könyve, 31. rész, 18. vers. Mózes második könyve, 31-18. Mikor pedig elvégezte vala való beszédét Isten a Mózessel a Sínai hegyen, általadá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ki írta le a tíz parancsolatot? Ki írta le? Isten írta le. Most akkor tegyük egymás mellé a dolgot. Szent mindaz, ami a Szentírásban található? Igen, miért? Mert istenfélő emberek Szentlélek indítására írták meg azt, ami a Szentírásban van. De hogyha akarjuk fokozni, akkor figyeljük meg, hogy Isten a tíz parancsolat leírását nem bízta se prófétára, se apostolra, se Mózesre, se Áronra, senki másra. Ő írta le. Akkor, hogyha fokozzuk ezt a dolgot, akkor ami a Szentírásban van, a legszentebb dolog a tíz parancsolat? Egyértelmű, hogy igen. Azonban ez a tilalom, amit eddig olvastunk a Szentírásból, annál inkább érvényes az Isten újjával írt tíz parancsolatra, azért nem akartam ezt a képet addig hozni, még el nem olvastuk ugyanezt a Szentírásból. Azonban szeretnék mint ma este is először elmondani egy nagyon fontos dolgot, és utána részeire bontani. Ti is itt éltek ezen a Pannonalföldön, én is veletek együtt. 50 éve beszélek embertársaimról a Bibliának számos kérdésével, és azt láttam, és hiszem, hogy nálatok is ez az egyik legnagyobb probléma. Sokszor az emberek felteszik a kérdést, melyik napot ünnepeljen meg? A vasárnap a helyes, vagy a szombatot? E két nap közül amelyiket? És ez a tíz parancsolatból ez a két nap kérdése a legtöbbet vitatott kérdés. És ezért, hogy legyen idő töviről hegyére mindent megbeszélni, én úgy határoztam, hogy Isten segítségével ma Isten pecsétjéről, a szombat igazságáról tanulunk, de amilyen tárgyilagosan a szombatról fogunk tanulni ma, ugyanolyan tárgyilagosan fogunk holnap este tanulni a vasárnap eredetéről. Lehet, hogy sokan közülünk feltettétek a kérdést már, miért ünnepelek én vasárnapot, ha a Bibliában szombat van? Másik kérdés, honnan ered a vasárnap? Lehet, hogy egy-két választ ismerünk. Azonban én ma kifejezetten csak a Szentírásból beszélek, holnap este pedig főleg történelmi tényeket fogok előhozni, különböző enciklopédiákból, történelmi könyvekből, hiteles forrásokból, hogy tisztán lássuk és értsük meg a két nap közötti kellő különbséget. Ezért mondtam el, mert ma este, mivel láttuk azt, hogy a szombatról szóló parancsolatban található a pecsét, tehát Isten a szombat igazságával hitelesítette a tíz parancsolatot, de az a kérdés is jogos, hogy ha ez így van, már pedig a Szentírásban ezt olvassuk, akkor milyen jogon, vagy kicsoda, vagy mikor hozta be a kereszténységbe a szombat helyett a vasárnap ünneplését. Különböző egyháztörténelemből is találunk majd idézeteket, és ezzel holnap este fogunk ugyanilyen tárgyilagosan foglalkozni. Azonban nézzük most a biblikus oldalát. Mikor áldotta és szentelte meg Isten a szombatot? Így olvassuk Mózes első könyve, második rész, második és harmadik versénél. Mikor pedig elvégezte Isten heted napon az ő munkáját, amelyet alkotott, megszűnt. Kicsoda szűnt meg a munkájától? Isten, mikor? A hetedik napon minden munkájától, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Tegnap este említettük, hogy mit jelent a megszentelt szó. A megszentelt szó azt jelenti, hogy valamire el van különítve. Azonban itt két szót látunk, ugyanazon színnel kiszéve, és megáldá Isten a hetedik napot, és megszenteli azt. Most, mivel itt van előttünk a bibliai szöveg, ne vegyétek okon, hogy visszakérdezed, de szeretném, hogy megmaradjon. Ember áldotta meg a hetedik napot, vagy a Teremtő Isten áldotta meg a hetedik napot. Ember vagy Isten? Isten. És ezt hála Istennek, hogyha erre az ismeretre eljutottunk. Most jövök a következő kérdésem. Azt az áldást, amelyet Isten a hetedik napra helyezett, melyik ember tudja áthelyezni a hét bármelyik másik napjára? Át tudja az ember helyezni? Nem. Zárójelben még elmondok egy tapasztalatomat. Fiatal koromtól az volt a vágyam, hogy bejárjam Egyiptomot és Izraelt. És már úgy tűnt, hogy az élet is lassan csúszik ki a talpam alól, de 92-ben, 50 éves koromban alkalom nyílt egyik napról a másikra, és bejártam mind a két területet. És tudjátok, hogy mi volt a különös? Csütörtök este indultunk el Kairóból, este 10 órakor, egészen Luxorig, egész éjszaka utaztunk, ezt úgy tervezték, hogy minél kevesebbe kerüljön, mert egy alvást nem kellett fizetni a hotelba. De én tudtam azt, hogy a mohamedánok pénteket ünnepelnek. Ugyanúgy, mint hogy a keresztények egy része vasárnapot ünnepel, a keresztények másik része szombatot ünnepel, hetednapi baptisták szombatot ünnepelnek Amerikába, és sok más keresztény csoport van az adventista egyházon kívül, akik szombatot ünnepelnek, zsidók szombatot ünnepelnek, és én úgy voltam vele, hogy én veszek magamnak vizet, hogy legyen péntekre is, meg szombatra is, mert pénteken minden üzlet úgy gondoltam, hogy Luxorban zárva lesz. 12-kor érkeztünk meg délben, este 10 órától, el tudjátok képzelni, milyen fárasztó volt busszal menni, abban a borzasztó hőségben, és amikor kimentünk, elfoglaltuk a helyünket a hotelba, azt mondták, hogy egy órakor lesz az ebéd, gyorsan lezuhanyoztunk és elmentünk a városba, és mit gondoltok, mit láttunk? Hány üzlet volt nyitva? Mohamedánok pénteket ünnepelnek, és ez péntek volt. Hány üzlet volt nyitva? Mindegyik. Kivétel nélkül. És oda megyek eddig elárusítóhoz, és azt mondtam neki, hogy hát ma péntek van, azt mondja, persze, hát ma ünnepnap van, igen. De Mohamed azt mondta, hogy a péntekből egy óra hosszát tartsunk meg. És meglátja, hogy 6 órától 7 óráig egyetlen egy üzlet se lesz nyitva, tehát mi mindannyian a mecsetbe leszünk és imádkozunk. És utána, amikor befejeztük az imát, megint visszajövünk, és ha kell, akkor éjfélig is nyitva tartjuk az üzletet. Most ami különös, hogy Isten a Szentírásban, amikor a szombatot adja a teremtéskor, akkor azt mondja, hogy naplementétől naplementéig ünnepeljétek meg. Másik nagy dolog. Kié a szombat? Általában hogy szoktuk mi egymás között letisztázni ezt? Ugyan, azt képzeld el, az a zsidó szombatot. Tehát Isten a zsidóknak adta. Ismerős ez? És így nevezzük, hogy a zsidó szombat? Igen. De ez csak tudatlanságot bizonyít. Miért? Hadd kérdezzem meg, ki volt az első zsidó? Ádám vagy Ábrahám? Ki volt az első zsidó? Figyeljük meg, amikor olvassuk az Ószövetségi Szentírást, és amikor a zsidók visszahivatkoznak őseikre, akkor mindig azt mondják, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Hogy hívták Ábrahámnak az apját? Valakinek eszébe jut. Nagyon jó, Tári. Nincs egyetlen egy helyen sem megemlítve, amikor ezt a három ősüket hozzák, nem teszik hozzá még Tárit, és nem mondják, hogy Tári, Ábrahám, Izsák és Jákob a mi atyáink. Egyetlen egyszer sem nincs a Bibliában. Kit ismernek el a zsidók ősatyuknak? Ábrahámot. Akkor tegyük fel a kérdést, hogy mikor született Ábrahám? Mennyi idő telt el a teremtéstől kezdve Ábrahám születéséig? Könnyű megjegyezni, mert nem régen írtunk mi is annyit. 2008-ban a teremtéstől számítva. Tehát 2008-ban született Ábrahám. És mikor adta Isten ünnepnapul az embernek a szombatot? Édenben. Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és 7. napban azt mondta, hogy ezt a napot én is megünneplem, mint teremtő Isten, és ezt a napot adom nektek ünnepnapon. Figyeljük meg azt, amit a 10 parancsolatban találjuk, így hangzik Mózes 2. könyve 20 rész 10. versében, a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Akkor kedves testvérem, ki a szombat? A zsidóki vagy Istené? A zsidóki vagy Istené? Kié kell, hogy legyél te és én? Vallásos tartozóvá, vagy Istenhez tartozóvá? Istenhez tartozóvá. Tehát látjuk azt, hogy a szombat az az Istené. Kinek adta Isten a szombatot? A zsidóknak, akik 2000 évvel teremtés után született ősatjuk, és körülbelül 2500 év telt el, amikor Isten a zsidó népnek a tíz parancsolatot kihirdette a Sínai hegyen, de nézzük meg, mit mond a Szentírás, kinek adta Isten a szombatot? Zsidóknak, görögöknek, románoknak, magyaroknak, németeknek, vagy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Minden embernek. De ezt én írtam ki, hogy minden embernek. Ezért szeretném újból feltenni a kérdést, hogy kinek adta Isten a szombatot? Olvassuk el. Így találjuk feljegyezve, Jézus Krisztus mondja ezeket a dolgokat, Márk evangélium a második rész 27-28. Versében. Szombat lőn az emberért. Kiért? A zsidóért, vagy az emberért? Szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Említettem már, hogy én 12-13 éves voltam, amikor kezdtem olvasni a Bibliát. El tudjátok képzelni, hogy semmit nem értettem meg ebből az igéből, amikor ezt elolvastam. Különösen a 28-at. Annak okáért az embernek a fia is szombatnak is ura. Én, mint jó katolikus gyermek, én úgy tudtam, hogy Jézus Krisztus Betlehemben született, és attól kezdve létezik. És hogyha felteszem a kérdést, mióta létezik Jézus Krisztus? Kérem, azelőttől, tehát más szóval, létezett Jézus Krisztus betlehemi születése előtt. Így van? Ki volt Jézus Krisztus, mielőtt emberi testet öltött Mária által? Milyen viszonyban volt az atyával? Lapozzuk fel a Szentírást Filippi beliekhez írott levélnél, a második résznél, és a második részből olvasom a 5. és a 6. verset. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Milyen viszonyban volt Jézus Krisztus, mielőtt megszületett Betlehemben? Milyen viszonyban volt az atyával? Egyenlő volt. A három isteni személy, Atyaisten, Fiúisten és Szentlélek Isten öröktől fogva van, és mindörökké lesz. Isten örökérvény. Jézus Krisztus is örökké létező személy. Nem tudom, hogy elmondjak-e még valamit. Ezzel kapcsolatban, hogy ezt megértsük. Hogy mondhatta Jézus Krisztus azt, hogy annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura? Olvassuk el a Szentírás. Zsidókhoz írt levélnek az első részét lapozzuk fel, és az első részből olvassuk el az első két verset. Zsidókhoz írt levél első rész, első két verse. Mindekután az Isten sok rendben is, sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, ez utolsó időben szólt nekünk fia által, akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtett az Atya? Jézus Krisztus által. És csak akkor válik nyilvánosságra, akkor értjük meg ezt a dolgot, hogy Jézus azt mondja, hogy annak okáért az embernek fia szombatnak is ura. Egy csodálatos dolgot szeretnék, két távol levő dolgot a Szentírásban egymás mellé tenni. A Biblia szerint Jézus Krisztus a teremtő, a Biblia szerint Jézus Krisztus a megváltó. És Jézus Krisztus, amikor 6 nap alatt befejezte a teremtést, abba hagyta a munkáját, és Jézus Krisztus megünnepelte a 7. napot, a szombatot. És figyeljük meg, hogy amikor Jézus Krisztus lejött a földre megváltani bennünket, akkor a 7. napján halt meg, felfeszítve a keresztre. Melyik napon? 6. napon, pénteken halt meg. És mit csinált Jézus Krisztus szombat? Feltámadhatott volna szombat reggel is a sírból. Igen, Jézus Krisztus, amikor eljött bennünket megváltani, akkor isteni minden tudás szerint úgy jött el, hogy amikor meg fog halni, akkor a páska, a húsvét ünnepe az péntekre essen. Jézus Krisztus befejezte a megváltás tervét pénteken, mert azt mondta a kereszten, hogy meglett, elvégezte a munkát, amiért jött, és amikor győzött a sátán felett, akkor Jézus Krisztus szombaton nyugodott, és a 7. munkanapján feltámadt. És ezért mondja, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. Azonban én sok mindenért boldog vagyok, ami a Bibliában van. Isten, amikor a szombat ünneplésről van szó, akkor még a háziasszonyokra is gondolt. Először olvassuk el, hogy hogyan gondolt Isten a háziasszonyokra. Mózes 2. könyve 16. rész 23. verse. Ez az, amit az Úr mondott. Ki mondott? Ki volt az, aki mondta? Isten. A holnap nyugalom napja, az Úrnak szentelt szombat. Amit sütni akartok, süssétek meg, és amit főzni akartok, főzzétek meg, ami pedig megmaradt, azt mind tegyétek el magatoknak reggelre. Mire tanította Isten a fogságból kiszabadított zsidó népet? Hogy hogyan ünnepeljék a szombatot? Hogy amit akarnak szombatra készíteni, azt készítsék el pénteken, hogy a szombat legyen igazi nyugalomnak. Én katolikus családban nőttem fel, édesanyám vasárnap jobb ebédet akart készíteni a családnak, mert ott voltak ők ketten, a nagyszülők ketten, meg három gyerek összesen heten. Korán kelt azért, hogy kalácsot süssön. Utána a hétköznap, ha nem értek rá, akkor legalább vasárnap, hogy jó ebédet főzze, levágott egy tyúkot vagy egy kakast. A háziasszonyok tudják, hogy ez nem egyik percről a másikra készült el. 10 órára ment az egész család a nagymisére. Szegény édesanyám majdnem mindig elkésett. És ugye az volt a akkori korban, hogy hát frissen befőzve tegye a levest az asztalra, sietett haza a templomból, átöltözött, hogy befőzze a levest, és mire hazaért a család, akkor az asztalon volt az étel és epidálható. Mindannyian jól laktunk, nagyrészt megettük, amit édesanyám elkészített. Elment kiki a maga dolgára, édesanyám meg körülbelül 2 óra fél három táján befejezte a tepsimosástól kezdve az edények elmosogatását és így tovább. Hadd kérdezzem, ünnep volt az édesanyám számára vasár? Igen? Figyeljük meg, hogy milyen csodálatos Istenünk van. Azt mondja, hogy aki akarja megünnepelni a szombatot, azt úgy ünnepelje meg, hogy pénteken készítse. Azonban tovább szeretnék menni, melyik napot ünnepeltek őszüleink? Láttuk az előbb, hogy Isten a teremtés 7. napját megáldotta. Úgy tették a pátriárkák is. Úgy tette Jézus Krisztus is. Az apostolok is, az őskeresztények is. Izrael népe a pusztában, emlékezünk, hogy hullott a manna. Minden nap hullott manna a pusztában? Nem. Melyik nap nem hullott? Csak szombaton nem hullott manna. És van egy figyelemre méltó leírás a Bibliában, Isten azt mondta Mózesnek is, Mózes a népnek, hogy minden nap csak egy napra valót szedjenek, és ne hagyjanak semmit sem másnapra, mert az el fog romlani. Ugyanakkor azt mondta pénteken, hogy dupla annyit szedjetek, és tegyétek el, ami megmaradt holnapra, nem fog elromlani. Isten ilyen egyszerű módon tanította a zsidó népet a manna hullásával a szombatünneplésre, és most akkor Isten szerint melyik napot kell nekünk ma keresztényeknek megünnepelni? Melyik napot ünnepeltek a pogányok, akik elfogadták Istent? Az Ószövetségi időben. Van egy rendhagyó leírás, és csak egyszerűen el szeretném olvasni, és nyomatékosan, hangsúlyozva lássuk meg egy csodálatos dolgot Ésaiás proféta könyvének az 56. részében, a 6.-7. versben. Az idegenek fiait, tehát nem zsidókat, akik az Úrhoz csatlakoznak. Ez katolikus egyház által kiadott Bibliából, a legújabb fordításból hozom, hogy könnyebben érthető legyen, mert ez a szöveg itt sokkal könnyebben érthető. Kihez adták a pogányok magukat? Nem a zsidókhoz, akik az Úrhoz csatlakoztak, hogy szolgáljanak neki, szeressék az ő nevét, és szolgái legyenek, aki megtartja közülük a szombatot, s vigyázz, nehogy megszentségtelenítse azt, és ragaszkodik szövetségemhez azt, mind elvezetem szent hegyemre, és örömmel töltöm el őket házamba, az imádság helyén, elfogadom égő és véres áldozataikat oltáromon, mert házam minden nép számára imádság háza lesz. Kedves testvéreim, hála Istennek ezért az igazságért, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. És minden embernek biztosította az üdvösséget, a bűnbocsánatot és az örök életet. Azonban a Bibliában Isten csodálatos dolgokat tárt fel a szombat megünneplésével kapcsolatban. A szombat jel Isten és népe között, azonban figyeljük meg, hogy mikor. Ezékiel proféta könyvének a 20. rész 20. verse. És az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én közöttem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Mikor lesz közöttünk és Isten között jel a szombat, ha megszenteljük. És kedves testvéreim, olyan csodálatos végig gondolni ezeket a dolgokat, és látni azt, hogy a mi drága jó megváltó Jézus Krisztusunk, amikor emberi testet öltött és itt ért a földön, akkor maga Jézus Krisztus melyik napot ünnepel? Pénteket, szombatot, vasárnapot, hétfőt, keddet, szerdát vagy csütörtöket. Hogy van megírva a Bibliában? Olvassuk el. Lukács evangélium a 4 rész 16. verse. És miért ne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beminne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Amit nagyon kérlek benneteket, hogy egy szót próbáljunk megjegyezni. Jézus Krisztusnak ez volt a szokása, ez volt a gyakorlata. Nem azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus véletlenül betévedt szombaton a zsinagógába. És itt szeretnék egy nagyon komoly dolgot hozni. Jézus Krisztustól van tökéletesebb példa, akit kell nekünk keresztényeknek követnünk? Van? Nincs. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben követjük Jézus Krisztust. Azonban sokszor az emberek azt mondják, hogy igen, jó, rendben van, de Jézus Krisztus haláláig volt érvényben csak a szombat, és Jézus Krisztus feltámadása után a szombat helyébe vasárnap került. Hol van ez megírva a Bibliában? Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. részében beszél arról, hogyan fog bekövetkezni Jeruzsálem pusztulása. És van egy kijelentés a 20. versben, imádkozzatok, hogy ne télen vagy szombatnapon kelljen menekülnetek. Károli azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásatok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Mikor következett be Jeruzsálem pusztulása? 70-ben, és Jézus Krisztus ezt a kijelentést 30 és 31 között tette. Ami azt jelenti, hogy majdnem 40 évvel jövőbeli eseményről beszél, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne szombatnapon. Kedves testvéreim, a Jézus Krisztusnak az lett volna a terve, hogy halálával, pontosabban feltámadásával a szombat helyébe a vasárnapot tegye, akkor Jézus azt mondta volna, imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen legyen, és ne vasárnap. De Jézus nem ezt mondta. És olvastam egy történelmi könyvben, hogy Isten mennyire meghallgatta ős keresztények az ő népének imádságát, mert az a bizonyos menekülési nap az augusztusban volt, és szerdán. És Josephus Flavius és más zsidó történészek is írnak arról, hogy az ős keresztények Jézus Krisztusnak ezen a kijelentésén szinte rajta tartották a kezüket, és ők imádkoztak és komolyan vették Jézus Krisztusnak ezt a figyelmeztetést, és ezért egyetlen egy keresztény se veszítette az életét Jeruzsálemben. Most zárójelbe valamit elmondok. Én nagyon szeretem a történelmet, és jól ismerem Josephus Flaviusnak mind a két könyvét, ami magyar nyelven létezik, és ilyen dolgok

voltak, akik ott voltak a Jézus sírjánál, és ezt olvassuk utána Lukács 23:55-től az 57-ig, és az őt követő asszonyok visszatérének, készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugodtak a parancsolat szerint. Jézus követői, Mária, Mária Magdaléna, és a többi asszonyok, akik végig kísérték Jézus Krisztus földi életén, ők megünnepelték úgy a szombatot, ahogy azt Jézus Krisztus adta. Apostolokra hivatkozunk, Apostolok cselekedete 13:42. Mikor pedig kimentek, Pálról és munkatársáról van szó, a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezeket a beszédeket. Kedves testvéreim, figyeljük csak meg, kik kérték a következő szombaton? A pogányok. És erre mi a válasz? Erre így válaszol a 13. rész 44. versében. A következő szombaton csak nem az egész város összegyűl, hogy hallja az Isten szavát. Azért hoztam ezt a két idézetet egymás után, kedves testvéreim, hogy lássuk meg, hogy Jézus Krisztus tanítványai, Jézus Krisztus mennybe menetele után a pogányokat is arra tanították, hogy szombatot ünnepeljenek. Jogos a kérdésetek. Jó, de hát akkor honnan van a vasárnap? Hogy lehet az, hogy a kereszténység többsége vasárnapot ünnepel, ha a Bibliában ez van megírva? Erre a kérdésre keresünk holnap este a választ. És ugyanolyan tárgyilagosan, amilyen tárgyilagosan ma este foglalkozunk a szombat eredetében, hogy lássuk, mit mond a Bibliában Isten, ugyanolyan tárgyilagosan szeretnék veletek tovább tanulmányozni a Szentírást, és látni azt, hogyan került a vasárnap a szombat helyébe a keresztény egyház történelme során. Azonban befejezésül hozok még egy gyönyörű dolgot, számomra megnyugtató, melyik nap lesz az ünnepnap az Újföldön. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvében, a 66. rész 22 és 23. versében. De új egek és új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megalati magvatok is nevetek. És lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Hiszen a Szentírásban azt mondja, hogy az új földön is szombat lesz az ünnep. Kedves testvéreim, lehet, hogy meglepő az, amit ma este hallotok tőlem. De én semmi más forrást nem használtam ma este. Kifejezetten azt a Szentírást, amely ti kezetekben is, a ti otthonotokban és az enyémben is meg. Azonban ma este szeretnék egy történetet elmondani. Már említettem azt, hogy 48 évvel ezelőtt feleségemet Pesten találtam meg. Sajnos bekövetkezett az ő életében is, és az én életemben is, hogy az ő szülei is meghaltak, az enyém is. És amikor meghalt anyósom, a feleségemnek egyik nővére, jogtanácsos, jogtudományok doktora, akkor írt egy papírt, azzal nekünk be kellett mennünk a jugoszláv nagykövetségre, beadtuk a papírokat, kiki a magáit, egyik vízumkérelem, másik az, én átadtam ezt a papírt, és mindannyian várt. Nem messze voltam a tolóablaktól. És kinyílik a tolóablak, és a hivatalnok szólít egy arab férfit. Angolul beszélnek, megértem, hogy miről van szó. Ő átutazási vízumot kért, mert vonattal akart átmenni Jugoszlávia területén. És egy átutazási vízum $10 került. És azt mondja a hivatalnok a fiatalembernek, odahívta az ablakhoz, azt mondja, ön csak akkor kapja meg az átutazási vízumot, ha hajlandó $100 fizetni a vízumot. És azt mondja angolul, én most nem angolozott, magyarul beszélek. Jó, rendben van, kifizetem a $100. Becsukta a hivatalnak az ablakot, tolóablakot. Elmúlt egy 10-15 perc, megint megnyitja, megint szólítja ugyanazt az ember, és azt mondja, hogy uram, ön akkor kapja meg az átutazási vízumot Jugoszláviának, ha hajlandó $500 fizetni. Azt mondja a fiatalember, semmi probléma, én kifizetem az $500, csak adja meg az átutazási vízumot. Fogta az útlevelet, és azt mondta, hogy tessék itt az útlevél, ha magának megéri $500 fizetni, hogy átutazzon a mi országunkon, akkor ön nem becsületes ember. Itt az útlevél nem kapja meg az átutazási vízumot sem. És akkor értettem meg egy dolgot. Mikor kapjuk meg mi a beutazási vízumot a mennybe?

0: megtartjuk Isten parancsolatait, vagy ha 10-ből megtartunk 9-et. Szeretnénk a mennybe jutni? Tudom, hogy szeretnétek. Én is. És azért vagyok itt, szeretnék segíteni minden embernek. És tudom, hogy ti is azért vagytok itt, mert szeretnétek Isten országának örököse lenni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy Isten segítsen el bennünket először annak a felismerésére, amit ma este tanultunk. És Isten segítsen meg bennünket, hogy hátlevő életünkben úgy éljünk, hogy amikor Jézus Krisztus nem sokára eljön, akkor Isten országának örökösei legyünk. Itt egy vázlatot szeretném befejezésül hozni. Isten a teremtéskor adta a szombatot, Sínei hegyen a 10 parancsolatot, kihirdette írásban, 2 kőtáblán, Ézsaiás próféta, aki körülbelül 700 évvel élt Jézus Krisztus előtt, attól idéztük, hogy a pogányok is, akik Istennek adták magukat, ők is megünnepelték. Jézus Krisztus is megünnepelte, az apostolok is megünnepelték, és az Újföldön is ez lesz az ünnep. Szívem mélyéből kívánom, kövessük mindenben Jézust, hogy ott legyünk, ahol Jézus Krisztus van. Ebben segítsen Isten az ő kegyelméből mindannyiunknak. Amen.
1: A csepnyikisi világ egyetlen szót szólt, a vihar elült. Genezáret tavára béke szállt. Bármit is mondott, még minden teljesült, még minden egyes szó valóra vált. Mert engedett néki a világ egyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. Pélpoklósokat is vittek hozzá sorra, a gennyesebb behegett septiben, megszállt vagy vak volt, vagy ült a porban, a béna is épp lett egyszerűen. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűn poklához ragaszkodó szíved ő sem tisztíthatja meg. Halottakat is vittek hozzá esengve, hívó szavára mind életre kelt. Ha össze is volt Lázár kötözve, újból szabad lett, hűbarátra lelt. Mert engedett néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág. Csak egy van, ami dacos, engedetlen az emberi szív, egy csöpnyi kis világ. A bűnhöz ragaszkodó szívet ő sem szabadíthatja meg. De lecsendesítheti szíved viharát, meggyógyíthatja minden bűntől, ragálytól. Csak egyet kér, hogy adjan át néki szíved, és megőrzi az örök haláltól. Mert enged néki a világegyetemben minden bolygó és minden kis virág, és csodás varázslat megy végbe szívedben, ha újjá születik e csöpnyi kis világ.
2: Amen.
0: Hálatelt szívvel köszönjük neked, drága jó Istenünk, hogy te gondot viseltél rólunk elfolyt életünkben minden pillanatig. Köszönjük Istenünk ezt az alkalmat és ezt a lehetőséget, hogy itt közösen együtt tanulmányozhattuk a te 10 parancsolatodat, és azt, hogy te hogyan hitelesítetted azt a 10 ígét, amelyet 2 kőtáblára feljegyeztél. Köszönjük, hogy megérthettük a Szentírásból, hogy te Édentől kezdve a 7. napot, a szombatot adtad ünnepnapul az embernek, mindannyiunknak. Segíts meg, hogy a mi irántad való szeretetünket abban fejezzük ki, hogy mindenben tégedet követünk és a te akaratod szerint élünk. Segíts meg bennünket, drága jó Jézusunk, hogy te legyél és te maradjál az örök példakép számunkra, nekünk pedig adjál erőt, hogy mindenben tégedet kövessünk. Ezt kértük, atyánk, te tőled, Jézus Krisztus érdeméért, hallgassál meg kegyelmedből. Amen.
2: Amen.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Kedves nézőink, ma is folytatjuk a múlt heti beszélgetésünket. Véget ér a történelem? Hogyan és mikor? Az elmúlt adásunkban beszéltünk arról, hogy hogyan vezeti fel a történelmet, annak mai korszakát, egy régi jövendőlés, aminek máról és a jövőről is vannak mondani valói. Tartsanak velünk, ma erről lesz szó. Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Köszöntjük mindazokat, akik a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiának adáskörzetében is hallgatnak bennünket, adásunk rádióváltozatát, Isten hozta Önöket is, kedves rádióhallgatóink. Az elmúlt adásunkban arról beszéltünk, hogy Dániel korában, egy jövendőlésben, egy álomban egészen pontosan, hogyan vetítette előre Isten a történelem hozzájuk képest elkövetkező korszakait. Hogyan mutatta be az akkor megdönthetetlennek itt Babilon végül is bukását, amelyet aztán követett egy megjövendőlt nagyhatalom, a Médo-Perzsa birodalom. Ezt egy másik, számunkra sokkal jobban ismert birodalom követte a színpadon, a Nagy Sándor vezette görög birodalom, amely körülbelül 150, közel 200 évig uralta a történelmet, majd utána a színre lépett a római birodalom, de még ha ezek mind antikitásoknak, ókori dolgoknak is tűnnek számunkra, a jelentésük a mai események és a közeljövő szempontjából óriási, mert ezen történelmi előzményeknek a talaján nőtt ki az az Európa, amelyben élünk, és amelynek az eseményeit jelenleg is figyeljük árgus tekintetekkel. Mai beszélgetésünk stúdió vendége Pálffy Miklós lelkész, akit sok szeretettel köszöntök, Isten hozott a stúdióban.
2: Szeretettel köszöntelek én is, és a kedves nézőket is.
1: Örülünk annak, hogy itt vagy a stúdióban, múlt héten is egy jó beszélgetésben volt részünk, amit nem sikerült befejezni, és megmondom őszintén, hogy nem is terveztük, mert annál sokkal többről van szó, mint amit egy beszélgetésben el lehet mondani. Úgyhogy kinyitjuk együtt a Szentírást a Dániel könyve második fejezetéhez, és innen folytatjuk annak az aranyfonalnak a követését, amelyet Isten helyezett el a történelemben. Beszéltünk arról, ugye, hogy Nabukodonozor király látott egy álmot, de azért, hogy a mai mondani valónkat ne a levegőbe építsük, hanem valami szilárd talajra, megkérlek, hogy egy pár mondatban röviden ismételd át ennek az álomnak a lényegét, jelentését, és azt, hogy mit jelent az álomban látott jövendőlések, hogyan teljesedtek be a történelemben.
2: Nos, a király Istentől egy álmot kapott, amelyben egy különböző fémekből való állóképet látott, aranyfej, ezüst, mell és karok, réz vagy bronz has és oldalak, a lábai vasból voltak, és a lábujjai meg a lábfeje azok részint vas, pedig részint agyag. A királynak Dániel meg is magyarázza az álom jelentését, és itt van a bibliai profécia ABC-je, mert ez egy olyan profécia, amit a Biblia magyaráz meg, nem kell az olvasónak megtalálni a Biblia más fejezetében, könyveiben a magyarázatot rá. Itt az aranyfejjel azonosítja Dániel proféta Nabukodonozor királyt és az ő birodalmát, a babiloni birodalmat, amely Krisztus előtt 605 és 539 között tartott. Azután ugye következik az aranybirodalomnál egy alávaló birodalom, az ezüst birodalom, amelyet a két kéz sugal, ugye az ezüstből levő két kéz, meg a mellkas, a Méd-Perzsa birodalom, amely 539-től egészen 331-ig uralta ugye a közel-keleti népeket és Kis-Ázsiát. A látomásban az állóképnek a harmadik része, a részből, vagy pontosabban bronzból való has meg oldalak a perzsa birodalmat a görög birodalom váltotta fel, amely a bronz fegyvereket vezette be, és majd a görög birodalmat egy újabb birodalom, a vas birodalom, ugye a vaslábak, amely terjedelemre is, és de aztán főleg, ami az időtartamát illeti, meghaladja az előtte lévő birodalmakat, a római birodalom, amely ugye 476-ban Krisztus után ér véget, a nyugat-római birodalom, majd aztán a keleti római birodalom sokkal később, ugye 1453-ban, amikor Bizánc elesik. Röviden, Isten bemutatja az ő népének a világ történelmét, azért, mert Isten gyermekeinek mindig tudniuk kell, hogy Isten mit cselekszik, mi a terve velük, és hogy evel összhangban cselekedjen a keresztény ember.
1: Hát hízelgő lenne erre még csak annyit is mondani, hogy történelem dióhéjban, mert még annál is jobban mákszembe van összesűrítve. Viszont egy néhány dolog innen nagyon fontos és aláhúzandó. Az egyik az, hogy Isten ismeri a jövőt. Egy lépéssel közelebb menve azt látjuk, hogy Isten irányítja az eseményeket, még akkor is, hogyha az ember ebbe az eseményeknek a nagyszerű végkifejlet felé haladó koncertjébe sokszor falcsul bele muzsikál, Isten az események karmestere valahogy mégiscsak visszatereli a dolgokat a végkifejlet irányába, és ami a legmegnyugtatóbb az egészben, és erre szeretnénk eljutni mai beszélgetésünkben az, hogy mi is ebben a folyamatban haladunk az úgynevezett reményteli vagy kívánatos végfele, és az a harmadik nagy tanulság az eddig összefoglaltaknak az, hogy Isten nem csak ismeri és irányítja a jövőt, hanem győzni is fog az események végén. Gyakorlatilag egy folyamat bontakozik ki azokban, amiket elmondtál, ahol a hatalom egyik kézről a másikra kerül, egészen addig, amíg az ember teljesen el nem veszíti az emberiség, az értékeit, a lelki, erkölcsi színvonalát, és ameddig Isten országa át nem veszi ennek a helyét. Már a múlt heti beszélgetésünket is azzal indítottuk, hogy véget ér a történelem, és ma ezzel foglalkozunk tovább. Úgyhogy miután megláttuk azt, hogy honnan jön a történelem, most érkeztünk el abba a szakaszba, hogy meglátjuk valamennyire, hogy hol vagyunk és merre haladunk. Úgyhogy nézzük meg akkor most, hogyan lépett színre a görög birodalmat követően a római birodalom, és milyen jellemzőit említi meg Dániel könyvének, esetleg egy másik látomásra, gondolok itt a 7. fejezetre, ami gyakorlatilag részletekkel bővíti ki a 2. fejezetnek a főbb vonalait.
2: Ezt nagyon fontos észrevenni a Bibliában, hogy azok a proféciák, amelyeknek a teljesedése általában hosszú időt ölel fel, általában ezek a proféciák megismétlődnek a Bibliában, és amikor Isten megismétli, noha más szimbólumokat használ fel, de újabb részleteket hoz, amelyek fontosak azok számára, akik foglalkoznak a proféciával, hogy tisztább képet alkossanak azokra a történelmi valóságokról, amelyek majd sok-sok száv, vagy akár 1000 év múlva is bekövetkeznek. Na, így áll a helyzet például József álmaival, mert József az első álma alkalmával, ugye Isten megmutatta neki azt a 11 kévét, nem mondja, hogy hány kéve, csak hogy a testvérei kévéi ugye meghajulnak az ő kévé előtt, itt még nincsenek számok, de aztán majd a következő álmában Isten számokat is mond, hogy a nap, a hold és 11 csillag meghajul ő előtte. Innen József nem csak azt tudta, hogy Isten majd egy olyan élethelyzetbe hozza, amikor alárendelt viszonyban lesznek a testvérei ővel szembe, hanem azt is elmondja, hogy 11 testvér lesz alárendelt viszonyban vele, habár akkor, amikor látja ezeket a számokat, csupán csak 10 fiú testvére volt Józsefnek. Tehát amikor megismétli Isten a proféciát, újabb részleteket hoz. Pontosan így van a szituáció a Dániel könyvében található proféciával kapcsolatban, tehát a négy világbirodalmat Isten megjövendőli, ugye, az állókép formájába. Azt is megjövendőli, hogy a negyedik birodalomnak lesz egy nyúlványa, amelyben folytatódni fog az a vaselem. De aztán a Dániel könyve 7. fejezetében Isten újra hozza ezt a négy birodalmat, és a négy birodalomban, ugye itt nem az állókép négy féme szimbólumában vannak megemlítve ezek a világbirodalmak, hanem itt négy fenevad segítségével vannak bemutatva ezek a világbirodalmak. És innen szeretném olvasni azt a leírást, ami a negyedik fenevadat szemlélteti, ami a párhuzama ugye a vaslábaknak, a római birodalomnak. Olvasom itt a hetedik fejezet, hetedik versétől. Ezek után láttam éjszakai látásokban is, íme egy negyedik állat, rettenetes és iszonyú és rendkívül erős, nagy vasfogai halának falt és zúzott és a maradékot lábaival összetaposta, és ez különbözik mindazoktól az állatoktól, amelyek előtte valának, és 10 szarva vala néki. Nos, a profécia megismétli, ugye, a történelmi valóságot, de újabb részleteket hoz, amiket eddig nem láttunk. Nem csak vasfogai vannak ennek a negyedik fenevadnak, ami Rómát szimbolizálja, hanem ráadásul azt mondja, hogy különböző az előtte lévő fenevadaktól, azaz birodalmaktól. Hogyha a történelembe tekintünk, akkor tényleg a Rómát tanulmányozzuk, akkor Róma sok mindenben különbözött az előtte lévő birodalmaktól. Elsősorban a római birodalomnak 3 szakasza van, 3 szakasz különböztetünk meg, van a római királyság, aztán a 6. századtól van a római köztársaság, amely teljesen új államforma, sehol nem sikerült egy ilyen államot létrehozni.
1: Ilyen léptékben semmiképpen nem találunk rá a precedenst.
2: Próbálkoztak a görögök egy kicsit a demokráciával, de az nem volt az, amit a rómaiak létrehoztak. Római törvény, ugye, római törvénynek a fennhatósága, és hogy legalábbis elméletileg mindenki egyenlő a törvény előtt. Látjuk azt is, hogy például, amikor római polgárról van szó, a római polgárnak a jogai tiszteletben kellett tartani, ott van például a Pál apostol.
1: Hivatkozik is erre, és nem egy szerezmen tette meg az életét.
2: Igen, soha ezelőtt, se a Bibliában, se máshol nem találunk ilyet, hogy valaki azért, mert polgár, őt a törvény különös módon védi, de a rómaiak létrehoznak az előttük lévő időkben ugye szerepet kapó birodalmakhoz viszonyítva egy teljesen másfajta birodalmat, a római köztársaság, és akkor később pedig a római császárság, vagy a római birodalom, ugye Julius császártól egészen Romulus Augustulus császárig, amelyik az utolsó császár volt, de különbözött nem csak ugye a politikában, meg az állam szerkezetben, hanem különbözött a kultúrában, különbözött a szórakozásban, ugye a római ember szerette a vérontást.
1: Mondjuk így az intenzív szórakozásokat.
2: Igen, igen, sehol azelőtt nem találunk a történelemben ilyen szórakozási módot, ahol az emberek a vérontásnak lennének, ugye ezt nem csak szemtanúi, hanem azon szórakoznának. A rómaiak pedig ezt csinálták a színházba, amikor elmentek, ugye nekik ez volt ami szórakozást jelentett, és ez volt a természetes, hogy vérontást lássanak, de különbözik a római birodalom abban is, hogy egy olyan rendszert hoz létre, amit ő exportál, mert a római tartományok, amelyeket meghódítanak, azok ott a római törvény kezd. Tehát nem vazalusi minőségben vannak a viszonyok, hanem az a római államnak részévé válik, amit meghódítanak. Róma bekebelezi mindazokat, amik előtte voltak, maga alá gyűri őket, és mindenhatóként uralkodik a világ felett, és ráadásul ezt sikeresen is teszi.
1: Úgyhogy ez is egy kicsit részletezi számunkra mindazt, amit mondjuk így tömören, lehet, hogy talán első pillantásra túlságosan is tömören a vas jelképez. Ugye a vasnak az ereje tükröződik a durvaságban, a szórakozásban, a kultúrában, és amikor a római szórakozásokról hallgattalak, eszembe jutottak a mai modern akciófilmek és egyéb produkciók, amiknek a szellemisége, a hangulata hasonló, csak sokat fejlődött közben a technika. Ugye a vas jelképezi a hadseregnek az erejét, a fegyelmezettségét, a jogot, és ami érdekes az, hogy az eddig felsorolt birodalmaktól, mindegyiktől örököltünk valamit, hát a rómaiaktól legalább a jogot, de azt mondják, hogy a modern hadviselés, a hadsereg adminisztráció szervezése is nagyon nagy mértékben a római jaktól örökölt alapokon épült fel egészen a mai korig. Úgyhogy itt állunk egy római birodalom előtt, amelyik az összes birodalomhoz képest a legtartósabb volt, még akkor is, hogyha a rövidebbik életű nyugat-római birodalmat vesszük, ugye, mert a babiloni birodalom az még egy évszázadot se bírt, aki bő 70 év után vége lett. Utána következtek a médo-perzsák, az már közel két évszázadot kibírták, sőt még többet. Utána ott voltak a görögök, akik 101 néhány évig, 160-170 évig tartott az ő korszakuk, de jöttek a rómaiak. És hogyha csak a nyugat-római birodalmat veszünk, akkor is beszélhetünk kb. 600 évről. Ha pedig a kelet-rómait, akkor pedig sokkal többről, akkor már majdnem 1000 évvel többről is. A kérdés az volna, hogy milyen változásokat figyelhetünk meg a római birodalom életében, főleg lelki, vallási szempontból. Gondolok arra, hogy milyen volt a hozzáállásuk a rómaiaknak különböző vallásokhoz. Gondolok arra, hogy mit jelentett, amikor a római birodalomban megjelent a kereszténység, és ez milyen későbbi folyamatokat indított el. Ezekre mind szükség van ahhoz, hogy megértsük, hogy Európa jelenleg miért néz ki úgy, ahogy kinéz, úgy politikai, mint vallási szempontból.
2: Nos, én a proféciából indulnék ki, ahol a profécia sugallja, hogy lesz valamilyen változás ebben a negyedik birodalomban. És még mielőtt olvasnám az ígét innen a Dániel könyve második fejezetéből, a 40. verstől fogom olvasni, mert visszamegyünk ide a negyedik birodalomhoz, bejegyezném azt, hogy a profécia nem beszél ötödik birodalomról. Ez egy nagyon fontos információ, nagyon fontos észrevétel, hogy ami ezután következik, és nem kevés információ következik ezután, mert a négy világbirodalomnak egy-két verset szán, ugye, a profécia, ami ennek a nyúlványnak van számva, ugye a vas birodalom nyúlványának van számva, a lábfejek meg a lábujjak, nem kevesebb van száma, lehet éppen több. És ha idehozzuk a Dániel könyve 7. fejezetének párhuzamát, ott is látjuk, hogy a negyedik birodalomnak, a negyedik fenevadnak van egy nyúlványa, és arról beszél többet a profécia, tehát azt jelenti, hogy ami a római birodalom bukása után következik, annak rendkívüli fontossága van, ami az üttörténelmet illeti, az Isten munkáját illeti.
1: De Dániel könyve 7. fejezetének csak egy nagyon rövid lábjegyzeteként azt említeném meg, remélem, hogy egyszer erre még visszatérhetünk részletesebben, hogy ott egy nagyon érdekes része az egész esemény sorozatnak az, hogy elkezdődik ugye azok a különböző állatok, amelyek az itt említett, a Dániel könyve 2. fejezetében említett birodalmakat ugyanebben a sorrendben, és persze a történelmi kronológiának megfelelő sorrendben mutatják be. És ami érdekes, és ezt szerettem hozzátenni a mondottakhoz, az, hogy ez a földi küzdelem végül bele torkollik a jó és a gonosz küzdelmébe, Isten és az ő ellenlábasai küzdelmébe, és ezt a 7. fejezet leírja, mert ez a negyedik hatalom, ez egy olyan küzdelembe bonyolódik bele, amiben aztán bizonyos szempontból szembe kerül magával Istennel. De ez egy második történet.
2: Igen, és hogyha már említettük ezeket a párhuzamokat, a Dániel könyve 8. fejezetében egy újabb párhuzam van, amely újabb információkat hoz, és a 8. fejezetből azt is tudjuk, hogy ez a Róma, ez a vas Róma, amely tör és zúz, ez nem csak a viszintesen a más birodalmakkal kerül konfliktusba, és az emberi, ugye az ember életébe, tehát nem csak a lét viszintes zónáján marad, hanem függőlegesen is ugye a mennyei fejedelemség ellen is lázad. Ugye? Tehát itt már arról van szó, hogy ami az Isten gyermekeit illeti, ugye a kereszténységet illeti, Rómának szerepe van ebben. Na most visszatérek ide, tehát ne felejtjük, hogy nincsen ötödik birodalom, hanem ami a negyedik birodalom után következik, az egy nyúlványa annak, ami addig is volt, és olvasom itt a 40. verstől kezdődően, a negyedik birodalom pedig erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mint amazokat szétszúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cseréből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol. De lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyag cseréppel, és hogy a lábai ujjai részint vas, részint cserép, ez a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz, hogy pedig a vasat elegyülve láttál agyag cseréppel, azok emberi mag által vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas sem egyesül a cseréppel. Nos, ez egy nagyon érdekes dolog, elsősorban azért, mert a vas és az agyag közötti ötvözet nem természetes. Nem valósítható meg amúgy, és ha mondjuk valaki megpróbálná valamilyen mesterséges módon ugye egybeformálni az agyagot és a vasat, az egy nagyon törékeny ötvözet lenne.
1: Hát alkalmam volt szakemberekkel beszélgetni egy teljesen más kontextusban, olyan szakemberekkel, akik fémiparban dolgoznak. Hát például a különböző ilyen nagyobb ipari csapok, csövek, vagy egyéb fémalkatrészeknek az öntésénél bizonyos fajta homokot, agyagot használnak öntő formának. Éppen azért, mert a kettő, a vas és az agyag nem keveredik össze, hogy tudják könnyen elválasztani.
2: Igen, tehát ami ezután következik, a Római Birodalom bukása után, nem egy újabb birodalom, hanem egy olyan államforma, egy olyan társadalom, amelyben megmarad valami abból, ami Rómában volt. A vasnak az ereje, az az erőszakosság, az a hatalomvágy, a hatalom gyakorlása, a hódítások, a vérontás, tehát ezek megmaradnak benne. Viszont egy újabb anyag lesz az összetevője ennek a társadalomnak, vagy ennek a hatalomnak, ami következik Róma után, ami nem tartozik a fémek csoportjába. Tehát az agyagot nem lehet úgy interpretálni ebben a profécia magyarázatban, mint egy újabb politikai vagy katonai hatalmat. Hanem az agyag az egy másfajta, mivel valamilyen államformát vagy államszerkezetben
1: nevezzük található. Nevezzük hézakpótlónak.
2: Úgy is lehetne nevezni, lehet, hogy nagyon találó ez a kifejezés, mert egy bizonyos hatalmi hézakban, egy hatalmi üregben jelenik meg ez az agyag, és
1: elfoglalja, de nem tudja kitölteni.
2: Igen, elfoglalja, nem tudja kitölteni. Mégis valamilyen formában, ugye az állam szerkezetében, a társadalomban is, és az állam felépítésében is szerepet kap, de nem fém. Tehát más természetű hatalom kell, hogy legyen. Az egyik dolog, amit megjegyeznék, a másik dolog, amit erről a nyúlványról, agyag, fém, agyag, vas nyúlványról meg kell jegyezni, az, hogy a fémek azok az agyaghoz viszonyítva erősek, kemények, viszont a fémeket mind a földből, a fémek mind a földből származnak. Tehát az agyag ebből a szempontból a fémeknek az anyja, vagy a fémeknek a forrása, ahonnan a fémeket ugye kibányásszák, az a földből van, az agyagból vannak ugye a fémek, az érc onnan származik. Na most, mi történik? Krisztus után 476-ban megbukik a nyugati római birodalom, és kialakul egy hatalmi üreg. Ebben a hatalmi üregben ugye a vándor népek sorjában meghódítják Rómát. Egyik a másik után meghódítják, kirabolják Rómát, tovább vándorolnak, vagy egy másik vándornép pusztítja el őket, és Krisztus után 538-ban Rómát a kelet-római hadsereg szabadítja fel az akkori vándornép elnyomó igája alól, és itt egy hatalmi üregben, tehát nyugaton nincsen tekintélyes valaki, se politikai szempont, semmilyen szempontból, akire azok a népek, akik ide vándorolnak, hallgatnának.
1: Hát, és... itt esetleg annyit még szerényen hozzátennék, hogy valamivel korábban a 4. század elején, a 300-as évek elején, Nagy Konstantinus idején Róma keresztény vallást felvette, ez államvallás lett, és ezzel nagyon sok minden megváltozott a társadalomban, a társadalom vallási életében, és sajnos nem kellene így legyen, de a politikában is nagyon sok minden megváltozott, mert ugye a különböző katonai és egyéb politikai szövetségek, szerződések éppen ennek az árnyékában születtek meg, és másokat pedig a kereszténységre való áttérés miatt rúgtak fel. Így indult el ez folyamat. És amit mondtál a 538-tól, ott még az az érdekes, hogy azért kellett a kelet-romaiaknak bejönni Európába, és nyugat-román úgymond segíteni, mert habár a nyugat-római birodalom összeomlott, de a konstantinápolyi vezetésnek még sokáig, közel 1000 évig az volt az álma, hogy az elpusztult nyugat-római birodalmat sikerül feltámasztani.
2: Igen, és ez keresztény vonalon történik, de visszatérnek ide erre a hatalmi üregre, ami létrejött, ugye, mert a római szenátus ugye megbukott, a római császárt Odoaker lemondatta, és száműzte.
1: Hát, fiatal, 10 éves volt, vagy talán igen, még annyi se.
2: Igen. Tehát politikai szempontból Európában zűrzavar alakult ki. Vándornépek egyik a másikat követvén végig rabolták a néhai római birodalomnak a területét, és ebben az űrzavarban már létezett egy hang, létezett egy tekintélyes hang, amelyre egyre többen hallgattak. Na most ezt a tekintélyt, ezt már, ahogy már említetted, a 4. század elején Nagy Konstantin császár adott ennek a hangnak tekintélyt. Amikor 313-ban elkezdődött egy folyamat a római birodalomban, amikor a kereszténység 313-ban szabadságot kapott. Beszüntették a keresztény ellenes üldözéseket, és ugye megtiltották azokat az eljárásokat, amelyeknek során ugye a keresztényeknek a vagyonát elkobozták, börtönbe zárták őket, házukat elvették. Tehát mostantól fogva, 313-tól fogva a keresztény szabad vallássá vált. Csak hogy ebben nem volt semmi rossz. Viszont Nagy Konstantin császár babonásan ragaszkodott a kereszténységhez. Ő valószínű, hogy meg volt győződve, amellett, hogy egy nagyon jó politikus is volt, meg volt győződve, hogy a keresztények istene valamilyen úton, módon segített rajta. Innen van a csata, ugye, a Milvianus hídi csata, amikor Nagy Konstantin császár legyőzte a riválisát, és attól fogva egyedül uralkodóvá vált a római birodalomban, megszűnt a polgárháború, és ebben az Isten segítségét, Krisztus segítségét látta, ettől fogva kezdte aztán a keresztény szimbólumokat ráveretni a római katonák fegyvereire.
1: Ugye volt az a bizonyos mondat, hogy ezzel a jellel győzni fogsz.
2: Igen, és lassacskán a keresztények ugye az üldözött vallásból szabad vallássá váltak, de nem csak, hogy szabad vallássá váltak, hanem lassacskán államvallássá váltak. A birodalom császári jövedelmet jutatott az egyháznak, a kereszténységnek, Ebben a korban kezdenek épülni a nagy keresztény bazilikák, ugye, amelyeket Nagy Konstantin császár vagy az édesanyja építetnek császári jövedelemből, és ráadásul ebben az időben válnak a keresztény klérus tagjai, keresztény papság válik, állami hivatalnokokká válnak, és állami pénzből kapnak fizetést. Tehát lassan-lassan az üldözött egyházból néhány évtized alatt államegyház válik belőle. Tekintélyre tesz szert, olykor az egyház főt valamilyen papot kérdez meg, maga Nagy Konstantin császár is állítólag az ütközetek idején Nagy Konstantin császárnak volt egy sátra, ahol meditációra járt a sátorba, ott keresztény papok társaságában olykor látomásokat kapott. De most, ami történik, az nagyon idegenszerű a Bibliától. Sehol a Biblia nem bátorítja a keresztényt arra, hogy valamilyen államformában vegyen részt, sőt, Jézus azt mondja, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Isten, adjátok meg a császárnak, ami a császárét. Jézus Krisztus külön választja a két entitást, a vallást és az államot. Itt pedig azt látjuk, hogy ennek a fordítottja történik, hogy az állam és az egyház között jön létre egy ötvözet, hogy az állami intézményekbe, állami hivatalnokként szerepelnek, ugye már a római társadalomban a 4. századtól olyanok, akiknek nem kellett volna közük legyen a világhoz ebben az értelemben, nem kellett volna hatalmat gyakorolniuk a világ felett.
1: És nem beszélve arról, hogy például a kereszténység, mint vallás, az egy kritérium, egy elvárás volt az állami hivatalnokokhoz. Tehát ilyen, aki nem volt keresztény vallású, deklaráltan, azt nem foglalhatott el jelentős pozíciókat, és ennek aztán megvolt a hátulütője, és mert akinek annyira kellett a pozíció, az végül aztán hajlandó volt bármilyen vallást felvenni meggyőződés nélkül, csak hogy a pozíciót megkaphassa.
2: És így történt az Európába bevándorló népek kereszténységre való megtérítése. Uh-huh. Ott nincsen szó igazi megtérésről, bűnvallomásról, bűnbánatról. A Jézus Krisztus kereszténye való szívünk összetöretéséről, hanem egyszerűen mint egy államvallást vették fel Európába bevándorló népek ezt az új vallást. És ebben a hatalmi üregben ugye kap szerepet a vallás, és ez az az agyag ebben az ötvözetben, amely aztán később szinte azt mondhatni, hogy a mai napig mint hatalom, mint az állam szerkezetben valamilyen formában résztvevő és hatalmat gyakorló elem ott van.
1: Itt mielőtt a látomás utolsó és meggyőződésem szerint legfontosabb elemére rátérnénk, jó volna egy összegezni pár dolgot abból, amit elmondtunk, mert nagyon sok mindent elmondtunk, és még többet kellene ahhoz, hogy érthetőbb, átláthatóbb legyen az egész, de már ez is elég ahhoz, hogy legyen egy képünk. Tehát Isten megmutatta a történelmet Nabukodonozor királynak, ami a Dánielen keresztül közvetített magyarázat alapján nagyjából azt jelenti, hogy Isten vezeti az eseményeket. Ugye volt a babiloni virágbirodalom, amelyet követett a Médo-Perzsa, majd a görög és a római. És a bizonyos történelmi mérföldköveket is röviden megjelöltük a múlt héten, meg a mai beszélgetésben, de itt többről van szó, mert legalább két szakasz még benne van, az ötödikről beszéltél, tehát történelmi szakasz, ha bár nem birodalom, de itt a vas már, mint Róma, mint birodalom már nem létezik, de a befolyása nagyon jelentős, és hogy mi lett a Róma helyén? Hát az nem nehéz megválaszolni, egy legegyszerűbb embernek se nézen rá a térképre. Ott van a mai modern Európa, nyugat-római birodalomról beszélünk, amelyben ott van az a néhány tucatnyi ország, akiket ismerünk, és ezeknek is a száma sokkal kisebb volt. Ha visszamegyünk a középkor elejére, akkor talán még az egy tucatnál is kevesebb volt az igazi nagy hatalom, ha bár volt rengeteg kis nemesség, királyság, minden, ilyen városállamok akár, de az igazán nagy befolyásos államok száma valahol 10 körül lehetett. És a másik dolog pedig az, hogy amit elmondtál, azt nagyon fontos, mert később, mikor visszatérünk még ezekre a témákra, ezt erre még építeni szeretnék, az, hogy a úgynevezett római birodalom utód államaival egy időben megjelent egy vallási hatalom is, és ez a vallási hatalom, illetve a polgári hatalom gyakran udvaroltak egymás kegyeiért, mert a vallási hatalomnak megvolt a lelki befolyása, mint eszköz, az államnak pedig az államhatalom, a törvény ereje, és amikor melyiknek a saját fegyvere nem volt elegendő, akkor kölcsönvette a másikét.
2: Annyira, hogy a középkorban egymásra támaszkodtak, egymás nélkül nem tudtak meglenni. Ez a részint vas, részint cserép, lábfejek és lábujjak, ez a mai Európa, pontosan a középkori Európa, ahol ugye az agyagból származnak a fémek, a vallási hatalom nyújtja a koronát, és a koronával a királyi jogot Európa királyainak, Európa királyai pedig védelmükbe veszik az egyházat, és végrehajtják az egyháznak akár, amikor valakit halálra ítéltek, nem az egyház végeztek, nem az
1: egyházi
2: állam,
1: rendeleteket.
2: Az egyházi rendeleteket, és akkor így kölcsönösen kézkezet mosott, ugye Nagy Károlyt Krisztus után 800 karácsonyában koronázta a pápa Európa királyává, és ő cserében pedig megvédte az ellenségeitől a pápát. Ez így ment egész végig.
1: Úgyhogy, ami még ma is időnként megjelenik, még akár helyi, vagy kisebb tételbíró politikai mozgásokban is, ma sem ritkaság számban menő az, hogy az egyházak és a politika keresik egymás segítségét.
2: Ami és ez egy tiltott viszony a
1: Biblia szempontjából. És hogyha nem csak a tiltást nézzük, hanem az ilyenek viszonyoknak a gyümölcseit, azokban egyszerűen csak maradjunk annyiban, hogy több a kár, mint a haszon. Viszont annyit még le kell szögeznünk, mert most egy nagyon fontos ponthoz érkezünk el, hogy így jutunk el az úgynevezett több kis országból álló, úgynevezett keresztény Európáig. Mert gyakorlatilag úgy az ismertetőelek alapján, mint hogy az idő halad előre, ugye itt tartunk már a középkor végefele, modern korban, gyakorlatilag az államkép által bemutatott történelmi folyamatokban a mai nap, a mi időnk, az itt van a vas és az agyag korszakában. És erre még visszatérünk, hanem a fontos kérdés, különösen fontos, aminélkül ezt az adást szerintem nem is lenne becsületes vagy korrekt befejezni, az a következő, mi az, ami a látomás szerint a történelemben, mint esemény követi ezeket a dolgokat?
2: A Dániel könyve második fejezetének 44. versében következik a látomásnak a záró része, olvasom az ígét, és azoknak a királyoknak az idejében. Melyik királyoknak? Hát a 10.
1: Hát a vas és az agyag korszak. Igen. Hát a mai modern
2: Európa. Nem is mondja, hogy 10 lábúja volt, de sugallja azt, hogy itt több lábújról van szó. Különben a 7. fejezetben való profécia megismétli ezeket a birodalmakat, és ott 10 szarvról van szó. Azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében én meg vagyok győződve, hogy mi ennek a történelmi korszaknak a végén élünk. Amikor Európát már sokféleképpen próbálták egyé kovácsolni, nem lehetett egyé kovácsolni, mindig széthullóban van, és megint újra egy újabb próbálkozásra próbálják egyé kovácsolni, és megint széthullóban van. Csak a Brexitet, hogyha megemlítjük, és azóta még volt egyéb exit ötlet és gondolat.
1: Kísérlet.
2: Volt. Tehát ez mindig így van, mindig van egy
1: nem
2: ilyen.
1: Beszélve arról, hogy a mai modern Európában, és ebből most nem szeretnék most konkrét példákra kitérni, de talán tegnap vagy ma is ennek egy újabb fejleményét olvastam, hogy meglepően gyorsan és olyan országokban az ember erre nem számított volna, előre tört a szélső jobb oldal.
2: Igen, és ez mind ilyen exit hangulatú.
1: Igen.
2: Igen.
1: Folytassuk.
2: Igen. Még annyit jegyeznék meg, hogy ez az agyakomponens ennek az Európának, tehát a vallásos összetevője, mint hatalmi törekvés, vagy mint hatalmi összetevője, mindvégig megmarad. Jó, szóval ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol. És ez a birodalom másrépre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Mint hogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le valak kézérintése nélkül, és szétzúzza a vasat, rezett cserepet, ezüstöt és aranyat, a nagyisten azt jelentette meg a királynak, ami majd ezután lészen, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Nos, a profécia ebből a kővel fejeződik be, amely pontot tesz a történelemre, hogy milyen módon történik ennek az utolsó eseménynek a kibontakozása, a Biblia erről beszél máshol is. Ami a követ illeti, a Biblia beszél róla, hogy kicsoda is ez a kő. Jézus Krisztus egy alkalommal, a Máté Evangélium a 16. fejezetében beszél arról, hogy az ő országát felépíti valamire. A Máté Evangélium a 16. fejezetében, olvasom a Szentírást, a 18. versben, azt mondja Jézus Krisztus, hogy de én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalmat. Az imént Dániel könyv a 2. fejezetéről azt olvassuk, hogy amikor az Isten országa egy kőformában eljő, akkor többé a hatalom nem száll senki másra. Hát én itt látok már egy párhuzamot, hogy van egy kő, Dániel 2. fejezetébe, van egy kő, Máté Evangélium a 16. fejezetébe. Mind a két helyen ez a kő megáll örökre. Nem fogja semmi egyéb hatalom felváltani. Na most a kereszténységnek egy felekezete, a legnagyobb felekezete azt tartja erről a kőről, hogy ez nem más, mint Péter. Na most Péter lett volna az a kő, amely összezúzza ezt az egész építményt, amit a világ felépített, a világbirodalmakat, meg a mai hatalmakat, amelyek ma vannak a Földön, biztos nem. Péter apostol lenne talán a leghivatottabb elmondani, hogy ki lehet ez a kő, vagy mi lehet ez a kő, mert ugye Jézus, amikor kijelentette ezt a dolgot, akkor Péterrel folytatott párbeszédet, Péterhez és a tanítványokhoz fordulva mondja, hogy ugye erre a kőre fogom felépíteni az én anyaszentegyházamat. Nagyon sokan félreértették ezt, és azt gondolták, hogy ez a kő, ez nem más, mint a katolikus egyház. Pontosabban a pápa. Na de Péter, aki talán, hát ő csak ott volt, csak hallotta, ő csak jobban értette, mint a többiek.
1: Részt vett a beszélgetésben.
2: Igen, Péter első levele 2. fejezetében ezt olvassuk, hogy akikhez járulván, pillanat, igen, akihez járulván, mint élő, az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz. Ti magatok is, mint élőkövek építetek lelkiház, a Szent Papsága, hogy lelki áldozatok a áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. És a 6. vers, azért van meg az írásban, ímé szegletkövet teszek Sionban, amely kiválasztatott becses, és aki hisz abban, meg nem szégyenül. Ki ez a szegletkő, akit oda helyezette Isten?
1: Ez már a Zsoltárokban is előfordul, és onnan idéz Péter apostol.
2: Ez nem más, mint Jézus Krisztus. Erről a körül még Jézus Krisztus is beszél, Máté Evangélium a 21. fejezetében azt mondja, hogy aki erre a kőre ráesik, ugye, és akire ráesik a kő, két szituáció van, nem tudom, hogyha van idő még erről beszélni. A lényeg az, hogy Jézus Krisztus a kő, és az ő országának az eljövetele, ami megállítja a földünk véres, gyászos, fájdalmas történetét emberi kéz érintése nélkül.
1: És ott van még egy ismertető el a kőnek, pontosabban a kő által jelzett országnak vagy birodalomnak, az, hogy az megáll örökké. És ha megnézzük a Dániel könyve 3., 4. fejezetében, és később a Biblia végén a Jelenések könyvében is, szó van egy ilyen királyságról, és mindegyik alkalommal arról van szó, amit Isten fog elhozni, tehát más örök birodalom nem volt, és nem is lehet.
2: Igen. Lehet, hogy feltődne ez a kérdés, hogy miért nem mehetne a világ történelme tovább? Miért avatkozik be az Isten ebbe?
1: Hát van ennek egy elég bonyolult okfejtést igénylő válasza, de én úgy gondolom, hogy a földi politikával, történelemmel, amiről beszélgettünk már második adása, párhuzamosan erre utaltunk, van egy küzdelem a jó és a gonosz között, aminek Isten a végére szeretne pontot tenni. És gondolom, hogy ezért.
2: Igen, és arra is gondolok, hogy előbb vagy utóbb azok a birodalmak, azok a politikai, vallásos hatalmi rendszerek, amelyeket emberek építenek ki, és amelyeket általában e föld, ugye, ahogy Jézus Krisztus fogalmaz, hogy jön-e földnek fejedelme, világnak fejedelme, ugye, az emberek építenek ki, de a gonosz ihletésére ezek nem állhatnak meg. A gonosz is eljut egy olyan pontra, amikor megérik a gonoszság a földön. És a gonoszságnak, amikor megérik, ennek önpusztító hatalma van. Isten közbelép akkor, amikor már minden amúgy is elpusztulna, és megváltja, kiszabadítja az ő gyermekeit erre a földről. Úgyhogy ennek a kőnek az eljövetele, ez evangélium az Isten gyermekei számára, mert azért jön ez a kő, nem azért, hogy pusztítson és zúzzon, hanem egyszerűen, hogy kiszabadítsa azokat, akik ott lettek, ugye az események forgatagában, ott tartja őket, ugye, a földön az élet, Isten eljön, hogy kiszabadítsa őket onnan, és megváltsa őket.
1: Hát sajnos az idő nagyon gyorsan pereg, úgyhogy egy nagyon rövid összegzés után még egy utolsó rövid kérdésre telik. Tehát végig figyelhettük azt, hogyan Isten előre vetíti a történelem folyását, az ókor, a középkoronát, elvezet a modernnek tartott Európa kialakulásáig, és látjuk azt, hogy hogyan vezettek el ezek a történelmi lépések Európa földrajzi, politikai, vallási jellegének a kialakulásához, amit most látunk, és gyakorlatilag ezen a ponton magunkra találunk az időnek ebben a folyásában. Ott vagyunk benne mi is, ez a mi időnk, és hogyha megnézzük a szakaszokat, ennek meglehetősen a vége fele állunk, és ebben az egész folyamatban, ahogy az előbb mondtad, az utolsó jelentőségteljes lépés, amiről beszél a jövendőlés, az Úr Jézus Krisztus visszatérése. Ezért merészelem itt az elmondottak alapján levonni azt a következtetést, hogy a történelemnek az Úr Jézus Krisztus visszajövetelét megelőző szakaszában élünk. Ezzel kapcsolatban egyetlen egy rövid kérdés, amire utaltam az előbb, két, maximum három percben próbálunk válaszolni rá. Hogyan érkezik el Jézus Krisztus országa, a dicsőség országa? Gondolok itt, mint eseményre, mert ugye a kő ezt jelképezi.
2: Hát úgy, ahogy egy királynak be kell jelentkezni.
1: Ahogy illik.
2: Ahogy illik. Érdekes az, hogy olyan erőteljes lesz Jézus Krisztus második eljövetele, hogy maga Jézus mondja, hogy nincs itt szükség semmilyen emberi
1: beavatkozásra.
2: Nem csak beavatkozásra, de általában, amikor király jön, akkor általában azt meg szokták hirdetni, hogy imhol jön a király, és kidobolják, hogy a régen volt, meg készülnek rá, stb. Természetesen a kereszténynek is készülnie kell rá, de amikor maga az esemény megtörténik, annyira erőteljes lesz, hogy az ég hírnökei, égi hírnökök mennyei trombitával, mennyei zenekarral, mennyei kórussal belépnek a föld menetébe, az atmoszférába, az egész föld megvilágosodik, mindenki szemtanul, akik élnek majd akkor a földön, szemtanúja lesz ennek az eseménynek, sőt, Jézus figyelmeztet is minket, hogy ha emberek tudósítanak róla, hogy imhol van, és megjött, vagy odajött, és akkor ne hallgassunk rá emberi hírnökökre, hanem akkor, amikor tényleg megtörténik az igazi eljövetel, akkor ez mennyei király dicsőségében fog megtörténni, hogy nem szükséges, nem is lesz lehetséges ezt majd közvetíteni valahol, hanem az emberek mindenki látni olyan világos, egyértelmű, látható és hallható lesz.
1: Hát gondolom, hogy erre is még visszatérünk. A lényeg az, hogy ahogy voltak ezek a történelmi események, amelyek határkőként elválasztották a történelmi korszakokat, ugyanúgy egy szemmel látható reális esemény fogja majd jelezni a föld történelmének a végét. Úgyhogy most így két adás végén elmondhatjuk, hogy véget ér a történelem? Igen, határozottan a Szentírásnak ez az elmondása megmutatja, hogy hogyan. nem egy megsemmisülésben, egy katasztrófában, hanem az Úr Jézus visszatérésében, és hogy mikor, Jézus azt mondja, sem a napot, sem az orrát nem tudjátok, de történelmi távlatból tekintve az egészet, azt elmondhatjuk túlzás, és mondjam úgy nagy képűség nélkül, hogy nagyon rövid időn belül az emberiség történelme eléri a zsákutca végét. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy ezt megértsük, elfogadjuk. Bizonyára a hallgatóink és nézőink rengeteg olyan dolgot hallottak, ami elgondolkoztatja őket, és ez rendjén van így, mert olyan időket élünk, amelyeken megéri elgondolkozni. És remélem, hogy lesz majd még időnk, alkalmunk a jövőben visszatérni az Úr Jézus eljövetelének eseményére is. Addig is hálásan megköszönjük részvételedet, sok áldást kívánunk a munkára, amelyet végzel.
2: Köszönöm szépen!
1: Kedves nézőink, ha esetleg azon gondolkoznak, hogy miért tartott két adás idáig, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, valószínűleg azért, mert egy ilyen horderejű eseményre, hogy véget ér a történelem és hogyan, nem lehet egy igennel vagy egy nemmel válaszolni. A válasz mégis az, hogy igen, és az, hogy Jézus Krisztus eljövetelével, és az, hogy hamarosan. De hogy miért, azt a mai és az előző beszélgetésünkből próbáltuk meg részletezni és alátámasztani bibliai és történelmi tényekkel. De ezekre még visszatérünk. Addig is kérjék az Urat, hogy segítsen ezeket a dolgokat megérteni, ezeknek fényében szemlélni a mai eseményeket, a várható eseményeket, és felkészülni arra, ami előttünk van, ami örömteli és boldog véget hozhat azoknak, akik erre készülnek. Ne felejtsék el, hogy addig is, ameddig az Úr Jézus Krisztus visszatér, mi megteszünk mindent, hogy hétről hétre találkozzunk Önökkel, úgyhogy várjuk Önöket mához egy hétre is. Addig is ne feledjék, az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, a döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségét.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ide.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

Hát nagy izgalmakat nem ígérhetek, annál inkább egy bibliai könyvnek a megosztását, amely azért reményeim szerint mindannyiunk számára segíteni fog a helyes életszemlélet kialakításában. Igen, tehát ahogy említettem, életszemléletről szeretnék beszélni, mert ahogy ez a Bibliának egy ősi bölcsességi iratából kiderül, a helytelen életszemlélet buskomorsághoz, depresszióhoz, lehangoltsághoz vezet, ugyanúgy a helyes életszemlélet az a derűs és kiegyensúlyozott életszemlélethez és életvitelhez vezet, és hogy egy ember, egy uralkodó, egy előkelő ember, de majd látni fogjuk, hogy az élete a legfőbb tekintetben hasonló az átlag emberéhez. Egy ilyen ember hogyan jutott el a buskomor, lehangolt életszemléletből a derűs, vidám és kiegyensúlyozott életszemléletbe? Erről beszél az a könyv, amiről a mai napon szeretnék önöknek szólni, ez Prédikátor könyve. Az előadás címe azért változatlanul áll, tehát mi a pesszimizmusokat, de ehhez, hogy a téma végére érjünk, engedjék meg, hogy már is felüssem ezt a könyvet. Azt a könyvet, amely körülbelül egy 3000 esztendős irat, ha nem is teljesen ennyi, de közel 3000 esztendős könyv, és a Biblia bölcsességi iratai között foglal helyet. Ezek közé soroljuk Jób könyvét, Zsoltárok könyvét, Prédikátor könyvét, Példabeszédek könyvét és Énekek énekét. E könyvek közül 3-at Salamonnak tulajdonítunk. Miről is szól tehát ez a könyv? Engedjék meg, hogy minden különösebb bevezetés nélkül felolvassam Prédikátor könyve első fejezetének híres bevezető sorait, melynek a szinte toposszá vált gondolatai visszhangzanak, mely számos irodalmi alkotást is megihletett, minden hiába való. A Prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei. Felette nagy hiába valóság, azt mondja a Prédikátor, felette nagy hiába valóság. Minden hiába valóság. Micsoda haszna van az embernek minden ő munkájában, melyel munkálkodik a nap alatt. Egyik nemzetség elmegy, és a másik eljő. A föld pedig mindörökké megmarad. És a nap föltámad, és elnyugszik a nap. És az ő helyére siet, ahol ő ismét feltámad. Siet délre, és átmegy észak felé. Körbe-körbe siet a szél, és a maga keringéséhez visszatér a szél. Minden folyóvíz siet a tengerbe, mindazáltal a tenger mégis meg nem telik. Akármicsoda helyre a folyóvizek siessenek, ugyanazon helyre térnek vissza. Minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván, sem be nem teljesednék hallásával a fül. Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz. És ami történt, ugyanaz, ami ezután is történik. És semmi nincs új dolog a nap alatt. Van valami, amiről mondják, nézd ezt, új ez. Régen volt már 100 esztendőkön át, melyek mielőttünk voltak. Nincs emlékezet az előbbiekről, azonképpen az utolsó dolgokról is, melyek jövendők, nem lesz emlékezet azoknál, akik azután lesznek. Én, Prédikátor, királya voltam Izraelnek Jeruzsálemben, és adtam az én elmémet mindazok vizsgálására és bölcsen való tudakozására, melyek lesznek az ég alatt. Ez gonosz hiába való foglalatosság, melyet adott Isten az emberek fiainak, hogy gyötrődjenek vele. Láttam minden dolgokat, melyek lesznek a nap alatt, és ímé minden csak hiába valóság, és a léleknek gyötrelme. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Bizonyára önöknek is feltűnik ezekből a sorokból az a végtelen pesszimista alaphang, melyel Salamon a világ dolgait, a változékonyságát, múlandóságát, egy szóval, illetve hát talán egy összefoglalóbb kifejezéssel élve az állandóság hiányát, a megnyugvás hiányát próbálja érzékeltetni. De a természeti képeket kölcsönzi ehhez. De azt mondja Salamon, hogy ha az ember csupán a világ dolgait, a természet dolgait figyeli meg, már abból is
arra kell felfigyelnie, hogy ebből a világból mennyire hiányzik a biztonság és az állandóság. Ugye az évszakok változásai, a víz körforgása, azután a szél körforgása. Minden arról beszél, hogy ezen a világon állandóság nincs. Minden, amihez az ember köthetné az életét, ami biztos fogodzót jelentene számára, ezek, hogy mondjam, hogy kicsusszannak a kezeink közül. Nem véletlenszerű ez a bevezetés. Salamon király nagyon tudatosan szeretné a későbbi gondolatmeneteit elővezetni, hogy amennyire még a természet dolgai is arról beszélnek, hogy ezen a világon nincsen állandóság. Ezenképpen az ember az élet szemléletét, amennyiben a változó dolgokhoz köti, és a boldogságát, amennyiben a mulandó, múlékon, gyorsan tova illanó dolgokhoz köti, ha így tesz, akkor biztos a boldogtalansága. De képzeljék el, hogy valaki valamire felteszi az életét, és kiderül arról, hogy mindez tünékeny dolog, talmi, mulékony dolog, és ha erre tette fel az életét, akkor egy idő után kisemmizve és elszegényedve találja magát. Nagyon érdekes, néhány kifejezésbe hadd kapaszkodjam bele, hogy egy kicsit érzékeltessem, hogy milyen nagy gondolatokat mond ki itt Salamon. Szóval bármennyire szívszorítóak ezek a sorok, de meggondolásra érdemesek. Amikor például azt mondja Salamon, hogy van valamiről, amiről azt mondják, hogy nézd ezt, új ez. Ja, hány olyan eszmét találtak már fel, vagy hány olyan eszmét kezdtek úgy feldobni az emberek a történelem palettájára, amiről azt mondták, hogy ez lesz majd a világ megváltó gondolat. És aztán, amikor ezek letűnnek, vagy akkor, amikor már letűnőben vannak, akkor az éles szemű emberek felfedezik azt, hogy hát nincs új dolog a nap alatt. Hiszen már évezredekkel, évszázadokkal ezelőtt ugyanebbe belebuktak már az emberek. De mégis ugye a gyarló emberi elme úgy kapaszkodik bele az újabb és újabb eszmékbe és gondolatokba, minthogyha ez váltaná majd meg netán a világot. Nem kevésbé velős az a gondolat, amikor azt mondja Salamon, hogy milyen többenetes azt látni, hogy bár az emberek szeretnék a maguk világ megváltó gondolataik által a világot jobbá tenni, de ezek a költői sorok, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Ezek beszélnek arról, hogy igazából az az ember, aki az emberi gondolattal akarja megváltani a világot, megint csak lerombolhatatlan falakkal fogja szembe találni magát. Kedves hallgatók, ez a pesszimista alaphang nagyban meghatározza a könyv egészét. Mégis mielőtt tovább mennénk a könyv tartalmának vizsgálatába, már is felhívnám a figyelmüket arra, hogy Prédikátor könyvét az az olvasó fogja helyesen megérteni, aki a könyvet végigolvassa, és a könyvet a maga egészében szeretné megérteni. Tudnélik, ennek a könyvnek nagyon érdekes a keletkezési körülménye. Ugye Salamon király az időszámításunk előtti 971-es esztendőtől 931-ig uralkodott, és az uralmát úgy kezdte, ahogy azt Dávid, az ő édesatya örökül hagyta reá, istenfélő szívvel, lélekkel látott neki az uralkodásának. Nagyon megható az a jelenet, amelyet Királyok első könyve 3. fejezetében olvasunk. Kérem, hogy azok, akik szeretnék a bibliai textusokat a maguk számára is felfedezni és ellenőrizni az elmondottakat, írják fel ezt, hogy Királyok első könyve 3. fejezete. Ott olvashatunk arról, hogy Salamon király, amikor trónra került, mi volt az első dolga? Elment az ország törzsi és vallási vezetőivel az ország déli részébe, ugye nem messze van Jeruzsálemtől ez a hely, hogy Gibea. Ez egy áldozati hely, ez egy vallási kultuszhely volt Izrael számára, és ott közösen keresték az Istent, áldozatot tettek,
És ezen az éjszakán, amikor nyilván Salamon király azzal a gondolattal volt elfoglalva, hogy hogyan is láthatná ezt a hatalmas feladatot, tudnék az ország politikai vallási vezetését. Ugye abban az időben azért, ha valaki az ország politikai tisztségét látta el, az egyben egy közösségnek a vezetőjének is tekintette magát, tehát erkölcsileg is szeretett volna felelősséget vállalni azért az országért. És azon az éjszakán azt mondja a Szentírás, hogy a mennyei Isten meglátogatta őt álmában, és megszólította őt, és megkérdezte tőle, hogy vajon mit szeretne kérni Salamon. Kér, amit csak akarsz, meg lesz az néked. És akkor Salamon olyan megható módon válaszolt, azt mondta, édes atyám, én olyan vagyok, mint egy kicsin gyermek. Nem tudok sem kimenni, sem bemenni. Ez egy nagyon szép hebraizmus, ami annyit jelent, hogy mi az, amit ugye az ember jól el tud kezdeni, és mi az, amit az ember jól be tud végezni. Én nem tudok kimenni, sem bemenni. Nekem bölcsességet adj. Későbbiek során kiderül, hogy Salamonnak a természetes képességei sem voltak lebecsülendők, tehát eléggé hatalmas elméről volt szó, de lám-lám egy ilyen ember is érezheti az Istenre szorultságát, hogy ő Istentől függ, és Isten meg is adta neki ezt a bölcsességet, ugye mivel nem gazdagságot, nem hatalmat, nem az ellenségeinek a zsákmányát kívánta, Salamon lelkileg megerősödve és békességet nyerve távozott erről a helyről, és az uralmának az első időszakát tényleg egészen ez az Istenre hagyatkozás, Istentől való függőség jellemezte, míg nem aztán az életének egy időszakában Salamon életében bekövetkezett egy törés. Amikor is Salamon az ország terebélyesedésével, lelki, de hogy mondjam, anyagi előrehaladásával együtt, Salamon kezdte mindinkább magának tulajdonítani azokat az áldásokat, melyeket ő kézzel foghatóan az Istentől vett el. És az az ember, aki mindinkább önmagát igyekszik megdicsőíteni, az az ember egyre inkább elfeledkezik az élet forrásáról, és egyre inkább célt fog téveszteni az élet szemléletében is. Kedves hallgatók, nagyon sokáig folyt így Salamon élete, míg nem aztán az országban bekövetkezett egy hatalmas tragédia, ami Salamont is, hogy így mondjam, észhez térítette. Na, tudják, amikor az ember ugye, mint egy kis gyermek, amikor nincs magánál, és toporzékol, és tühöng, vagy teszi a maga kis oktalanságait, aztán amikor a szülő hiába igyekszik őt meggyőzni arról, hogy rosszat tesz, és akkor ugye a szülő azért előveszi a pálcát, és egy jól irányzott ütéssel helyre teszi a gyermeknek az oktalanságát, úgy józanodott ki Salamon is. És Salamon, ha ugyan élete végén is, és ha nagyon nagy kárt maga mögött hagyva is, de újra átélte azt, amit az élete kezdetén is átélt, az újjászületést. Hogy ő megértette azt, hogy ő megismerhette volna az élet forrását, illetve megismerte az élet forrását, de elhagyta az élet forrását. És ezt a könyvet, Prédikátor könyvét azért írta meg, hogy az utókor számára világos tanúságot adjon arról, hogy milyen hiába való az emberi élet akkor, hogyha az ember eltávolodik az élete forrásától, a mennyei Istentől. Ez a könyv végestelen végig arról beszél, amiről talán minden egyes megtért ember beszélhetne, hogy én cselekedtem az életem egy részét hiába valóságban. Olyan dolgokat követtem, amelyeket utólag talán már szégyellek. De azért mondom el most nektek, és ez a kifele szólás a könyvből, ez szüntelenül jelen van a könyv első fejezetétől egészen az utolsóig, hogy én így csináltam ugyan, de ti ne így tegyétek. Ez a meggyőzni akarás, ez a szívhez szólás, ez a kérlelés jellemzi a könyvet akkor is, hogyha a könyv rendkívül filozófikus formában van megírva. Akkor is, hogyha a könyvben nagyon szép irodalmi fordulatok találhatók.
egy a héberhez igazán értő ember számára ez egy igazi csemege, de azt hiszem elmondhatjuk, hogy Károlyi Gáspár is elemében volt, amikor a könyvet fordította. Ezért, kedves hallgatók, bármiről hallunk ma az előadás folyamán, és bármennyire lehangolóak ezek a sorok. Előre mondom, hogy senki ne álljon fel, hanem várjuk ki az előadás végét, tudnék a 12. fejezet fogja majd gyakorlatilag felhelyezni a könyv egészére a koronát. Ez fogja a feloldást adni a dráma elhúzódása után. Tehát, kedves hallgatók, miután olvashattuk a könyvnek a bevezetését, mely megadja a könyv eszmei alapvetését, hogyan is írja le Salamon az elmúlt élet hiába valóságát? Mi mindenért hevült? Mi mindenért tudott rajongani, amit később már szinte megvetéssel tudott illetni? Ezt olvashatjuk az első fejezetnek a 16. versétől. Szóltam az én elmémmel mondván, ímé én naggyá lettem és gyűjtöttem bölcsességet mindazok felett, akik fők voltak én előttem Jeruzsálemben. És az én elmém bőven látott bölcsességet és tudományt. Adtam annak felette az én elmémet a bölcsességnek tudására, és az esztelenségnek és bolondságnak megtudására. Megtudtam, hogy ez is a lélek gyötrelme. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Miért is mondta ezt Salamon? Nagyon érdekes, hogy Salamon életének az előismerete alapján hogyan tudunk kötni ezekhez a sorokhoz. Ugye Salamon az élete elején az Istentől kérte a bölcsességet, és érezte, hogy az élete Istentől függ, és a bölcsességét ennek mértékében arányában gyarapította. De amint levált teremtőjéről, a megszerzett tudomány és bölcsesség úgy vált számára koloncá, teherré. Úgy érzett rá egyre inkább arra, hogy önmagában a bölcsesség és önmagában a tudomány, az még senkit nem tesz boldoggá. Szeretném, hogyha senki nem értené félre ezeket a sorokat, mert a Biblia sehol sem akar bennünket műveletlenségre, vagy a műveltségtől, vagy a tanulástól való tartózkodásra felhívni. És Prédikátor könyve sem erről beszél. Mindössze arról beszél, hogy aki erre teszi fel az életét, aki ezt teszi meg élete fő élet céljának, az nagyot fog csalódni. Mert ugyanúgy, ahogy minden más dolog itt ezen a világon, a bölcsesség, az okosság, az értelem, a tudás, ezek is mulandó dolgok. Ezek sem az élet forrását jelentő dolgok. Nagyon jó lenne, hogyha többször tudatosítanák például a szülők azt, hogy nem minden az, hogyha a gyermekünknek majd szétcsattan a feje a sok tudománytól, amit ugye beletöltenek. Én most egy kicsiny falu helyre költözöm, ha megkapom hozzá a szükséges segítséget a mennyből, és egy olyan kis faluba, ahol hát az iskolai oktatás nem úgy van, mint egy ilyen kiemelt szintű és zseniket nevelő iskolában van, és megkérdezték tőlem, hogy hát hogyan akarod te a gyermekeidet az életre nevelni? Hogyha nem kapnak ilyen képzés, számítástechnika, ha nem tudnak legalább két nyelvet, és így tovább, és így tovább. Én mondtam, hogy én jobban bízom abban a nevelésben, amit a ház körüli munkában, fák hasogatásában nyernek, és amit emellett tanulnak, és éppen bőségesen elég egy kisgyermeknek az, amit egy kisfalusi iskolában megkap. Szóval eléggé fájdalmas látni azt a világot, amelyben az, mintha azt gondolnánk, hogy az információk sokasága, a bölcsességnek nagy sokasága váltaná meg az emberiséget. Én úgy látom, hogy ez egyre gonoszabbá teszi a világot, és egyre elviselhetetlenebbé. De hadd menjek tovább, és nem akarok leragadni ennél, bár szívesen idéznék nagy költőket, akik, gondolok itt például a mi Kölcsey Ferencünkre, aki ebbe a sorba belekapaszkodva hatalmas nagy verset írt arról, hogy minden hiába valóság, ugye Vanitatum Vanitas a könyvének a címe,
És ugye van ennek egy híres strófája, hogy ésti bölcsek, mit hozzátok, ami volna szép s jeles? Mámor birta koponyátok, Plátós, Arisztotelesz. Rendbefűző tudatlanság, bölcselkedő oktalanság, kártyavár és légállítvány, mindenféle tudomány. Ugye miért mondja ezt Kölcsey Ferenc? Mert az igazi tudós emberek, azok egy-egy őszinte pillanatban rádöbbennek arra, hogy sajnos, amit az ember a saját elméjéből kicsihol, hát ugye ezt így kell látnunk, hogy a mámor birta koponyáknak az oktalanságai. Mire jut az ember a saját bölcsessége által? Meddig haladhat az ember az önmagában való bölcsesség által, nem azáltal a bölcsesség által, amit az Istentől nyerünk, hanem azáltal, amit az ember vél a saját kuthőjéből kicsiholni. És aztán miután belecsömörlött, ugye, mert azt mondja, hogy aki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Ugye miért mondja ezt? Mert megértette, hogy nem attól lesz boldog, hogy körülveszi magát rengeteg könyvvel. És olvassa, de nem találja benne a felüdítő forrást. És azt mondja, minél inkább lapozgatom ezeket a könyveket, annál inkább arra jutottam, hogy nincs értelme ennek. Mert az ember meddig jut, csak eddig tud jutni önmagától. Ez egy fájdalmas felismerés. És azt mondta utána, mondtam az én szívemben, no megpróbálok téged a vígan való lakásban, hogy lásd meg, mi a jó. És ími az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vígasságról pedig mit használ az? Elvégeztem az én szívemben, hogy borítalra adom magamat, pedig szívemet a bölcsességet követte. És előveszem ezt a bolondságot, míg nem meglátom, hogy az embernek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt, az életük napjainak száma szerint. Salamon nagyon jól, azért mondom, hogy ne tessenek benne egy kivételes embert látni, mert Salamon nagyon is azt az utat járta be, amit a legtöbb ember bejár ezen a világon. Mit próbált meg másodjára? Bele akart merülni az élet vélt gyönyöreibe, ugye az evésbe, ivásba, a különféle gyönyörök hajszolásába, nyilván nagy mulatságokat rendezett, és úgy gondolta, hogy éljünk a mának. Az ember számára ma a leginkább megragadható, amit az ember ma megtehet a saját felvidámítása érdekében, ez a legtöbb. Hány és hány ember él a gyönyör hajszolásában? Hány és hány ember él a mának? És milyen csömörök, milyen lehangoltságok ennek is a következménye. De itt még mindig nem zárul a gondolatsor, mert utána egy olyan foglalatosságról beszél prédikátor, tehát Salamon, amelyről azt gondolnánk, hogy na azért ez végre egy tisztességes életszemlélet. Ez végre egy tisztességes életfelfogás. Felette nagy dolgokat cselekedtem, építettem magamnak házakat, ültettem magamnak szőlőket, csináltam magamnak kerteket és ékességre való kerteket, és ültettem beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. Csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fáknak sarjadó erdejét. Szereztem szolgákat és szolgálókat, házamnál nevekedett szolgáim is voltak nékem. Öreg és apró barmoknak nyájaival is többel bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjtöttem magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait és tartományokat. Szereztem magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségét, asszonyt és asszonyokat. És nagyjá lettem, és megnövekedtem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben, és az én bölcsességem is helyén volt. Valamit kívántak az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. Erre mondanánk azt, hogy végre valami értelmes. Salamon úgy gondolta, hogy most megpróbál tisztességes polgár módjára munkálkodni, dolgozni és gyűjteni, felhalmozni. De nagyon sok ember számára, azért mondom, már is nem maradok Salamonnál, hanem már is tovább lépek, hogy nem így gondolkodik nagyon sok ember.
hogy nagyon sok ember számára a munka az élet célja. Hogy dolgozzam, gyarapítsak, ugye örökséget hagyjak, és lekössem magam. Csak halkan jegyzem meg, hogy nagyon sok ember számára még ez is nem más, mint az élet valós kérdései elől való menekülés. Milyen döbbenetes dolog látni azt, hogy amit az Isten azért adott, hogy az ember gyönyörűségére váljék. Nagyon sok ember számára ez gyötrelem. Mert Isten, hogyan is szóltunk erről néhány hónappal ezelőtt, amikor a teremtés történetről beszéltem, hogy Isten az embernek a munkát javára és testi, lelki épülésére adta. Nem azért, hogy az ember belefeketedjék. És nem azért, hogy az ember számára ez legyen az élet cél. Tudnélik, Salamon egy idő után ebből is mit látott? Azt mondja a 12. versben. És tekintettem minden dolgaimra, melyeket cselekedtek az én kezeim, és az én munkámra, amit fáradtsággal végeztem. És ímé az mind hiába valóság, és a léleknek gyötrelme, és nincsen annak semmi haszna a nap alatt. Senki ne döbbenjen meg azon, hogy Salamon nagyon kisarkítja itt a mondani valóját. Hát mi az, hogy nincsen semmi haszna a munkánknak? Mi az, hogy nincsen semmi értelme a munkánknak? Kedves hallgatók, igaz ez abban az értelemben, hogy amikor mindent az örökké valóság fényébe állítunk, amikor ahhoz képest viszonyítunk, hogy mi, melyek az örök dolgok, és melyek csak az ideig, óráig való dolgok, akkor az ember rögtön meglátja, hogy milyen hiába valóság annak élni, hogy gyarapítsunk. A későbbi fejezetekben Salamon nagyon nagy részletességgel kitér arra annak az embernek az esetére, aki például gyűjtöget. És ilyen szavakkal írja le, hogy hát mi a haszna annak az embernek, aki még enni is csak éjjel eszik, és nagy keserűséggel, és haraggal, és bánkódással a szívében. De megvonja magát minden jótól, csak azért, hogy dolgozzon. És mi az értelme annak, amikor dolgozik, és eközben nem figyel a családjára, és ugyanakkor annak, aki dolgozik, az el fogja herdálni. Mert a munka mindenek fölött való lett, és ezen közben a családja lelki építésére nem figyelt. Ember, hát lásd meg! Hadd idézek egy költőt, Andreas Gryphius, 17. századi német költő, írt egy költeményt Prédikátor könyvéből kiindulva, szinte parafrázisa lett ennek a könyvnek, és amikor ebben a szonetben, ugye a szonet ugye 14 soros, 13 soron keresztül arról beszél, hogy minden itt ezen a világon arról beszél, hogy minden mulandó. És akkor egyetlen egy nagy sort helyezett a végére, de az olyan, mint egy nagy kalapácsütés, hogy mégsem fordul örök dolgok felé az ember. Mégsem fordul örök dolgok felé az ember. Kedves hallgatók, nagyon sok ember úgy gondolkodik az Istenről, vagy az igazi bibliai vallásról, az igazi személyes istenhitről, hogy van olyan ember, akinek megadatik ez, van, aki megismerheti, van, aki nem, van, aki fogékonyabb erre, van, aki hát más dologra fogékony inkább, de ha valaki Prédikátor könyvét elolvassa, abból ezt a tanulságot azért leszűrhetjük, hogy hát nem igaz, hogy csak a kivételes emberek számára adatik meg az, hogy az örök dolgokat felfedezheti és megértheti. Hogyha itt ebben a világban őszintén járnánk, elnénk, akkor időről időre meglátnánk, hogy olyan mulandó, olyan értéktelen, olyan az örökké valóság szempontjából olyan semmicske dolgokért tudunk rajongani. Kedves hallgató, Salamon király eljutott odáig, miután ugye mindenbe belekapott, mindenbe belekóstolt, mindent megpróbált. Eljutott odáig, és a könyvnek bizonyos szempontból az első csúcspontja ez, amikor azt mondja a második fejezetnek a 18. versében, hogy azért gyűlöltem az életet. Tessenek csak figyelni. Gyűlöltem az életet, mert gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt, mert minden hiába valóság és a léleg gyötrelme. Gyűlöltem az életet, ugye ez annyit jelent, hogy olyan lehangoltá váltam,
olyan pesszimistává, hogy kezdtem azon gondolkodni, hogy van-e értelme az életnek. Ha mindenről, ha a tudomány gyarapításáról, ha a vagyon gyarapításáról, ha a gyönyörök hajszolásáról és mindenről kiderül az, hogy ideig valók, és nem lehet ezekbe belekapaszkodni, mert ezek olyan, mint egy pókhálók a szakadék fölött. Elleplezhetik az elveszést, és hogy az ember megváltásra szorul, de a pókháló az mégiscsak pókháló. Kedves hallgatók, hadd mondjam ki a döntő következtetést, melyből majd tovább kell lépnünk, hogy az emberek ezért pesszimisták. Én nem igazán szeretem ezt a szót mellesleg, hogy pesszimista, de hát ha azt mondom, hogy borulátó, az talán nem fejezi ki annyira a dolog lényegét. Szóval az embernek ezért tudnak úgy belefáradni az életbe. Mert az igazi célt nem látják. És a teremtett dolgokért hevülnek, amelyek ideig óráig valók. Itt ebben a világban, a bűn világában, amelyet megrontott a bűn, legalábbis ebben 1000%-ig igaz. Miközben nem keresik azt, aki adta mindezeket, aki valóban örökké való, akit nem vehet el semmi és senki. De nagyon sok ember nem keresi az örökké valót. Valahogy úgy, mint ahogy egy döbbenetes Rónai György versben lehet olvasni, Rónai György egy kortárs költő, aki a 6 vers a Korintosiakhoz című versében ezt mondta, hogy ifjúkorom köreit róva bátran, futottam én is a hervatagért. S mire megláttam az igazi célt, tüdőm kifulladt, megrodjant a lábam. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy hát először éljük ki magunkat, azután ráérünk nagyobb és komolyabb megfontolásokkal foglalkozni. Először éljük ki magunkat, és azután ráérünk gondolkodni. De nagyon sok ember, aki így gondolkodik, mire meglátja az igazi célt, addigra kifullad. Belefárad mindenbe. És annyira belesavanyodik az élet körforgásába, hogy talán nem is jut tovább annál, mint amit Salamon kimondott, hogy én gyűlöltem az életet, mert hiába valónak láttam az egészet, minthogyha viccelne, játszana velünk az élet. Minthogyha gúnyt akarna belőlünk űzni. A könyvnek az első vitathatatlan csúcspontja után a könyvnek ez a megrázó kezdete egy kicsit kiegyenlítődik. És azután már-már helyenként kimondja azt, ami a könyvnek a végkifejlete is. Mert hogy mennyire az állandóság ennek a könyvnek a fő témája, és az, amiben érdemes belekapaszkodnia az embernek. Hogy erről beszél ez a könyv, ezt már a harmadik fejezetnek néhány sorából is ki lehet olvasni. Hadd olvassam fel a harmadik fejezetnek a 14. versét. Mert ez egy annyira hallatlanul igaz és mély kijelentés, hogy jó meg is jegyeznünk, és jó gyakran emlékezetünkbe idéznünk. Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké. Ahhoz nincs mit adni, és abból nincs mit elvenni. És Isten ezt avégre műveli, hogy az ő orcáját rettegjék. Milyen mély gondolat ez? Hogy amit az Isten cselekszik, abból nincs mit elvenni, és ahhoz nincs mit hozzátenni. Mert az van örökké. Tudják, amikor a Bibliában ez a szó ott van, hogy van. Ennek súlya van. Mert tudnék, ez az Isten név, hogy Jahve, ez is tulajdonképpen ennyit jelent, hogy aki van. Ezért próbálták meg a nyugati nyelvekben így lefordítani ezt az Isten nevet, hogy örökkévaló. Mert ez a, akkor is, hogyha szó szerint nem lehet így visszaadni, de mégis ez a tartalma, hogy ez az Isten az, aki elmondhatja magáról, hogy ő van. Ugye mondja egy nagyon szép Zsoltár, a 90. Zsoltár, hogy minek előtte a hegyek formáltattak, és az erdők lettek, te mindöröktől fogva vagy Isten. Mennyire értelmes dolog lenne minden ember részéről. Ugye, hogy Blaise Pascalról beszéltem, ott külön is kiemeltem, hogy azt mondja Pascal, hogy a rend azt kívánná meg, hogy az ember a keresést az élete forrásánál kezdje meg. Hogy kutassam, hogy a mulandó, teremtett dolgokon felül nincs-e valaki, aki mindezt adta?
a nyitott szemű ember igazából ezt is észre kellene, hogy vegye, hogy mennyi minden ajándékkal vagyunk körülvéve, és az az örökkévaló dolog igazán ebben a világban, amit az Isten ad. De kedves hallgatók, nem zárult le még egészen az a rész itt Prédikátor könyvében, mely ugye a hiába való emberi életnek a viszonyait próbálja taglalni. A negyedik fejezetben például átvált az emberi élet viszonyainak a taglalására. Tudnék, miután arról beszélt, hogy az egyes ember miben gondolkodik, és milyen célokat próbál meg felfedezni magának, azután beszél arról, hogy amikor úgy ránézünk az egész emberi társadalomra, akkor mi a milyen kiábrándulásban lehet majd részünk. Ezek is szívszorító szavak, kérem hallgassák meg, hogy hogyan látta Salamon az emberi világot. Viszont láttam én mind a nyomorgatásokat, amelyek a nap alatt történnek, és ímé nyilván van azoknak, akik nyomorgattatnak, könnyhullatásuk és vigasztalójuk, nincs nékik, és az őket nyomorgatóknak kezekből erőszaktételt szenvednek, és vigasztalójuk nincs nékik. És dicsértem én a megholtakat, akik már meghaltak, az élők felett, akik még élnek. De mind a kettőnél boldogabbnak azt, aki még nem lett, aki nem látta azt a gonosz dolgot, amely a nap alatt történik. Mit is mond Salamon, hogy az emberi világ miből áll össze? Jegyezzék meg, kérem, ezt a szót. Nyomorgatások. Nyomorgatások. Biztos nem csak az én szívem szorul össze ennek a szónak a hallatán. Akkor szorul még össze a szívem, amikor azt olvasom az Új Szövetségben, Máté Evangélium a 18. fejezetében, hogy Jézus Krisztus a példázatában, az egyik példázatában beszél arról, hogy az emberi világban sajnos mi jellemző. Ebben a példázatban az egyik szolgatárs a másikat folytogatja semmicske kis adósságok miatt. Semmicske kis dolgok miatt itt ebben a világban az emberek nyomorgatják egymást. Sajnos ebből egyikünk sem kivétel, vagy ez alól egyikünk sem kivétel. Senki nem mondhatja azt, hogy kérem, én még soha nem ártottam senkinek. És azt mondja Salamon, hogy amikor mindezt végig gondolom, hogy az emberi világ, amelyet Isten arra teremtett, hogy az emberek boldogítsák egymást, hogy jobbá tegyék egymás számára az életet. Ez az élet nagyon gyakran, sőt, ez az átütő tapasztalatunk, hogy ez az emberi élet arról beszél, hogy az emberek mintha nyomorgatnák egymást. Ez a sok bántás, az a sok lenézés, szidalom, gyötrelem, amit ember embernek okoz, az is hozzájárul ahhoz, hogy az emberek pessimistává válnak. Kedves hallgatók, mi ezek után a kiút? Mi ebből a kiút? Engedjék meg, hogy a lehangoló képek után az előadás derekán járva most már igazán a megoldás felé tereljem önöket. Nagyon érdekes, hogy Salamon mielőtt még a könyve végéhez érne, hangsúlyozom még egyszer, hogy a könyvnek egy nagyon világos szerkezete van, és ez általában a bibliai könyveket jellemzi. Ettől élvezetes és igazán olvasható a Szentírás, hogy szerkezete van. Jól felfedezhető szerkezete van. De attól eltekintve, hogy az igazi megoldás csak az utolsó fejezetben, tehát a könyv zállatában fog majd kicsúcsosodni, Salamon időről időre előre vetíti a megoldást. Ilyet mond például, amely már egy egészen más életszemléletet tükröz, a negyedik fejezet negyedik versétől arról beszél, hogy az emberek hogyan reagálnak az élet viszonyaira, és hogyan próbálják maguknak kialakítani a helyes életszemléletet. Három életszemléletről beszél, és azt fogjuk látni, hogy a harmadik az nagyon hasonlítani fog ahhoz, amelyről legeslegvégül Salamon a legpozitívabban fog beszélni. És láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irítségből rendeli. Ez az első megoldás. Az emberek úgy gondolják, hogy mivel az emberi viszonyok ilyenek, hát azért még én jól rátromfolok erre, és megpróbálom amúgy jó egészségesen, de azért vízbe taposni a másikat.
És azt mondja, minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Mert azt akarjuk, hogy többünk legyen. Mert azt akarjuk, hogy a másik fölébe kerekedjünk. Ez mind-mind az irigység kategóriájába tartozik. És aztán a második lehetőség, azt mondja, a bolond egybe kapcsolja a kezeit, és megemészti a maga testét. De vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát én nem fogok itt, nem fogom itt gyötörni magam, és nem teszek különös erőfeszítéseket semmiért. Én tengődöm egyik napról a másikra. Hát akár úgy is nevezhetnénk ezt a fajta embert, hogy az élősködő, lusta, tunya ember. Tessenek megfigyelni, hogy azért Salamon ettől is elhatárolódik. Bolondnak nevezi ezt az embert. És azt mondja, jobb egy teljes marok nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Azt mondja Salamon, ugye itt ennek a klubnak rendszeresen visszatérő szava a mértékletesség. Jobb egy marok nagy nyugalommal, mint két maroknak teljessége nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugye mennyi minden el van rejtve egy mondatban? Milyen jó lenne ezen gondolkodni akkor, amikor lótunk, futunk, időleges célokért, és közben elhanyagoljuk az örökkévalókat. Akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy na, most kell megnyernünk az életünket, és most mindent egy lapra felteszünk. Így van ez például, amikor az ember házat épít. Nagyon, nagyon sok családnak az életében beleláttam, amikor elkezdenek házat építeni. De úgy gondolják, hogy most mindent egy lapra feltesznek, és ez körülbelül azzal zárul, hogy első variáció, hogy a férfiak néhány éven belül infarktust kapnak. Második variáció. A férfi és az asszony még az építkezés közben elválnak egymástól. Harmadik variáció. A gyerekek elcsellengenek és elkanászodnak. De ennek még biztos tudnának további variációkat is mondani. Szóval, kedves hallgatók, azt hiszem mindannyian látjuk azt, hogy vannak dolgok, amikért nem érdemes. Nem érdemes. Én nem azt mondom, hogy nem kell ezen a világon házat építeni. Én nem mondom azt, hogy nem kell ezen a világon a napi kenyeret megkeresni. Nem mondom ám azt, hogy az embernek nem kell bizonyos dolgokért erőfeszítéseket tennie. De az embernek mindenben fel kell mérni az árát. Milyen árat fizetek ezért? És vannak olyan árak, amiket nem szabad megfizetni. Mert túl nagyok. Jegyezzük meg talán ezekre a nehéz időszakokra, mert ki az életében átélhet ilyen nehéz időszakot, hogy jobb egy marok nagy nyugalommal, mint mind a két maroknak teljessége, nagy munkával és lelki gyötrelemmel. Ugyanezekre a gondolatokra visszhangzik a 9. fejezetben a 9-től a 12. versig terjedő szakasz. Ez is számomra egy rendkívül kedves bibliai textus, mert én is nagyon hajlamos vagyok arra, hogy belehajszoljam magam a napi munkába és a feladatokba, és úgy gondolkodjam, hogy Isten előtt az egy nagyon nagy érték, hogyha én sokat dolgozom. Pedig nem tesszük azzal, pusztán ezzel nem tesszük magunkat Istennél kedvesebbé. Ezt mondja, no azért egyed vigassággal a te kenyeredet, és így adj jó szívvel a te borodat, mert immár kedvesek Istennek a te cselekedeteid. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. Éld életedet a te feleségeddel, akit szeretsz, a te hiába való életednek minden napjaiban, amelyeket Isten adott néked a nap alatt, a te hiába valóságodnak minden napjaiban, mert ez a te részed a te életedben és a te munkádban, mellyel munkálódsz a nap alatt. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedjed, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menendő vagy. Mire jutott tehát Salamon? Tessenek megfigyelni, azt mondja, a te ruháid mindenkor legyenek fehérek. Mi a Bibliában a fehér ruha jelképének a magyarázata? Ugye a jellem tisztaság, a lelki tisztaságnak a jelképe. Nagyon sok ember tudja ezt, és bizonyos helyzetekben szólamszerűen vissza is tér, hogy a legfontosabb az életben a szeretet.
hogy a Biblia ezt így fogalmazza meg, hogy a legfontosabb nem úgy általában a szeretet, nem úgy általában úgy nagy kötképes általánosságokban, hogy hát milyen jó, hogy szeretjük egymást, hanem az, amikor az ember az életében megállt parancsol a rossznak, a gonosznak, a bűnnek, és kéri azt az Istentől, hogy ő tisztítsa meg a bűntől beszennyezett lelki ruháját. De hogy az ember életben a legelső és legfontosabb munka, így mondom szándékosan munka, hogy elfogadni az Isten megtisztító munkáját. Hogy az embert felkészítse az örökké valóságra. Mert az örök életre csak az az ember alkalmas, aki az életében legyőzte a bűnt, és elfogadta Jézus Krisztus szeretetét. A te fejedről az olaj el ne fogyatkozzék. Nagyon fontos kijelentés. De az olaj a Szentírásban részben a Szentléleknek a jelképe, de átvitt értelemben a Szentlélek által való öröm. Ugye ez különösen a 133. Zsoltárban tükröződik, hogy az örömnek a jelképe is. Az ember ebben a világban is őrizheti azt a derűs megelégedettséget, amely abból származik, hogy az ember megelégszik azzal a résszel, amit az Isten adott neki. Azért mondja Salamon, hogy éld a te életedet a te feleségeddel. Ne kacsingassál másfelé. Örülj annak, hogy ha az életedben adatott egy kis házikó, ahol leélheted az életedet. És hogyha munkádnak egy részét elfogyasztatod. A Biblia sehol sem mondja azt, hogy ebben a világban mindenki munkájának minden részét learadhatja a maga számára. Az ember hálás lehet, hogyha a munkájának egy részét learadhatja a maga számára is, és az az övé lehet. De milyen jó, hogy azért még ebben a világban is van lehetőség a derűs, megelégedett, boldog életre, amelyben a kiegyensúlyozottság uralkodik. Miből táplálkozik ez? Hogy az ember elkezd úgy gondolkodni, hogy milyen részt is adott nekünk az Isten az életben? Mi az élet legfontosabb célja? Mi az a cél, amelyre ő mutatott rá? És milyen jó dolog az, amit a Prédikátor könyve egy korábbi fejezetében, az 5. fejezetben így mond, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy az Isten az ember szívébe örömöt tud adni még ebben a világban is. És azt mondja, és az ilyen ember nem sokat emlékezik az ő élete napjainak számáról, mivel hogy az ő szívének örömét az Isten kedveli. Kedves hallgatók, ez az életszemlélet önmagában még talán úgy is láthatnánk, hogy olyan nehezen elérhető. Hogyan tud az ember magából ilyen derűs, életszemléletű, életfelfogású embert kreálni? Szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy az ember a természetétől fogva, nem azt mondom, hogy teremtésétől fogva, természetétől fogva, a bűneset utáni megromlott természetétől fogva, hajlamos az öncélúságra, önfejűségre, és arra, hogy függetlenítse magát teremtőjétől, és önmagát és a teremtett világot is függetlenítse őtőle. De kedves hallgatók, mi válik abból az emberből, aki leválik teremtőjéről? Ezért ennek a könyvnek végestelen végig az a fő gondolata is, ez a refrénszerűen visszatérő gondolata, hogy amivel majd ez a könyv is zárul, hogy emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejétől fogva. Emlékezzél meg a te teremtődről. Mert Isten bőségesen ad minden ember számára lehetőséget, hogy az ő teremtőjét felfogja, megértse. Persze nem megy ez úgy, hogy az ember inkább felejteni akarja az atyát és életének forrását, azért jó dolog, hogyha az ember keresi őt. Na de nem akarok annyit beszélni, szeretném inkább átadni a szót Salamonnak, mert az a rész, amit most szeretnék önöknek felolvasni, az meglátásom szerint nem egyszerűen a Bibliának egyik legszebb költői szakasza, hanem a világirodalomban, az emberi alkotásokat is beleértve tehát, az emberi alkotásokat is beleértve egy ritka becses szép darab. Tessenek megfigyelni, hogy Salamon az életet, az elmúlást, az életből való kivonulást milyen kifejezésekkel írja le. Örvendezz a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében. És járj a te szívednek utaiban, és szemeidnek látásaiban. De megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von.
Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik a világossággal, a holddal és csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az örlő leányok, mert megkevesbedtek és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtó kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmacskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton. És a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körül járnak a sírók, minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, az élet pedig megtérne Istenhez, aki adta volt azt. A dolognak summája mindezeket hallván ez: az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy néhány szót azért elvesztegessünk ezekre a szép sorokra. Azt mondja Salamon, hogy járj a te szívednek látásaiban, örvendez a te ifjúságodnak idejében, és cselekedd azt, ami a te szíved szerint való. De valamit hozzátesz, Salamon, hogy megtudd, hogy mindezekért az Isten téged ítéletre von. Kedves hallgatók, az ember életének egyetlen egy lépését sem teheti meg az örökkévaló teremtő előtti felelősség tudata nélkül. Ezzel is fejeződik be majd ez a fejezet és az egész könyv, hogy Isten minden titkos dolgot meg fog vizsgálni. De nem akar bennünket az Isten sarokba szorítani, és ez a csodálatos, ahogy látjuk így az Istent az egész Szentírásban, hogy ő engedi, hogy az ember járja a maga útját, és az ember a saját döntései és választásai szerint szabja meg élete folyását. Nem szól bele, vagy nem üt bele az ember életébe. Úgy kell látnunk valahogy az Istent, mint ahogy az az újszövetségi példázatban, a tékozdó fiúról szóló példázatban olvasható, hogy Isten szabadjára engedi a tékozdó fiút. Emlékeznek rá? Ugye milyen megható ez a részlet, hogy elengedi a fiút? Már-már azt gondolnánk, hogy felelőtlen atya. De a következő, amire felfigyelhetünk, hogy ez az atya még nagy távolról meglátja az ő fiát, aki hazatérni készül, és elébe fut. Ez a kis aprócska mozzanat beszél arról, hogy milyen a mi Istenünk, aki a lelkében gyötrődéssel és fájdalommal látja minden egyes gyermekének a tévejgését. Akik úgy tévejgünk, mint Salamon. Tévejgünk, mert nem ott keressük az életet, ahol az van, de közben azért kéllel. És ez is egy ilyen kélelés, hogy ám járjunk ezen az úton, és tegyük azt, amit

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

0: Sokan gyűlölték,
1: sokan elvetették,
2: mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mától kezdve néhány héten át Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez itt első levelére irányítjuk figyelmünket. Ez a város mindig fontos szerepet töltött be Görögország történelmében. Az a Kasszandrosz alapította Krisztus előtt 316-315-ben, aki egyike volt annak a négy diádókosz hadvezérnek, akik felosztották maguk között a makedón birodalmat, Nagy Sándor Krisztus előtt 323-ban bekövetkezett váratlan halála után. Régebben Természvárosa állt ugyanazon a helyen. A hadvezér az által alapított városnak a Tesszalonika nevet adta felesége tiszteletére. Tesszalonika volt a hellenisztikus Makedóniának a legfőbb kikötővárosa. Fejlődése, amelynek tulajdoníthatóan metropolissá, világvárossá nőtte ki magát, Krisztus előtt 146-ban kezdődött,

0: amikor a rómaiak az új provincia székhelyévé nyilvánították annak meghódítása után. Decius császár idején, Krisztus után 250-ben kolónia, azaz gyarmatváros volt, majd császári székhely a tetrárkátus idején, amikor Galerius Krisztus után 297-ben egy híres diadalívet emeltetett ebben a városban, a szaszanidák felett aratott fényes győzelme emlékére. Az 5. század második felében Illyricum prefektúrának volt a székhelye. A bizánci birodalomban Thesszalonika volt a második császári székhely Konstantinápoly után. Ugyanakkor kereskedelmi és közlekedési központ is volt, az Itáliából jövő kelet-nyugati útvonal, valamint az Akhájából jövő észak-déli útvonal kereszteződésében. Filippitől körülbelül 80 mérföldnyire, azaz 129 kilométerre délnyugati irányban. Thesszalonika ma Görögország második nagyvárosa, a főváros Athén után elővárosaival együtt több mint 854 ezer lakosa van. A Biblia és ezen belül az apostolok cselekedetei 17. fejezetének az első 10 verse szerint a thesszalonikai keresztény gyülekezetet Pál apostol alapította. Az apostol második misszióútja Krisztus után 49-től 52-ig tartott, és ebben az időben jutott el Thesszalonikába. Míg kisázsiai tartózkodása idején szólította Isten, hogy menjen Makedóniába hirdetni az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 6-tól a 10-ig terjedő verseket. Pál először Filippibe látogatott. Nem lehet tudni, mennyi ideig tartózkodott ebben a városban. Egy dolog azonban bizonyos. Egy idő múlva keserű ellenállásba ütközött, sőt be is börtönözték munkatársával, Szilásszal együtt. Miután kiszabadultak, Pál és Szilász Thesszalonika felé vette útját. Itt kiváltságuk volt, hogy a zsinagógában nagy gyülekezet előtt beszélhettek. Pál a thesszalonikaiaknak mondott prédikációjában utalt a messiással vonatkozó ótestamentumi proféciákra. Szolgálatában, feltámadása után Krisztus megnyitotta tanítványai értelmét e proféciákra. És elkezdvén Mózestől és minden profétától fogva, magyarázza valanékik minden írásukban, amik felőle megirattak. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 27. verse. Péter Krisztusról szóló prédikációiban bizonyítékait az Ótestamentumból vette. István ugyanazt az útat követte. Szolgálatában Pál is az írásokhoz folyamodott, melyek megjövendölték Krisztus születését, szenvedését, halálát, feltámadását és mennybe menetelét. Mózes és a proféták ihletett bizonyítékai alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Mesiással, és megmagyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádámot a pátriárkák és proféták által. Világos és jellegzetes proféciák adattak a megígért megjelenését illetőleg. Már Ádám ígéretet kapott, hogy jönni fog a megváltó. A sátán felett kimondott ítélet, a Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében, és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ősszüleink számára a megváltás ígérete volt, amit Krisztusnak kellett véghez vinnie. Azután Ábrahám kapta az ígéretet, hogy útodaiból származik a világ megváltója, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának, nem mondja és a magvaknak mind sokról, hanem mind egyről, és a te magodnak, aki a Krisztus. Galatai levél 3. fejezetének 16. verse. Mózes, Izrael vezetője és tanítója közvetlenül működésének befejezése előtt az egész népnek világosan jövendőlt a messiási jöveteléről. Profétát támaszt atyátok fiai közül Istened az Úr, jelentette ki Izrael összegyűlt népének, olyant, mint én, őreje hallgassatok. Biztosította az izraelitákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte, a Horeb hegyén mondván, Prófétát támasztott nekik az ő atyok fiai közül olyat, mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. A Mesiásnak királyi magból kellett származnia, mert a Jákob által adott proféciában így szólt az Úr. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljő Siló és a népek néki engednek. Ézsajás így szólt, és származik egy veszőszál Ísai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ézsajás könyve 11. fejezetének első verse. Továbbá, hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám, hallgassalok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Jeremiás ugyancsak bizonyságot tett az eljövendő megváltóról, mint Dávid házának fejedelméről. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. És ismét, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makadságát. Azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Sőt, a Mesiás születéséjét is megjövendőlte Mikeás próféta. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azt a munkát, amit a megváltónak kellett végeznie e földön, a profécia tökéletesen körvonalazta. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében. Az így felkentnek feladata volt, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Ézsajás könyve 11. fejezetének 2. és 3. verse, valamint a 61. fejezet első 3 verse volt idézve. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Ézsajás könyve 42. fejezetének első 4 versét olvastuk. Pál meggyőző erővel bizonyította az ótestamentumi írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Ahogy Mikeás nem jövendőlte-e, pálcával verjék arcul Izraelnek bíráját? És a megígért nem jövendőlte-e önmagáról Ézsajás proféta által? Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Krisztus a Zsoltáríró által is megjövendőlte, hogy az emberek milyen bánásmódban részesítik majd. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félhúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynek, mivel a te házadhoz való féltő szeretet elvészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. Továbbá a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találék. Mi félreérthetetlenül világos Ézsajásnak Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló jövendőlése. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesztőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem valanéki alakja és ékessége, és néztünk rejá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint jók, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre jáveté. Kínoztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársai közül kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. Ézsajás könyve 53. fejezetének első 8 versét olvastuk. Még halálának módjára is előre utalt az írás. Miként Mózes felemelt a részkígyót a pusztában, úgy kellett felemeltetni az eljövendő Mesiásnak, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Zakariás könyve 13. fejezetének 6. verse. És a gonoszok között adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarta az ő keze által jó szerencsés lesz. Ézsajás könyve 53. fejezet 9.-10. verse. Akinek gonosz emberek kezeitől halált kellett elszenvednie, annak a bűn és a sír felett győztesként kellett feltámadnia. Izrael kedves dalnoka a mindenható sugallatára bizonyságot tett a feltámadás hajnalának dicsőségéről. Örvendve kiáltotta. Azért örül a szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 16. Zsoltár 9.-10. verse. Pál rámutatott arra, hogy az áldozati szertartást Isten milyen szorosan összekapcsolta rá utaló proféciákkal, aki olyan kellett legyen, mint a bárány, ha vágóhidra viszik. A Mesiás fel is áldozta magát jóvátételül, és évszázadokon át előre tekintve a megváltó engesztelő színhelyére, Ézsajás proféta bizonyította, hogy Isten báránya önként ment a halálba. A bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A jövendőlések megváltójának el kellett jönnie, de nem időleges uralkodóként, hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyomóitól. Emberként jött az emberek közé, hogy a szegénység és alázat életét élje, végül megvessék, visszautasítsák és megöljék. Az ótestamentumi írásokban megjövendőlt üdvözítő áldozatul kellett adja önmagát az elesett emberiségért, és ezáltal eleget tett az áthágott törvény minden követelményének. Benne az áldozati mintaképpel találkozik az árnykép, és kereszthalála ad jelentőséget az egész ószövetségi zsidó rendszernek. Már említettük, hogy Tesszalonikába történt látogatása alkalmával Pál apostol ez először izraelita telebarátait kereste meg, és a zsinagógájukban 3 szombaton át törekedett bebizonyítani, hogy Jézus az eljövendő Mesiás. Az eddig elmondottakból megérthettük, hogy a jövendőlések széles skálája alapján szólhatott hallgatóihoz Pál. Amidőn szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a tesszalonikai zsinagógában, nagy világosság áradta sátorszolgálattal kapcsolatos rendszerek és szertartások igazi jelentőségére. Hallgatói értelmét a földi szolgálaton és Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatán túl ahhoz az időhöz vezette, amikor befejezve közbenjárói szolgálatát ismét eljő hatalommal és nagy dicsőséggel, s megalapítja országát a földön. Pál hit Krisztus második eljövetelében, s az ezzel az eseménnyel összefüggő tényeket oly világosan és elevenen vázolta, hogy sokak elméjére, akik hallgatták, kitörölhetetlen benyomást tett. 3 egymást követő szombaton prédikált Pál a tesszalonikaiaknak, vitatkozott velük az írások alapján Krisztus a megöletett bárány a világ kezdete óta életét, halálát, feltámadását, közbenjárói tisztségét és eljövendő dicsőségét illetően. Felmagasztalta Krisztust és kimutatta, hogy szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely megnyitja az ótestamentumi írásokat és gazdag kincseit elérhetővé teszi. Miközben Pál Tesszalonikában az evangéliumi igazságokat hirdette, nagy tömeg érdeklődését ragadta meg, és némelyek azok közül hívének és csatlakozának Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 4. verse. Mint a korábbi helyeken, az apostolok itt is eltökélt ellenállással találkoztak. A hitetlen zsidókat irigység töltötte el. Ebben az időben a zsidók nem élvezték a római hatalom jó indulatát, mert röviddel ezelőtt felkelés szítottak Rómában. Gyanakodva tekintettek rájuk, és bizonyos mértékben szabadságukat is korlátozták. Most alkalom kínálkozott, hogy a helyzetet kihasználva a rómaiak kegyét újból megnyerjék. Ugyanakkor az apostolokat és a megtért keresztényeket megszégyenítsék. Erre a célra maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Abban a reményben, hogy megtalálják az apostolokat, felvonultak Jázon házához, azonban nem találták sem Pált, sem Szilászt. És amikor nem találták ott őket, a csalódás miatt eszét vesztett tömeg Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mert más tartanak királynak, Jézust. Mivel Pált és Szilászt nem találták, az elöljárók a bevádolt hívőket őrizetbe vették, a béke megóvásáért. A testvérek pedig, akik féltek a további erőszaktól, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Nem tűnik ki az apostolok cselekedetei könyvéből, mennyi ideig tartózkodott Pál és Szilász Tesszalonikában. Bár viszonytagságos körülmények között embereket nyertek meg Krisztusnak, és amikor eltávoztak, élő gyülekezetet hagytak maguk után, amely tovább vitte az evangélium fáklyáját. Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, akik között dolgoztak. A kereszthírnökei éberen és imádságos lelkülettel vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal menjenek előre. Fel kell magasztalniuk Krisztust, mint az ember közben járóját a mennyei szentélyben, akiben összpontosul az ótestamentumi áldozati rendszer, és akinek engesztelő halála által Isten törvényének áthágói békét és bocsánatot nyerhetnek.
1: 33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szólnékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne van.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a közös Biblia tanulmányozáson. Szívből örülök annak, hogy egy újabb sorozatot kezdhetünk el a mai napon. Ennek az újabb sorozatnak a közös címe pedig a Biblia ABC-je, vagy a Biblia alapismeretei. A következő előadásokban szeretnénk foglalkozni azokkal a Biblia alapelemekkel, amelyet minden embernek tudnia, ismernie és hinnie kell. Tudatosan mondtam ebben a sorrendben. Tudnia, ismernie és hinnie kell. Ma a Szent Háromságról szeretnék tanulmányozni a Szentírásból. Lapozzuk fel Péter apostol első levelében a harmadik rész 15. verset, amely a következőképpen hangzik. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Három dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nincs ismeret, nincs bizonyságtevés. Nincs olyan, hogy tovább adjuk az igazságot anélkül, hogyha a mindenható Istent nem szenteljük meg a szívünkben. És amikor ezt megtettük, ezt az első lépést, ha megkérdez bennünket valaki, akkor mondjuk el szelíden és

alázatosan azt, amit tudunk, amit hiszünk. Sajnos nagyon sok ember nem tudja, hogy mit hisz. Ha megkérdezünk embereket, hogy miért tesz így vagy úgy bizonyos vallásos dolgot, akkor vagy vállat von, vagy pedig azt mondja, hogy az én szüleim, az én őseim is így tették, és én is azt teszem. Ezért nagyon lényeges tisztázni a Szentírásból azt, hogy mit higgyek, mi az igazság, és csak az igazságot higgyem el, és vajon az én vallásos gyakorlatom tökéletesen megegyezik-e azzal az elvel és azzal az örök igazsággal, amely a Szentírásban található meg. Ezért mondja itt mindjárt az ige az elején, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ismerjük őt. Ezért a mai alkalommal célunk az, hogy megismerjük magát a Szent Háromságot, megismerjük az Atyát, Fiút és a Szent Lelket. Hogyan közeledjünk hozzá? Hisz hogyan ismerhetjük meg? Azt találjuk feljegyezve János evangéliuma első részének a 18. versében, hogy Istent nem látta senki. Soha senki nem látta. Szó szerint így olvassuk, mert az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Most egy alapvető dolgot szeretnék legelőször is tisztázni. Természetes, hogy azt, amit látok, azt nem kell hinnem. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Nagyon sok ember apáról fiúra száll ez az ige, és így mondja, én csak azt hiszem, amit látok. Hát, kedveseim, próbáljuk átgondolni, kell nekünk hinnünk azt, amit látunk? Én hittem azt, hogy találkozni fogok egy bizonyos emberrel a mai napon. Meddig kell hinnem, amíg nem találkozom, amíg nem látom? Tehát azt, amit látunk, azt nem kell hinnünk. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Jézus Krisztus pedig itt azt mondja el nekünk, ezt a nagy igazságot, az Istent soha senki nem látta. Ezért, mert nem láttuk, ezért hinnünk kell, hogy ő létezik. Ezért is találjuk feljegyezve Zsidókhoz írt levél 11. részében a 11. résznek a 6. versét. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Néhány fontos dologgal találkozunk. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Miért? Ha nem hiszem azt, hogy létezik Isten, hogyan járulhatok eléje? Vagy ha nem hiszem, miért imádkozzak hozzá, ahhoz, aki számomra nem létezik? Ezért mondja, mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai témakörünkben mi Isten keresésére indulunk. Ezért most tegyük fel az első és nagy kérdést, honnan tudjuk azt, hogy Isten létezik? Az előbb, János evangéliuma első rész 18. versében azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Kicsoda? Jézus Krisztus jelentette ki az Atyát. Szeretném ezt elolvasni a Szentírásból, János evangéliuma 14. részéből, és a 14. résznek a 8. és a 9. verse egy nem mindennapi módon közelíti meg ezt. A 7. versben azt olvassuk, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Jézus Krisztus a felolvasott igeszakaszban nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetjük meg az atyát, hogyan ismerhetjük meg a mennyei atyánkat, az Istent. Azt mondja, hogy ő általa, Jézus Krisztus által, mert azt mondja, ha megismertetek volna engem, kit? Jézus Krisztust. Ha megismertük volna őt, akkor megismertétek volna az atyát. És megismerésére
Jézus Krisztus által jutunk el. De hogyan? Egyszerűen úgy, hogy meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, így megismerhetjük az Atyát is. Jézus Krisztus itt járt a Földön, látták emberek, és az ismertől ismeretlen felé, ugye az induktív módszerrel, ismertől ismeretlen felé induljunk el, hogy megismerjük az Atyát. Azonban, amíg Jézus Krisztus ezeket a szavakat Filiphez intézte, Filip nem értette meg. És azt mondja tovább a 8. és a 9. vers, mondanék ki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az Atyát, és elég nekünk. Egyértelmű, hogy az elméjéig nem jutottak el azok a szavak, és mostantól fogva ismeritek őt, mert láttátok. Láttátok őt, mert látták Jézus Krisztust. 9. vers. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az Atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az Atyát? Jézus Krisztus elmondja ezt a nagyon fontos dolgot, aki engem látott, látta az Atyát. Ha meg akarjuk ismerni az Atyát, akkor Jézus Krisztus az, akin keresztül eljutunk, és megismerhetjük az Atyát. Ezért meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, meg fogjuk ismerni az Atyát is. Ezért induljunk el, és próbáljuk először megismerni Jézus Krisztust, és miután megismerjük őt, utána foglalkozni fogunk Istennel, az Atyával, foglalkozni fogunk a Szentlélekkel, és azzal is, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten létezik. De mivel a Szentírásban ezt az utasítást kaptuk, hogy mi az Atyát Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagyis először meg kell ismernünk Jézus Krisztust, akit testet öltött, Isten emberként élt ezen a földön, úgy járt kelt, mint ahogy mi is, hozzánk hasonló lett, itt tanított, itt élte a mennyei életet, ezért mi Jézus Krisztus megismerésével megismerhetjük az Atyát. Ezért próbáljunk foglalkozni először magával ezzel a kijelentéssel, vagyis ezzel a kérdéssel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus? Ez az egyik kérdés. A másik, vajon ez a név, hogy Jézus közhasználati név volt abban az időben, vagy ezt a nevet csak egyedül Jézus Krisztus viselte? Különbözik a vélemények. Azonban már most az első Biblia tanulmányozásunkon szeretném hangsúlyozni, kedveseim, azt, hogy bennünket semmi más nem érdekel, hanem csak egyedül az, hogy a Jézus Krisztusról, az örök igazságról, magáról, Istenről, a megváltás tervéről és az egész keresztényi életvitelének módjáról mit mond nekünk Isten, a mi Atyánk, a Szentlélek által adott kinyilatkoztatás alapján a Szentírásban. És ez a lényeg. És itt látjuk azt, hogy feltettünk két kérdést, tehetnénk még számos kérdést fel. Kérdés az volt, csak Jézus Krisztus viselte ezt a nevet, hogy Jézus, vagy mások is viselték. A Bibliában számos Jézussal találkozunk. Például héberül a Jézus név így hangzik, hogy Josuach. A Bibliának 6. könyve az Ószövetségi Szentírásban Józsué, a Josua könyve. Lefordítva az is Jézust jelent. Zakariás proféta könyvében találkozunk egy Josuával, főpappal, ami lefordítva szintén Jézust jelent. Apostolok cselekedete beszél egy Bar Jézusról. Tehát ez a név közhasználati férfi név volt abban az időben. Ezért is visel Jézus Krisztus két nevet. Azonban mit jelent először azt, hogy Jézus, és mit jelent utána az, hogy Krisztus? És miért visel Jézus Krisztus két nevet, mikor a korabeli emberek általában csak egy nevet viseltek?
Ott van Péter, Jakab, János, Filep, Beltalan, Pál, és így sorolhatnám tovább végig, azonban ő, a megváltó, kettő nevet viselt. Ha fellapozzuk a Szentírást Máté evangéliuma első részének a 21. versében, akkor az angyal azt mondja Józsefnek, Jézus Krisztus nevelő apjának, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Óriási kijelentés. Hála Istennek, hogy ez meg van írva a Szentírásban. Mit mond? Jézus annyit jelent szabadító. Nincs más szabadítónk rajta kívül. Senki más nem tud bennünket feloldozni bűneink alól, csak egyedül Jézus Krisztus. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a nő népét annak bűneiből. Azonban éppen azért, mert több ember viselte ezt a nevet, hogy Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, ezért visel Jézus Krisztus két nevet. Amíg a Jézus név héberből, zsidó nyelvből ered, addig a Krisztus név görög nyelvből ered, ami annyit jelent, hogy felkent, vagyis messiás. Amikor Jézus Krisztus 30 éves korában megkeresztelkedett és kijött a Jordán folyóból, letérdelt a parton imádkozni, akkor a Szentlélek kiárat rá, és amikor Péter apostol apostolok cselekedetének 10. részében, a 38. versben beszél róla, akkor azt mondja, mind kené fel őt az Isten hatalommal és Szentlélekkel. Mivel? Felkente őt Szentlélekkel. Tehát a Krisztus szó annyit jelent, hogy felkent, messiás, rajta kívül nincs szabadító. Vajon nekünk, embereknek kell hinnünk azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és rajta kívül nincs más út a szabadulásra? Olvassuk el Jézus Krisztus kijelentését ezzel kapcsolatban János evangéliuma 20. részében, a 31. versben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ember, aki meg akarja ismerni Istent, először meg kell ismernie Jézus Krisztust. És el kell fogadnia őt, Jézust, hogy ő az egyetlen messiás, egyetlen bűntől szabadító. Nincs rajta kívül senki más. Se ember, vagy bármilyen mennyei lény nem tud bennünket megszabadítani bűneinkből. Egyedül ő, aki magában viseli a szabadítást, magában viseli a messiást, ugye a felkent, vagy messiás, a Krisztus, és azt mondja itt az ige, hogy nekünk hinnünk kell, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a messiás, Jézus az Isten fia, és hogy ezt higgyük, és ha elfogadjuk őt messiásnak, megváltónknak, akkor ő nevében nekünk szabadulásunk, vagyis örök életünk van. Már eleve találkozunk ezzel a dologgal, ezzel az igazsággal, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító, nincs más. Vagyis más szóval kifejezve, nincs más megváltó. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Senki sem halt meg, érettünk bűnös emberekért a Golgotai kereszten. Senkinek a halála, senkinek az élet feláldozása nem elegendő ahhoz, hogy megváltson bennünket a mi bűneinktől. Még hogyha egy mennyei angyal, aki bűntelen volt, soha nem vétkezett, hű maradt teremtőjéhez, Istenéhez, ha angyal jött volna le a földre, és ő halt volna meg itt a földön érettünk, az ő élete nem lett volna elegendő, mert ő nem a teremtő. És itt mindjárt két fogalommal találkozunk. Általában nagyon ritkán esik szó keresztény körökben arról, hogy valóban Jézus Krisztus nem csak megváltó, de teremtő is. De mivel már említettük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó,
Olvassuk el Péter apostol első leveléből, az első részből a 18-19. Verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin a Krisztusén. Kinek a vérén váltattunk meg? A Krisztusén. Nem ezüstön, nem aranyon, pénzen nem lehet bűnbocsánatot vásárolni, mondja nekünk Isten a Szentírásban. A bűneink eltörlését egyedül egy valaki teheti meg, az, aki a nevében viseli, hogy szabadító, csak Jézus a Krisztus. Az, aki meghalt érettünk és helyettünk, a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Ezt mondja olyan megható a kezek a szavak a 19. versben, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nincs más szabadító, nincs más kiút, nincs más út a bűntől való szabadulásra, csak egyedül Jézus, azt mondja a Szentírás. Azonban a köznyelvben ott forog az, hogy a Jézuska. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondolkodtak-e már azon, hogy miért él a nép ajkán ez a kifejezés, vagy miért nevezik így a megváltott, hogy Jézuska? Általában azért, mert a köztudatban, amikor megemlítik Jézus Krisztust, és úgy nevezik, hogy Jézuska, akkor a betlehemi jászol áll előttük, és a betlehemi jászolban pedig a bepójált Mesiás, a megváltó. A kis Jézuska, hogyha ott az a csecsemő. Azonban szeretném, ha a mai témakörünkben, a mai közös Biblia tanulmányozásunkban Jézus Krisztusról kialakulna az igazi Krisztus kép, hogy mi lássuk meg, hogy ki is az, aki értünk meghalt a Golgotai kereszten. Ha zsidókhoz itt levelet lapozzuk fel, és még számos helyen a Szentírás beszél erről, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a betlehemi jászolban fekvő csecsemő, nem csak a golgotai hős, hanem Jézus Krisztus a teremtő Isten. Amikor fellapozzuk a Szentírás első lapjait, akkor elénk tárul az, hogy a Szent Háromság részt vett a teremtésben. Ott volt az Atya, ott volt a Fiú, és ott volt a Szentlélek is. Ha megnyitjuk a Bibliát a legelső lapon, akkor az egész Szentírás ezzel kezdődik. Olvasom Mózes első könyvében az első részből az első két verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen is puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Először beszél Istenről, aki teremtette az eget és a földet, majd utána mindjárt beszél a Szent Háromság harmadik személyéről, és azt mondja, hogy az Isten lelke, tehát a Szentlélek Isten, lebegett a vizek felett. Sokszor emberek úgy gondolják, hogy az Ószövetségi Szentírás nem is beszél a Szentlélek Istenről. Tessék megfigyelni, hogy ezzel kezdődik úgymond a Biblia. Azonban, amikor a teremtés történetét olvassuk, főleg amikor az ember teremtéséről számol be a Szentírás, akkor szintén az első könyv első részének a 26-ban. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem azt mondja Isten, hogy teremtek embert, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tessék megfigyelni, hogy egymás után sorakozik a többes szám, egyszer, kétszer, háromszor. Ott van, hogy mondta Isten, teremtsünk, utána a mi képünkre, másodszor és harmadszor, a mi hasonlatosságunkra. Tehát azt jelenti, ahogy említettük az előbb,
hogy a Szent Háromság részt vett, jelen volt a Föld és a világ formálásánál, teremtésénél és az ember teremtésénél. Azonban, ahogy mai nyelvvel tudjuk kifejezni, mindenhol van vállalkozó. Ember, aki vállalja a felelősséget, a munkáért, aki elvégzi azt, aki kivitelezi. Így tudnám megmagyarázni azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki az Atya tervét véghez vitte, megvalósította. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél első részének az első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, ugye régen, az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Amíg az apostol Pál, aki írta a levelet, beszél arról, hogy Isten régen a prófétákon keresztül szólt, ma, a mi időnkben, írja az apostol, szólt nekünk fia által, tehát Jézus Krisztus által, akit tett mindennek örökösévé, és most jól tessenek figyelni, aki által a világot is teremtett. Ki által teremtette az Isten a világot? Hogy olvassuk a Szentírásban? A fia által, Jézus Krisztus által teremtette a világot. Kedveseim, ugye milyen más Krisztus kép kezd kialakulni bennünk, amikor nem csak a betlehemi jászolba fekvő tehetetlen csecsemőt, Jézuskát látunk magunk előtt, hanem a világ mindenség teremtőjét, Urát és Istenét, Jézus Krisztust. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Miért? Mert azt mondja, hogy aki által az Atya teremtette a világot, tehát aki megvalósította a teremtést, az Jézus Krisztus volt. Itt most már két szolgálatáról találtunk eddig kimutatást a Szentírásban, ha sorrendben állítjuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás Jézus Krisztusról beszél, hogy ő a mi teremtőnk. Azonban az imént olvastuk Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nincs más megváltunk, csak Jézus Krisztus. Péter apostol nagyon határozottan mondta ezt el, nem csak itt az ő levelében, hanem amikor felelősségre vonták, hogy miért hirdeti Jézus Krisztust, és ő így válaszol, apostolok cselekedetében találjuk feljegyezve a 4 rész 12. versében, nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak Jézus. Nincs más megváltó, nincs más szabadító, nincs más messiás Jézuson kívül. Ó, kedveseim, milyen boldog tudat ez, hogy az Istenség második személye, aki megteremtett bennünket, sajnos a bűnt választotta az ősszülő, bűnt választották az első emberek, az első emberpár. De Jézus Krisztus eljött utánunk, és ő megváltott bennünket. Ő lehetővé tette az örök élet elnyerését. Ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ő a mi teremtünk, ő a mi megváltunk. Azonban most vessünk fel már egy másik kérdést. Hány közben járó van Isten és ember között? Egy, öt, tíz, ötven, száz, ezer, vagy mennyi? Különböző féleképpen van és él ez az igazság is az emberek között. Azonban természetesen igazság csak egy van. A valóság nem élhet különböző féleképpen az emberek között. A Bibliában egyértelműen tanít bennünket Isten arra, hogy hány közben járó van. Olvassuk el Timóteushoz írt levelet, amikor fellapozzuk, az első levélből a második rész 5. versében találjuk erre a kérdésre a választ, hogy hány közben járunk van. Mert egy az Isten,
egy a közben járó és Isten is ember között az ember Krisztus Jézus. Mit mond nekünk a Szentírásban Isten? Hány közben járunk van? Egy. És ki az az egy? Azt is megmondja. Egy az Isten, és egy a közben járó is Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ő a közben járó. És miért csak Jézus Krisztus lehet a közben járó? Más szóval, miért nem lehet senki más közben járó, csak ő, Jézus, a megváltó? Azért, mert mi emberek mindannyian bűnben születtünk, bűnösek vagyunk, a bűn terh alatt éltünk, és csak a Jézus Krisztus golgotai áldozatába vetett hittel és reménnyel szabadulhatunk meg bűneinktől. És egy bűnös ember sem lehet közben járó. Csak az, akiben nincs bűn, egész élete alatt a sátán egyetlen egyszer sem tudta bűnre csábítani Jézus Krisztust, akiről azt olvassuk, hogy ő neki problémái voltak, ő meg volt kísértve, azonban ő ragaszkodott az igazsághoz következetesen és állandóan. Például zsidókhoz írt levél 4. részének a 15. versében ezt olvassuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, vagyis kísértést szenvedett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Amíg eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más közben járó, csak egy. Kedveseim, elhisszük mi azt, amit Isten a Szentírásban nekünk elmond Jézus Krisztusról, hogy ő az egyetlen közben járó? Készek vagyunk mi elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltónk, és másik nincs? Készek vagyunk elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, mert másik nincs? És ahogy már itt olvastuk a 15. versben, a következő kérdésre is választ találtunk. Hány főpapunk van? Ha megfigyeljük, különböző keresztény egyházak léteznek. És minden keresztény egyháznak megvan a maga főpapja. Azonban a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpap létezik? Itt azt olvastuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Kiről beszéli a Szentírás? És tessenek megfigyelni, hogy egyes számban mondja el. Nem azt mondja, hogy nem olyan főpapjaink vannak, akik nem tudnak megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem egyes számban mondja el. Ha fellapozzuk zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. versét, akkor választ találunk pontosan arra, hogy ki a főpapunk. Ezt olvasom. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örötté való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpapunk van? Egy. És megmondja azt, hogy ki az az egy főpap, Jézus Krisztus. Akkor eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus, ami teremtünk, ami megváltunk, ami egyetlen közben járunk, vagy utána láttuk, hogy egyetlen főpapunk, és Jézus Krisztus szolgálatáról szeretnék még egyet olvasni. Ő személyesen beszél arról, hogy amikor ő másodszor eljön, akkor ő lesz az ítélőbírónk is. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 25. részében, a 31. és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválaszti juhokat a kecskéktől. Kedveseim, azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor ő maga elé gyűjti mind a népeket, és az embereket két csoportra ossza.
ő lesz az ítélő bírónk. És amikor mindezeket látjuk, hogy ő a teremtőnk, egyetlen megváltunk, egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk és egyetlen ítélő bírónk, amikor mi valamennyire, amennyire meg lehet ismerni ilyen rövid idő alatt Jézus Krisztust és az ő szolgálatát, akkor most próbáljunk visszatérni a mi eredeti kiinduló pontunkhoz, hogy rajta keresztül megismerjük az Istent. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, ki látott engem, látta az Atyát. Rajta keresztül, általa, ha mi ismerjük Jézus Krisztust, mi megismerhetjük a mindenható Istent is. Ezért most próbáljunk elindulni ebben az irányban és keresni azt, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézus Krisztust. Mi minden bizonyítja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy megismerjük az Atyát, az Istent is, hogy ő valóban létezik, hogy ő öröktől fogva létező személy. Zsoltárok könyvét, amikor fellapozzuk a 19. Zsoltárban, a második versben gyönyörű választ találunk arra, hogy a természet hogyan bizonyítja Isten létezését. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor feltekintünk a csillagos égre, próbáljuk megszámlálni a csillagokat az égen. Lehetetlen. Ki teremtette meg? Ki határozta meg? Minden bolygónak és minden csillagnak a maga útját. Ki volt az, aki elindította a földünket? A naprendszerben található bolygókat, amelyek mindegyik óriási sebességgel rohan. Például maga a Föld több mint 1600 kilométer sebességgel forog a saját tengelye körül. Ki indította el? Hogy nem lassul, vagy nem gyorsul? Ha Isten nincs, hogyan állna elő mindez? Egyik alkalommal nagyon régen olvastam a következőt. Vajon a tudósok hány fizikai és vegyi törvényt készítettek el, teremtettek meg? A válasz az, hogy egyet sem. Mindazok a vegyi és fizikai törvények, melyeket a tudósok felfedeztek, azok léteztek azelőtt is. Az ember csak felfedezője a meglévő törvényeknek. De akkor fel kell tennünk a kérdést, de ki a teremtője? Ki teremtette mindazokat a törvényeket, amelyeket már tudunk, és ki teremtette azokat a törvényeket, amelyeket még az ember mindig nem fedezett fel. Itt látjuk ezt a csodálatos kijelentést. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem szavalni. Volt egy kedvenc szavalatom, egy költeményem, amelynek az volt a címe, hogy ateista. Refrénszerűen ismétlődött a szavalatban a következő. Megértem azt az embert, aki földre hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Igen, a természet, az egész mennyei világ, az egész látható világ egyetem, a koszmosz, ami magában annyit jelent, hogy rend, örök rendet állított fel Isten. Egyetlen egy bolygó sem nem ütközik össze, mert mindegyiknek megszabta Isten a maga útját, is arról nem tér le. Természet beszél arról, hogy van Isten. A következő bizonyíték Isten létezésére a lelki ismeret. Rómabeliekhez írott levélnek a második részében, a 15. versben találunk erről kimutatást. Róma 2.15 így hangzik. Mert akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Milyen különös? Milyen különös megfigyelni a következőt? Ha jót teszünk, nem vádol bennünket a lelkiismeret? De amint rosszat teszünk, azonnal megszólal, hogy miért tetted, nem így kellett volna. Miért tetted ezt meg? Ne tedd ezt, máskor másként tegyed. Tegyed azt, ami igaz, vagy mondd azt, ami az igaz. Miért nem mondtad meg őszintén? Szeretnék elmondani egy történetet.
Sógornőm jogi egyetemre járt. Akkor mesélte el, hogy egy tanár bűnügyet tanított, és elmondta nekik a következőt. Egy kis városban szörnyű gyilkosság történt, egy házaspárt meggyilkolt valaki, azonban a gyilkosnak nyoma veszett. Annyira nyoma veszett, hogy a rendőrség semmilyen bűnre vezető, nyomra vezető valamit nem talált. És egyik rendőrnek egy hadi ötletet támadt, és azt mondta a többieknek, tudjátok mit, rendeljük el, hogy mindenkinek meg kell mérezkednie. Le kell mérni a testsúlyát. Meg is tették, mivel nem volt túl nagy a város. Kötelezővé tették mindenki számára, hogy elmenjen és lemérjék. Felírták a nevét, és utána, hogy hány kiló. Egy hónap múlva ez megismétlődött. Egy ember egy hónap alatt 10 kilót veszített súlyából. És amikor ezt megfigyelték, beidézték a rendőrségre, és addig vallották, míg meg nem mondta az igazat, én vagyok a tettes. A lelkiismeret furdalás. Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk. Isten int bennünket, sőt, még álomban is szól, figyelmeztet, tanít, tanácsol bennünket a jóra. Ahogy az előbb említettem, akkor fedd, amikor rosszat teszünk, amikor jót teszünk, az sohasem fedd. Tehát a természet bizonyítja azt, hogy létezik Isten. A bennünk levő lelkiismeret bizonyítja azt, hogy létezik Isten. És még egyet szeretnék megemlíteni, ez pedig a jövendőlés. Mi is a jövendőlés? A jövőbe beszélés. Kijelentése a jövővel kapcsolatban, jövőben történő eseményekkel kapcsolatban. Így olvassuk Ésaiás próféta könyvének a 46. részében a 9. és a 10. verset. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki az, aki tudja kezdettől fogva a véget? Isten. És mit mond? Kijelentem azt, ami lesz. Én megmondom előre azt, hogy hogyan fognak történni az események. Hogyan fog történni az egész világ történelem, hogyan fog zajlani, véghez menni, megvalósulni. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Következő előadásban szeretnék foglalkozni számos jövendőléssel, és el fogunk gyönyörködni azokban, hogy milyen csodálatosan teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyeket Isten mondott. És Szentírásban vannak olyan jövendőlések is, amelyek évre szólnak. 100, 500, több mint 1000, több mint 2000 évre előre Isten megmondta, hogy mi lesz, és úgy lett. Este nézik a híradót. És a híradó végén elmondják, hogy milyen lesz az időjárás holnap. Hadd kérdezzem, mindig eltalálják a meteorológusok, hogy milyen idő lesz a következő nap? Meg tudják mondani 1-24 órára előre, precíz pontossággal, hogy mi fog történni? Nem beszélve a földrengésekről. Ott vannak a műszerek, meg tudják jelölni előre órákra, vagy hetekre, vagy hónapokra, vagy évekre, hogy lesz és mi lesz? Nem. Isten pedig előre kijelentette a jövőt. A proféciák az egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Isten létezik. Azonban a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, az pedig Jézus Krisztus. Senki más nem mondhatja el azt, amit ő elmondott, aki látott engem, látta az atyát. Ha semmilyen más kinyilatkoztatás nem létezne a világegyetemben, és ezen a földön, csak Jézus Krisztus Isten létezéséről, az is elegendő lenne. Azonban úgy érzem, hogy illő dolog, sőt szükséges is, hogy mi szót ejtsünk a Szent Háromságról külön-külön. A megfogalmazás, ami közkézen forog, egy Istenben három személy. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. Az Atya Isten számtalanszor megszólalt Jézus Krisztus földi szolgálata alatt,
Jellegzetes az a kijelentése, amikor Jézus Krisztus kijött a vízből, Keresztelő János megkeresztelte, és kijött a Jordán folyóból. És amikor letérdelt a Jordán partjára, és ott imádkozott, szó hallatszott az égből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebből világosan látjuk, hogy az Atya fent volt a mennyben, Jézus Krisztus itt volt a földön, tehát két különböző személy, Jézus Krisztus itt a földön, mint személy, emberi testben, az Atya pedig fenn a mennyben. Szeretnék Jézus Krisztusra vonatkozóan is olvasni főpapi imájából, melyet János evangéliuma 17. részében találunk meg, feljegyezve az 5. versben, amikor Jézus Krisztus imádkozik, akkor ezekért mondja. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is örökké létező Isten, ugyanúgy, mint az Atya, mert a földi szolgálatának végén elmondott imában mit hangsúlyoz? Most te dicsőíts meg engem, Atyám! Milyen dicsőséggel? Azzal a dicsőséggel, amely nekem volt, amikor nálad voltam, mikor? A világ létele előtt. Amikor Jézus Krisztus és az Atya viszonyáról van szó, akkor még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Filippi beliekhez írott levélben olyan csodálatosan találjuk feljegyezve ezt. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy az Atya és a Fiú egyenrangú személyek. Így olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. részének az 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. 6. vers. Aki mikor Isten formájában volt, tehát kicsoda, Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves ellenlevők, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, az Atyával egyenlő volt, ahogy az Atya örökké létező Isten, úgy a Fiú is, Jézus Krisztus is örökké létező Isten. Külön személy az egyik, külön személy a másik is. Azonban ki a Szentlélek? Visszatérek oda a kerességhez, amit az előbb említettünk. Az Atya megszólalt a mennyből, Jézus Krisztus itt volt a földön, és ebben a bibliai kimutatásban az a különös, hogy azt olvassuk ott Máté evangéliumának a 3. részében, hogy Jézus Krisztus itt van a földön, az Atya a mennyben, a Szentlélek pedig galamb képében kiárad rá. Jézus Krisztus személyesen beszél a Szentlélekről, és egy különös módon beszél. Én nagyon boldog vagyok, hogy a Szentlélekről a Szentírásban ő maga, Jézus személyesen ilyen világosan elmondta nekünk, hogy kicsoda valójában a Szentlélek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon a Szentlélek személy vagy erő? Az a különös, hogy általában az emberek azt mondják, hogy igen, a Szentlélek erő. Azonban kinek van ereje? Aki személy. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan beszél a Szentlélekről. Úgy beszél, mint erőről, vagy pedig úgy beszél, mint személyről. Olvassuk János evangéliuma 14. részében a 16-17. verset. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót adnéktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ki ez a vigasztaló? A 26. versben Jézus megmagyarázza. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mond Jézus Krisztus? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. És most kérem kedves figyelmüket, akit az én nevemben küld az Atya. Akit, tehát személy. Nem azt mondja, hogy amit erő. Nem azt mondja, hogy amit küld az én nevemben az Atya. Hanem azt mondja, hogy akit küld az én nevemben az Atya. Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus helye jött el az Istenség 3. személye, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus feltámadása után 40 napra felment a mennybe,
És 10 nappal később, pünkösd napján, az Atya elküldte az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket. Azonban szeretnék még egy-két igehelyet olvasni. Visszatérünk a 17. vershez. Az igazságnak a ma lelkét, tehát a Szent Lelket, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kedveseim, 4-szer ebben a rövid kifmutatásban Jézus Krisztus 4-szer hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek személy. Mert még egyszer az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, majd 3-szor azt mondja, hogy őt, nem azt, őt, tehát személyt. A Szentlélekről látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ahogy személy a Fiú is, Jézus Krisztus. Miután láttuk ezt, szeretnék még egy nagyon fontos viszonyt, nagyon fontos isteni tulajdonságot megemlíteni, ez pedig az, hogy Isten örökkévaló. Isten nem ideiglenesen. Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Soha sem fogom elfelejteni. Egyszer összefutottam egy tanárral, aki mindenáron rá akart engemet beszélni, hogy ne higgyek Isten létezésében. Leültünk és beszélgettünk. És a kérdése az volt, az első kérdése, nyomban. Nekem szegezte a kérdést. Ki teremtette Istent? Én azt válaszoltam neki, hogy erre a kérdésre engedje meg, hogy kérdésre kérdéssel válaszoljak, mert van ilyen párbeszédi mód. Azt mondta, hogy jó. Hol van a világ vége? Kérdeztem őt. És azt válaszolta nagyon keményen és határozottan, mindenki biztosan tudja, a világűr végtelen. Igen, de ezzel ön valamit elismert. Kicsit meglepődve azt mondta, én nem ismertem el semmit. Mondtam neki, igen. És amikor láttam, hogy igen, nemmel nem megyünk egy a kettőnél tovább, akkor elkezdtem neki magyarázni. Valóban végtelen a világ egyetem? Vagy amikor az ember kijelentette azt, hogy a világegyetem végtelen, akkor ő elismert egy dolgot magáról. Az pedig az, hogy az emberi agy felfogó képessége véges határok közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, nem tudjuk megállapítani, hogy hol van a világegyetem vége, ezért azt mondjuk, hogy végtelen. És akkor a következő kérdésem az volt, ha mi emberek nem vagyunk képesek felfogni a fizikai világnak a végét, az egész fizikai világegyetemet, akkor képesek vagyunk-e felfogni azt az örökké létező Istent, aki mindazt, ami számunkra végtelen, ismeretlen, teremtette és fenntartja. És ez a tanár azt mondta nekem, fejezzük be a beszélgetést, mert végül rászed engemet arra, hogy én is higgyek Istenben. Szeretném olvasni a Szentírásból ezt a nagyon szép kijelentést, hogy valóban Isten öröktől fogva és mindörökké létező személy. A 90. Zsoltárban találjuk feljegyezve, a következő szavakban, a második versben. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva, mindörökké, te vagy Isten. Mikor? Meddig? Mettől? Meddig? Öröktől fogva, mindörökké, te vagy Isten. Menjünk tovább. El tudunk-e rejtőzni Istenről? Olvastam, hogy Németországban egy leleményes kocsmáros építetett egy olyan termet, amely nincs ablak. És a Mohamedának azt mondta, hogy ott nyugodtan ihatnak ők is különböző alkoholos italokat, mert nincs ablak, és az alak nem látja őket. Tehát az Isten nem látja őket. És bejött neki. Azonban mit mond a Szentírás? Elrejtőzködhetünk-e mi Isten elől? Van-e lehetőségünk arra, hogy mi elrejtőzünk, hogy ne lásson bennünket? Olyan megkapó szavakkal ecseteli a 139. Zsoltár
És itt a 139. Zsoltárnak a 7-től a 10-ig terjedő versében ezt olvassuk. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha Seolba vetek ágyat, a Seol a sírt jelenti, ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Elrejtőzködhetünk-e az Isten elől? Természetes, hogy nem. Ezért mindenkor úgy éljük életünket, a legtitkosabb rejtek helyünkön is, hogy Isten lát, Isten hallja, amit mondunk, Isten tudja, amit teszünk, és még tudja azt is, hogy mit gondolunk. Miért? Mert Isten mindent tud rólunk, más szóval mi, mint emberek, Isten előtt egy nyitott könyv vagyunk. Sőt, még többet tud rólunk, mint mi magunk. Mert mi csak azt tudjuk, hogy mi történt meg velünk, de nem tudjuk, hogy mi fog megtörténni, ő azt is tudja. Jézus Krisztus olyan egyszerű szavakkal mondta el nekünk a gondolatok Krisztus hegyi beszédében, amelyet egy hegyen tartott meg, ezt mondja, a ti hajatok szála is számon van tartva az Isten előtt. Megszámolta valaki közülünk, hogy hány hajszál van a fejünkön? Nem, Isten azt is tudja. Ezzel Jézus Krisztus azt akarja velünk érzékeltetni, hogy ő mindent tud. Előle semmit nem tudunk elrejteni. Végül Jézus Krisztusnak, vagyis a Szent Háromságnak egyetlen egy tulajdonságát szeretném elolvasni a Szentírásból János közönséges első levelének a 4. részében, a 8. versben. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Mert az Isten szeretet. Azért, mert Isten szeretet. Ez bebizonyította a Golgotán. Azt olvassuk a legszebb szövegben, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten a szeretet. És azért, mert Isten a szeretet, csak szeretetből szolgálhatunk neki. Nincs más út, nincs más mód. Ezért a mai tanulmányzásunknak befejezésénél azt szeretném feltenni kérdésként, hogy gondolkodjunk el felette, mennyire szeretjük mi azt, aki a szeretet? Mennyire szeretjük mi az Istent? Annyira, amennyire engedelmeskedünk neki. Mert ha Istent szeretjük, akkor neki engedelmeskedünk. Ha Istent szeretjük, akkor csak azt fogadjuk el hitünk alapjának, ami a Szentírásban van, és megtanulunk járni, élni, a Szentírás tanítása szerint készek leszünk tenni azt, amit Isten a Szentírásban megmondott, vagy ahogy találjuk feljegyezve János evangéliumának a 14. részében, a 21. versben. Jézus Krisztus ezeket a szavakat mondja el. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Sőt, a 23. olyan csodálatosan tárja elénk. Felele Jézus és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Olyan bátorítóak ezek a szavak. Olyan csodálatosak. Mit mond el Jézus? Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Nincs boldogabb élet a földön attól, mint hogyha az Isten szava szerint élünk. De ahhoz meg kellett ismernünk Istent. Utána megismerjük az ő akaratát, hogy cselekedhessük azt. Ezzel a csodálatos ígérettel szeretném befejezni mai elmélkedésünket. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozzunk. Kedves jelenlevők, kedves hallgatók, szeretnénk-e azt, hogy a mi otthonunkban lakozna az Istenség? Egy lelkész meglátogatott egy vezető egyházi személyt. Nem volt otthon a férj, csak a feleség is. Azt kérdezte tőle,
legyen szíves mondani, önöknél lakozik Jézus Krisztus? Az asszony válaszolt, és azt mondta, mi vallásos emberek vagyunk. Én nem

0: Szeretnék-e önök, hogy önöknél lakozzon a Jézus Krisztus? Ha igen, akkor szívleljék meg Jézus Krisztusnak tanácsát. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Kedves jelenlevő, kedves hallgatók! Isten segítsen meg bennünket, hogy mi az ő beszéde szerint tanuljunk járni hátralevő földi életünkben, hogy az Atya és Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten a mi szívünkben lakozzon. Ő a mindenható Isten, segítsen meg bennünket ebben, az ő kegyelméből. Amen. Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos kinyilatkoztatásért. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, mi nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad magadat. Elküldted Jézus Krisztust, és mi megismerhetjük Jézus Krisztust a Szentírásból, és Jézus Krisztuson keresztül megismerhetünk téged, Atyánk, és a Szentlélek Istent is. Köszönjük neked ezt az előjogot, és add, hogy a mi szívünkben a szeretet megerősödjön te irántad, hogy mi őszinte téged szerető gyermekeid legyünk, hogy tégedet kövessünk, neked szolgáljunk, és hogy te lakhassál az Atyával és a Szentlélekkel együtt, a mi szívünkben, hátralevő földi életünkben. Ezt kértük te tőled, örök szeretet, ami megváltó Jézus Krisztus érdeméért kértük ezt tőled, kegyelmedből. Amen.
1: Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük Önöket Bátran a Jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik a rádióhullámokon keresztül hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerádió Kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta Önöket is. Régebben már foglalkoztunk néhány adás keretében azokkal a fontosabb hegyekkel, amelyeket a Bibliában találunk, és amelyek talán nem is annyira szépségükkel, de azokkal is, hanem sokkal inkább az eseményekkel, amelyek körülöttük vagy rajtuk lezajlottak, és az ezekből eredő tanulságokkal nyerték el fontosságukat. Folytatjuk ma ezen bibliai hegyeknek a tanulmányozását egy szakértővel, aki mondhatjuk úgy egy bibliai hegymászásban szakértő, és nem más, mint Farkas Győző lelkipásztor, Isten hozott a stúdióban.
1: Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Örülök, hogy újra itt lehetek.
0: Köszönjük, hogy válaszoltál. Az elmúlt alkalmakkor, amikor még beszélgettünk a bibliai hegyekről, akkor néhány olyan hegyel foglalkoztunk, amelyek az Ószövetségben vannak megemlítve. Ma szeretnénk tovább lépni és foglalkozni néhány heggyel, amely az Új Szövetségben szerepel és különleges fontossággal bír. Azért mondtam, hogy néhány és különleges, mert sok hegy van a Bibliában, és mindegyiknek van valami jelentősége. Most viszont kiemelünk egy olyat, amiről szerintem mindenki hallott úgy, hogy a nevét a Biblia nem is említi meg pontosan, de szerintem akinek valamennyire legalább volt egy minimális kapcsolata a kereszténységgel, a Bibliával, az talán hallotta a kifejezést, hogy hegyi beszéd, vagy lehet, hogy még a tartalmából is ismerünk a boldogmondásokat, a mi atyánk imádságot, amely szintén ehhez tartozik. Miért is kapta a hegyi beszéd ezt a címet, és ha már hegyről van szó, hol volt ez a hely, mit tudunk róla a földrajzi értelemben, és miért választotta Jézus ezt a helyszínt a beszédnek?
1: Valóban nem tudjuk a nevét ennek a hegynek, mert ugye a Biblia nem nevezi meg, viszont az Úr Jézus életében egy meghatározó helyszín, hiszen az egyik legszebb, leghosszabb tanítását találjuk meg az Úr Jézusnak, és a bibliai ige szakaszokból megérthetjük azt, hogy ez a helyszín, tehát földrajzi helyszín, az a galileai tenger partjához közel esett. És ugye az Úr Jézus mielőtt felment a hegyre, hogy jól hallható és látható legyen az, amit az embereknek elmond, ugye előtte azt látjuk, hogy kiválassza a 12 tanítványt. A 12 tanítvány követi Jézust, és az Úr Jézus tanítja őket. Jézusnak sok tanítványa volt, viszont itt elérkezett az a pillanat, amikor a sok közül kiválaszt 12 különleges tanítványt, apostolt, küldöttet. A Lukács evangélium a 6. fejezete ezt konkrétan bemutatja számunkra. És ha megfigyeljük, akkor Jézus az ő tanítását elsősorban a tanítványainak szánta, 12-nek és a többi tanítványának, viszont úgy mondta el, hogy mindenki hallhassa. És ahogy egyre többen gyülekeztek Jézus köré, ugye a galileai tenger partján, egyre inkább nehézé vált, nehézkésé vált, hogy a keskeny parton Jézus hangja hallható legyen, és Jézus felvezeti őket erre a tengerparti dombra hegyecskére, és itt hangzik el ugye az úgynevezett hegyi beszéd. Vagy testvérnő is lejegyzi, hogy a hegyi beszéd a tanítványoknak szólt, de a sokasság előtt hangzott el.
0: Itt egy érdekesség, csak egy apró megjegyzés, hogy a hegyi beszéd elején Máté 5.1-ben azt írja, hogy hozzámentek a tanítványai, hogy mondta,

0: második versben tanítja őket, de valójában a sokasághoz is szólt, mert a 28. fejezet, a 7. fejezet 28. versében mondja, hogy a sokaság álmélkodott, mert Jézus tanítja vala őket, tehát előbb a tanítványokhoz, de mindenkihez szólt,
1: igen.
0: És ez így van, egy eszembe jutott, miközben hallgattalak, az, hogy tulajdonképpen ez egy jelképesen az egyház szerepét is megvilágítja, Jézus megszólítja azokat, akik szövetségre lépnek vele, de rajtuk keresztül az egész világot.
1: Igen. És a Lukács evangéliuma jegyez fel olyan részleteket, ami még hangsúlyosabbá teszi azt, hogy Jézus a tanítványait különös módon szerette volna ezen üzeneten keresztül nevelni. Hiszen ma, akik olvassuk a hegyi beszédet, akik keresztényeknek valljuk magunkat, megtaláljuk benne azokat a keresztény elveket, értékeket, amelyek nélkül ugye nem is nevezhetnénk magunkat kereszténynek.
0: Nagyon érdekes dologgal, nagyon érdekes szakasszal indítja az Úr Jézus a hegyi beszédet. Azt mondja itten a 3. verstől egészen a 11-ig, hogy boldogok akik. És miközben készültem a mai beszélgetésre, gondolkoztam azon, hogy hogy is nézne ki, hogyha kiemelnénk csak azokat, akik boldogok, a tulajdonságaikat, és kérdezzük meg, hogy mennyire vonzó nekünk. Tehát boldogok, akik, figyeljük meg, szegények, szomorúak, szelidek, éhezők, irgalmasok, tiszta szívűek, békességet keresők, és az üldözöttek. A kérdés, boldogok? Vajon miért kezdi ezzel Jézus, és miért ezeket az embercsoportokat emeli ki a hegyi beszéd elején?
1: Valóban egy picit ellentmondásosnak tűnnek ezek a gondolatok, olyan paradoxonszerű, hiszen hogy lehet boldog az, aki szegény vagy?
0: Mert a mai aki modern, szomorú.
1: Vagy aki sír, aki szomorú. Tehát a mai modern társadalomban úgy hiszük, hogy na csak az boldog, aki gazdag, vagy az boldog, aki vidám, aki mindig nevet, és nem szomorú, vagy az boldog, ugye, akit nem üldöznek, hanem békessége van. És ugye sorolhatnánk a 9 boldog mondás, viszont a hangsúly azon van, hogy az ember miközben látja és érzi a szükségletét, a lelki szegénységnek a szükségletét, rádöbben arra, hogy mi az igazi érték, akkor kezd el szomjúzni, éhezni, kezd vágyakozni az Isten igéje és igazsága iránt. Sírni? Nem az a fajta sírás, ami valami földi vesztesség, anyagi vesztesség miatt adódik, hanem az ember, amikor felismeri az ő lelki állapotát, és felismeri, hogy ő egy bűnös ember. Krisztus pedig egy olyan megváltó, aki az ő országába akar bennünket bevinni, akkor megértjük azt, hogy az, aki sír, miért lehet boldog. Mint ahogy a Zsoltárokban is van egy szép gondolat, hogy akik sírba emelik akik kévéiket, ugye, azok boldogan aratnak. Figyeljük meg azt az érdekességet is, hogy ezek a boldog, aki, ugyan nem foglalkoztunk vele részletesen a másik három témánkban, a Garizin hegyel hozható összefüggésben, hiszen a Garizin hegyén szintén elhangzik egy hasonló formula. Jézus tehát a hegyi beszédet úgy kezdi, ahogy a Garizin hegyi áldások is be vannak mutatva, hiszen ott igazit 9 boldog mondás hangzik el, viszont a Garizin hegyi áldásnál, ott a Mózes 5. könyve 28. fejezetében, ugye a felső, hogy áldott lesz a te méhed gyümölcse, a te földnek gyümölcse, a te barvonnak gyümölcse, és veszi sorba, és összesen 6 ilyen áldott lesz kifejezés nyilvánul meg. Tehát Krisztusban az ember áldást nyer, és ahogy tovább tanulmányozunk és olvassuk, azt véljük felfedezni, hogy ugyanúgy, mint a Garizin hegyén, az áldások feltételekhez voltak kötve, és ezek a feltételek az Istennek való engedelmesség és hűség. Ugyanúgy a hegyi beszédben az Úr Jézus ezt nagy mértékben kihangsúlyozza. És megfigyelhető az is, hogy Jézus itt úgy jelenik meg, mint aki a boldogságnak a forrása. Tehát mind a 9 boldogmondás minden egyes részletében Jézusra irányítja a mi figyelmünket.
0: Vajon ilyen volna egy földi mennyország, mint amit a boldogmondások leírnak, mert itt csak földi mennyországról lehet szó, mennyben nem lesznek sem szomorúak, sem éhezők. Valamilyen földi ideált vázol fel Jézus a boldogmondásokon keresztül?
1: Igen, hogyha párhuzamot vonunk Jézusnak egy másik tanításával, a Máté evangéliumának a vége fele, 25. fejezetben, ott az Úr Jézus nagyon szépen bemutatja, hogy kik mehetnek be az ő országába, a jók és a kecskék példázatában. És valóban a mennyország egyik belépő feltétele a jó cselekedetek, az irgalmasság cselekedetei vannak bemutatva. És Jézus az irgalmasság cselekedeteiben a szegényhez, aki a börtönben van, aki nyomorúságot szenved, aki ruhátlan, ugye, ehhez mind önmagát teszi. Tehát ő a ruhátlan, ő aki a börtönben ül, ő aki éhezi, és így tovább. És látjuk, hogy miközben megtesszük a legkisebbel, az olyan, mintha Jézussal tettük volna meg. Igazából akkor a mennyország nem akkor kezdődik el csupán, mikor Jézus második visszajövetele bekövetkezik, hanem már akkor elkezdődik a hívő ember számára, amikor ezeket éli. És a hegyi beszéd pont ezt mutatja be. Lehetek én az, aki lelkileg szegény, de lehetek az, aki Krisztustól megfelelő támogatással másokat tudok segíteni, akiket Krisztushoz vezethetek. Csodálatos tehát ez az egész hegyi beszéd, és különösen a boldogmondások, ahol aztán végül, ugye a boldogmondások végén ráteszi Jézus, úgymond az íre a pontot. Mert azt mondja, hogy ti vagytok a földnek sója, ugye? Ti vagytok a világ világossága. És itt látjuk ezt a különleges párhuzamot, mert egy hívő ember nem rejtőzhet el, tehát aki szereti az Úr Jézust, annak az életében meglátszik, szavakba önti, és azt mondja, hogy a föld sója. Hát mi kell, hogy az embereknek az életében úgy működjünk, mint a lelki életében, mint a só, ami megízesíti, ami kívánatossá teszi az Isten országa, hogy ti vagytok a világ világossága. Senki nem szeret a sötétségben tapogatózni, vagy sötétségben ülni. Ugye, és a világ világosság aztán különösen itten ki van emelve, azt mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok, hol?
0: Az egész
1: emberek előtt. Ugye, és akkor hozzá is teszi, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem téged dicsőítsenek, nem az embert, nem azt, aki a jót teszi, hanem akin keresztül ezt a jót tudjuk tenni.
0: Hát ez nagyon érdekes dolgok ezek, mert például, ha vagy így hallgattam ezeket a dolgokat, kezdett bennem összeállni egy kép, amit persze tovább építünk fel. Boldog mondásokban Jézus Krisztus bizonyos értékeket határoz meg, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami az embert boldoggá teheti, és ez tulajdonképpen nem más, mint az egész hegyi beszédben lefekteti a mennyek országának az alkotmányát, és ahogy te elmondtad, itt a mennyek országát alatt értjük egyrészt a kegyelem országát, amelybe kegyelem által belépnek mindazok, akik szeretnének itt a földön, és az ő kapcsolataik egymással, az ő magaviseletük, ahogyan ezeket az értékeket átültetik a hétköznapi életbe, ezek adnak egy ilyen betekintést abba, hogy milyen lesz a menny. Utána pedig rávilágít arra, hogy tulajdonképpen ezek az értékek nem elméleti, hanem gyakorlati értékek, amelyeket kiélhetünk. Viszont itt amellett, hogy húztunk egy bizonyos párhuzamot a hegyi beszéd hegye, most adjunk egy nevet neki, és a Garizim hegyi áldások között van egy másik párhuzam, egy másik ószövetségi hegyjel, és nézzük meg, hogy melyik is az. Ugyanis az 5. fejezet második része a 21. verstől egy ilyen, mint egy referént tartalmazó gondolatsort kezd el, megmondatott a régieknek, vagy megmondták a régieknek, én azt mondom néktek, és ez elismétlődik egészen a fejezet végéig majdnem. Jézus, mint egy törvényadó szólal meg, és eszünkbe jut erről ugye a Sínai hegy, ahol az első törvényt adta Mózes. Milyen párhuzamot fedezünk fel a hegyi beszédnek ezen szakasza, illetve a Sínai hegyen elmondott törvény között?
1: Tehát az első és a legfontosabb az, hogy aki a törvényt adja, az ugyanaz a személy, ugye?
0: Tehát a Sínai törvényt Sínai, is Isten fiatta?
1: Sínai hegyen, ugye, Isten az, ugye Jézus Krisztus az, aki az embernek kinyilvánítja ezt a csodálatos, úgy mondtad az előbb, hogy a menny alkotmánya, a mennyország alkotmánya, a 10 parancsolat, sőt, tovább mehetünk, ahol Ellen White azt mondja, hogy a törvény, a 10 parancsolat az az Isten jellemének a tükröződése. Milyen is Isten valójában megmutatja ugye az ő törvénye. És még egy érdekesség, mert amikor a 16. versben befejezi azzal, hogy fénylik a világosságot és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat, utána a 17. versben már is rávilágít, hogy miből fakadnak ezek a jó cselekedetek. És azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, én azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat, hanem azért jöttem, hogy betöltsem. És utána következik az, hogy Jézus, ugye, mint egykor a Sínai hegyen, ugyanúgy itt a hegy oldalban elkezdi részletezni a 10 parancsolatot. Ugyan a leírásban látjuk, hogy nincs mind a 10 külön egyen-egyenként kiemelve, viszont tudni kell azt, hogy Jézus azokra tette a nagyobb hangsúlyt, amelynek a mögötte meghúzódó elveket az akkor élő zsidó vezetőség egy picit elcsülte, csavarta a saját maga javára, saját maga hasznára.
0: Vagy ahogy mondaná Péter, a saját maga vesztére.
1: A vesztére, igen. Mert ők keresték az Isten törvényében úgymond a kiskapukat. Keresték azt, hogy hol lehetne valahogy úgy megoldani a dolgokat, hogy ne is hágjuk át a törvényt, de azért a saját kényünkre, kedvünkre is élhessük. És Jézus inkább ezekre teszi a hangsúlyt. Tehát fontos, hogy megértsük, hogy ugyanaz a személy adta a 10 parancsolatot a Sínai hegyen, aki itt a törvényt még magasabb szintre emeli, hogy az ember meglássa mögötte a törvény, a betű mögött meghúzódó elvet is, és meglássa, szoktuk mondani ilyen banki aláírásnak, kisbetűs rész,
0: az
1: apróbetűs rész. Ami ugyanezt csak jelképesen mondom, de Jézus, mintha ezt az apróbetűs részt próbálná megértetni itt az emberrel. Az első, amit megjelenik, hogy említetted a 21. versbe, már is azt hangsúlyozza Jézus, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. És gyakorlatilag, ugye, ha megfigyeljük, ez a parancsolat, ugye a 6. parancsolat, ami az egyik legszigorúbb következményekkel jár. Mert valakinek kioltani az életét, Tehát az egy visszafordíthatatlan, egy, tehát nem lehet már helyrehozni. Még ha valamit ellopsz, visszaadod, ugye? De valakinek az életét kioltani, azt már nem lehet visszafordítani. És Jézus azt mondja, hogy ne csak a betű szerint gondoljatok erre. Mert az ember, amikor haragszik, amikor gyűlöl valakit, akkor gyakorlatilag olyan, mintha végre is hajtotta volna. Van ez a jó magyar mondás, hogy van, aki megfojtana egy kanál vízbe, ugye?
0: Igen.
1: Tehát annyira haragszik, vagy annyira gyűlöl valaki. Ez egy kanál vízbe nem lehet ugye megfojtani valakit, szinte lehetetlen.
0: Hát ez is ki akarja hangsúlyozni, mennyire erős az ellenszenv az illetőben.
1: Így van. És itt kell lássuk, hogy Jézus rávilágít arra, hogy nem kell te vegyed a kést, vegyed a fegyvert, hogy bántsad a másikat, hanem elég a szavakkal, elég a nézéssel, elég azzal, hogy elfordítod a fejedet, elég azzal, hogy nem ülsz le mellé, átmész az útnak a másik oldalára. És lehetne ezeket ugye részletezni. Azt mondja, hogy igen, az már méltóvá teszi az embert az ítéletre. És az ítélet ilyen esetben sokszor kárhozott, ha az hát, ember nem bánja meg a bűnét.
0: Ha megszámolnák, ilyen párhuzamban 7 vagy 8, most így egy picit próbáljuk meg őket egy csokorba szedve együtt nézni. Az egyik kérdésem, amihez kapcsolódik az, hogy még hallottam ilyen, olvastam is ilyen gondolatokat, hogy itt vajon Jézus a régi, úgymond a régi, vagy a sínai hegyi törvényt helyettesíti, lecserél-e valami mással? Mi történik tulajdonképpen?
1: Nem cseréli le, tehát kimondottan ugye a 17.
0: Tehát ami nem volt szabad addig, az most se szabad.
1: Így van. Tehát a 17. 18. vers egyértelművé teszi, hogy Jézus nem jött, hogy eltörője. Sehogy megváltoztassa, sehogy másikot ültessen a helyébe. Tehát itt ilyenről szó sincsen, hanem, ahogy már hangsúlyoztuk, inkább ezeknek egy olyan megvilágítás szeretett volna adni, amit az ember addig nem nagyon vett komolyan. Nem figyelt oda rá. Ne ülj, ugye? Igen. Nem kell kioltani valakinek az életét ahhoz, hogy már a 6. parancsolat ellen valaki vétkezzen. Ugyanezt a gondolatot viszi tovább itt a 27. 28. versbe is.
0: A paráznosság.
1: Már veszi, ugye? Hát melyik jön a 6. után?
0: Hetedik.
1: A 7. Még sorrendben is van, ugye, mert pont a 7. teszi Jézus azonnal a ne után, a ne paráználak, hogy ott teszi. És ott is felhozza a figyelmet ugyan, hogy nem csak az, amikor valaki valakinek a feleségét vagy férjét elveszi.
0: Tehát tetleges, nem csak tetleges paráznaság.
1: Nem csak
0: paráznaság.
1: A tetleges paráznaság, hanem már csak ha szívébe valaki rosszat gondol, már olyan, mintha az ember elkövette volna. Tehát ugyanoda...
0: Vagy tekint, tehát ez, szerintem ez kiterjesztető a pornográf tartalmakra is.
1: Akár, igen. Csak abban az időben ugye még a mi időnkben feltétlenül ugye minden, ami ezzel kapcsolatos.
0: Hát mondjuk azokban az időkben is találtak ilyen görög edényeket olyan festményekkel, amit csak 18 plusz fölött lehet mutogatni.
1: Igen.
0: Tehát más a helyzet ma, sokkal könnyebben hozzáférhető, de akkor se volt idegen azért.
1: Igen. Ha nem is ilyen mértékben, mint ahogy ma a pornográfia előreadott, de abban az időben is voltak bizonyos normák a nőknek az öltözettel kapcsolatosan, akár tudjuk a magasabb társadalmi osztályokban, ugye, akár amolyan táncfélék, ugye, nem hasonlítható a mai rúdtánchoz, vagy striptease, vagy ilyesmi.
0: De voltak de ennek megfelelői.
1: Ennek a megfelelői, ami szintén ugye pont a férfiakat szólítja meg az Úr Jézus, ami azt jelenti, hogy abban az időben is ez jobban érintette valószínűleg a férfi nemet, ugye, hogy ma is talán a férfiakat célozzák meg a pornográfiával és a többivel.
0: Igen, tehát most ezt lehetne még sokáig boncolgatni, mindegyiket külön-külön akár egy adáson belül, vagy akár ezt a 7-8-at egy adásban. Viszont amit így összegzésként itt el kell mondanunk, mielőtt tovább lépnénk, mert a hegyet még úgymond nem jártuk körül, a hegyi beszédet. lévén a beszéd az, ami ennek a hegynek a jelentőségét adja, mert különben, hogy mondtuk, a nevét se tudjuk. Tehát tululajdonképpen ez az ige szakasznak a szerepe, hogy ezt az előbb elmondtad, én úgy értem, hogy ez tulajdonképpen a törvénynek az értelmét kiterjeszti a tettekről, a szavakra, a gondolatokra, az érzelmekre is, és ott kezd el, ott az emberben a problémának azzal a részével kezd foglalkozni, ami a tettlegesség mögött van, tehát indítékok, gondolatvilág, fantáziaképek, stb. Mert egy másik igehelyen pedig azt mondja maga Jézus, hogy a szívből származnak gonosz gondolatok, és aztán ide ezek gyümölcsöznek tettekben. Tehát Jézus visszatér a gyökérhez. A másik gondolat pedig, ami szintén erre vonatkozik az, hogy itt tulajdonképpen Jézus, ahogy egy másik igehelyen idéz egy ószövetségi igeszakaszt, ezt mindezt azért mondta el, hogy a törvényt nagyjá és dicsőségessé tegye. Mert azzal, hogy a törvényt csak tettekre alkalmazták, bizonyítható tettekre az emberek, megnyírbálták a törvény szárnyait. Jézus viszont itt visszaadja a törvénynek a mélységét és a tekintélyét.
1: Igen. Így is hitték a korabeli zsidók, hogy amikor eljön az igazi messiás, akkor az Isten törvényének visszaadja ezt a dicsőségét. És a hegyi beszédben ez teljes mértékben megnyilvánul. Viszont nem csak akkor annak az embernek szólt, hanem ma nekünk is, úgy, ahogy próbáltunk belemenni részletekbe. És ezzel szemben Jézus megmondja a megoldást is. És ez az, ami nekem különösen tetszik, hiszen nem csak elmondja, hogy ne nézz rá, vagy ne is gondolj rá, hanem azt mondja, hogy érheted el ezt a módszert. És azt mondja, hogyha a szemed megbotránkoztad, vagy a kezed, akkor vágd le, nem valami öncsonkításra gondol az Úr Jézus.
0: Semmiképpen.
1: Hanem, hogy minden olyan dologtól szabadulj meg, ami téged kísértésbe ejt. Tehát lehet sok embernek ma, ha elvennénk a digitális eszközeit, számítógép, telefon, tévé, ugye, hogy ne legyen ott, hogy az idejét elveszi, és hogy valami olyasmit nézzen, ami bűnre csábítja, vagy ami felgerjeszt benne indítékokat, vágyakat, akkor az olyan lenni, mintha a kezét vagy a szemét
0: vágnánk. Elég elképzelni el, azt, hogy milyen, amikor például valahol nagyon sietünk, és 5 perccel indulás után ráébredünk, hogy a telefon otthon maradt, és nem tudunk visszamenni, érte? Ez ábrázolja. Na igen, a lényeg az, hogy itten az Úr Jézus megint, mint törvényadó jelenik meg, és egy olyan módon fogalmazza meg ugyanazt a törvényt, annak meghosszabbítva az örökkévalóságra az érvényességét, hogy az embernek a szívét és a gondolatait változtassa meg, majd az egésznek a végén Jézus egy felszólítással zárja be ezt a sort. És azt mondja Máté 5:48-ban, hogy legyetek azért ti is tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mit akar Jézus mondani ezzel a sokat vitatott, rövid, de elég bonyolult felszólítással?
1: Ez megint aláhúzza azt, hogy aki a Sinai hegyen beszél, az aki itt is beszél. Hiszen eszünkbe juttat egy ószövetségi gondolatot, ami Istentől származik, ugye a Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 2. vers. Pont ezt húzza alá itten ez az ige, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ugye? És Jézus erre utal vissza. Szentek legyetek, legyetek tökéletesek. Miért? Mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát nem elég a kevés, nem elég a félig átadott szív, nem elég még a 99%-ig átadott szív, hanem nekünk tökéletesen át kell adni magunkat az Istennek. És ez csak Krisztuson keresztül lehetséges. Azon a mély tanításon keresztül, amelyet majd később fogunk vele foglalkozni, a Golgota hegyén fedezünk fel. Hiszen Jézus nem csak beszél ezekről a dolgokról, hanem ő maga éli. ő nem csak azt mondja, hogy ha megütnek egyik felül, tartsd oda a másikat is, vagy szeresd ellenségedet, és ő közben gyűlöli azokat. Nem. Ő kész volt oda tartani a másik arcát is. És aki ugyanitt azt mondja, hogy szeresd ellenségedet, és imádkozz érte, ő ezt meg is teszi, szereti, és imádkozik érte. Tehát ő bemutatja, hogy milyen az, amit nekünk meg kell, hogy tenni. Persze itt sokszor felmerülnek ilyen olyan viták, hogy mit is jelent ez a tökéletesség, hogy az isteni tökéletesség, emberi tökéletesség, milyen szemszögből kell ezt megközelíteni, de egy biztos, hogy a legnagyobb hangsúly azon van, hogy ami rajtunk áll, azt tegyük meg. 100%-osan adjuk át magunkat az Úr Jézus Krisztusnak, és a többi az, amit ő elvégez bennünk. De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor soha nem válhatunk azzá, akinek ő szeretne látni bennünket. Hogy az ő szemében, úgymond, tökéletesek legyünk. Lehet, hogy mi a magunk szemébe válunk tökéletessé, és már is hibáztunk ezzel, mindig én magamat tökéletesnek látom. De még lehet, hogy ott is hibázok, hogyha mások mondják rólam, hogy állj, te ez milyen tökéletes ember. Tehát nem ez a lényeg. Mi nem azért kell tegyünk, mondjunk, megtartsuk a törvényt, hogy mások tökéletesnek lássanak. Vagy én magamat, mint a zsidók annak idején, ugye, a farizeusok. Tehát mindent elkövettek azért, hogy mások őket milyennek lássák. Minél tökéletesebbnek, minél jobbnak. És pont Jézus lerántja a leplet róluk a hegyi beszéddel, ugye az előző gondolatokkal, hogy milyenek ők valójában, hogy a betűt azt igyekeznek 100%-ig betartani, de a mögötte meghúzódó elvet nem. És miközben azon morfondíroztak, hogy Jézus szombatot ront, ők vádolják ezzel Jézust, holott Jézus csak a szombatnak is ad egy megfelelő értelmezést azáltal, hogy szombaton gyógyít. Ők pedig mit terveznek szombaton? Hogy megöljék őt. Tehát rettenetes, ahogyan bemutatja az akkori kor emberének a magaviseletét, gondolkodását, és ráteszi a hangsúlyt arra, hogy mint egy tükröt fordít előjük, a ti mennyei atyátok tökéletes. Nektek ez a mérce, nem más, nincs kisebb, nem lehet lentebb, Isten nem hagyja lentebb. És amit korábban is mondtál, sokan ezzel jönnek, hogy már az a törvény, az nem az a törvény, hogy Jézus lentebb engedte a mércét, vagy már nem kell ezt, vagy azt, vagy amazt megtartani.
0: Szerintem fennebb emelte.
1: Én is úgy értem. Tehát fentebb olyan értelemben, hogy legalább arra a szintre, amit Isten eredetileg tervezett az embernek. A tökéletesség, ugye, mert Ádám és Éva tökéletesnek voltak megteremtve.
0: Elmondtuk eddig, hogy a hegyi beszéd az ott elmondott üzeneten keresztül valamiféle kapcsolatban áll, ugye a Garizim hegyel, ott is a szövetséget megtartó emberek áldásait mondták el, itt is a szövetségbe belépő emberek áldásait mondta el Jézus a boldogmondásokban. Utána a következő ige szakaszban elmélyíti a törvény értelmét, ami ezt a hegyet a hegyi beszéden keresztül összeköti a Sinai hegyel. Hogyha a 6. fejezetben lépünk előre, akkor egy újabb kapcsolatot látunk itt meg itten, és ezzel azt hiszem, hogy ki is merítjük a mai adásidőnket, mert egy nagyon érdekes fejezet következik a 6. fejezetben, egy érdekes rész az imádságról. Itt van a már említett mi atyánk imádság, és nem csak maga az imádság, hanem utána több versen keresztül tárgyalja Jézus, hogy mit jelent maga az ima élet, hogyan imádkozzunk, hogyan ne imádkozzunk. Tehát ez emlékeztet bennünket a Kármel hegyre. Ismételjük át egy-két mondatban csupán, hogy mi is volt a Kármel hegyi események lényege, és utána nézzük meg, hogy ez hogyan található meg itt a hegyi beszédben, főleg ebben a szakaszban.
1: Igen. Tehát a Kármel-hegy nem másról szól, mint az igaz Isten imádatról. Ugye? Illés arra hívja a népet, hogy jöjjenek el, és lássák meg, hogy melyik az az Isten, aki válaszol az emberek imájára. Ugye Baál nem válaszolt, és az Illés imájára Isten válaszolt még tűszállott alá az égből. És Jézus itt a hegyen tanítja az igaz Isten imádatot. És látjuk azt a, tehát mindegyik úgy tűnik, hogy témát vált, de igazából, amiről korábban beszél, arra ad egyfajta megoldást. Ugye, boldog mondások? Hogy lehetsz boldog? Úgy, hogyha az Isten törvényét tiszteletben tartod, betartod, és a mély részleteiben. Hogyan tudod megtartani? Hogyan vagy képes? Hogyan lehetséges ez, hogy megtörténjen? Úgy, hogyha megfelelő ima kapcsolatot ápolsz az Istennel, és ugye itt jön előtérbe az ima. És ugye itt is lerántja a leplet az Úr Jézus a hamis imádatról, és az igaz imádatról tereli a hangsúlyt. Mert az akkori emberek, ugye pogányok, és a pogányoktól átvették a úgynevezett farizeusok, írástudók, a nép elöljárói, hogy hosszan és akármilyen cinermányosan, látványosan imádkozzanak, és Jézus pont erre teszi a hangsúlyt. Nem ez a lényeg, hogy most lássák, hogy te mennyit és hol és milyen szépen imádkozol, hanem menj be a te belső szobádba, és ott önsd ki a szívedet az Istennek, és ott, amit ott mondasz, amit ott kérsz, azt az Isten hallja, és amit titkon kérsz, azt Isten nyilvánosan neked megadja. És ezen belül is látjuk ugye a mi atyánk imádságot, ami egy mintaima, nem azt jelenti, hogy minden egyes alkalom, amikor imádkozunk, akkor csak a mi atyánkot mondhassuk, hanem a mi atyánk az egy mintaima, ami a megszólításra, az Isten tekintélyhez, vagy a viszonyulására teszi a hangsúlyt, illetve mi az, amit kérjünk, hogyan kérjünk, ugye, és benne talán az egyik legszebb és leghangsúlyosabb dolog maga a megbocsájtás. Mert ha valaki úgy imádkozik, hogy közben haragszik az embertársára, vagy nem tud megbocsájtani neki, akkor azt az imát az Isten nem tudja meghallgatni. Ugye ez van benne, hogy amiképpen ti is megbocsájtok. Érdekes az, hogy mondja Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben, ha az imára gondolunk, és ez mindig úgy elgondolkoztat és megragad, mert azt mondja Ellen White, hogy az ima az a lélek lélegzetvétele. És ha belegondolunk abba, hogy mennyire fontos a levegő, az oxigén nekünk, élőlényeknek, embereknek, akkor értjük meg igazán, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet a Biblia, az Úr Jézus Krisztus a megfelelő imádatra. És gyakorlatilag ettől kezdve ráteszi a hangsúlyt arra, hogy milyen is az igazi imádat. És az egyik, amit kibontakozik, az, hogy ne légy képmutató. Tehát a képmutató, a farizeusi életforma, amit Isten nem tud meghallgatni. És ha már említettük a Kármel hegy kontesztusát, a Kármel hegyen nem csak az Illés imája hangzik el, hanem Illés egy különleges felhívással fordul az emberekhez is. És elmondja azt, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Tehát igaz imádat, hamis imádat. Képmutató imádság, vagy igazi imádság. Ugye, mert itt most már nem arról van szó, hogy az emberek bálványokat, baált, vagy bika alakú aranyszobrokat imádnak. Nem erről van szó, hanem arról, hogy képmutató módon imádkozik valaki, vagy pedig tiszta szívből tud imádkozni. És itt az Úr Jézus pedig ezt a felhívást gyakorlatilag megismétli, vagy kihangsúlyozza, és azt mondja, hogy ugye, ameddig sántikáltok, kétfele párhuzamos az Úr Jézus szavaiban azt mondja, hogy a 6.24-ben senki sem szolgálhat két úrnak. Tehát itt kimerül ugye az illési üzenet. Vagy egyik, vagy a másik.
0: És hát szerintem ez az a pont, ahol a két összefügg a kettő, mert ugye a Kármelhegyen is volt egy két különböző istenimádat.
1: Állítás.
0: Igen, ott formálisan is a két istenimádat elkülönült, ugye, mert az egyik az igaz Isten, másik a Baált imádta. Itt viszont ugyanazt az Istent imádják formálisan, de Jézus akárcsak a törvény esetében itt is a formáktól elindul a lelkület felé, a dolgoknak a mélyére ás, mert ugye színből meg lehet tartani a törvény, de kérdés, milyen indulatok húzódnak meg mögötte. Színből lehet imádkozni, de nem mindenkinek ugyanazok az indulatai az imádságot tekintve. De mivel tovább mennénk egy következő konklúzióhoz, megkerestem közben egy idézetet a Jézushoz vezető út című könyvből, amit szeretnék beolvasni röviden, három mondat az egész, de egy életre elegendő tanulság van benne. Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem minket emel fel, ő hozzá. Szerintem ez a három mondat tökéletesen összefoglalja azt, amit Jézus a hegyi beszédben részletesebben elmond. És menjünk most egy kicsit tovább még, most a hetedik fejezetre, Máté 5-7 fejezeteiből kevés időnk maradt, hanem beszéljünk egy kicsit arról a hátralevő körülbelül 8-10 percben, hogyan lehet gyakorlatba ültetni a hegyi beszéd elveit.
1: Az Úr Jézus ezt elmondja számunkra, a gyakorlati részét is. Úgy tűnhet nekünk, hogy ez mind elmélet, de nem. Mert a gyakorlati részt is kihangsúlyozza. Mert azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön. Tehát ez már egy gyakorlati tanács, ugye? Mert mire teszi az ember a hangsúlyt ma? Hogy minél többet össze tudjon gyűjteni. És ezzel szembeállít egy másik élethelyzetet, amikor azt mondja, hát nem mindenkinek van lehetősége sokat gyűjteni, nem mindenki gazdag és gazdagszik meg, hanem szembeállítja a neaggodalmaskodással is, ugye? Mert vannak egyszerűbb és szegényebb emberek, és azt mondja az Úr Jézus, ugye ez már konkrétan a hetedik fejezet harmadik versébe, hogy, jaj, bocsánat, még a 6. fejezet 25. versébe, ne aggodalmaskodjatok, ugye? És amit említettem a 7.3-ba, itt megint, hogy viszonyulsz megint gyakorlati rész, hogy viszonyulsz a másikhoz. Hogy a másikban mindig meglátod a hibát, ugye a szálkát, de magadban nem látod. Tehát három különleges gyakorlati szempontot ad. Az egyik, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, amire nem kell, ne gyűjtsed a földön, hanem munkálkodjél azért, hogy legyen kincsed a mennybe. És ne aggodalmaskodjál a holnapért, mit eszel, mit iszol, mivel ruházkodj, ugye? Mert Istennek gondja van még a kis madarakra is. És utána azt mondja, hogy ne irigykedjél. Tehát ne nézed a szálkát. Vedd észre a saját hibáidat is. És végül, ugye, mert ez a kérdésünk, hogyan lehet a gyakorlatba ezt átültetni, Jézus a 7.12-ben mondja el, és ez egy nagyon érdekes gondolat. Megfigyeltem, hogy szinte minden világvallásban ez az elv jelen van. Most így nem kerestem ki mindegyiket, hozhattam volna, csak eszembe jutott, hogy valamikor régebb olvastam, amikor foglalkoztam ezzel, hogy mind az öt világvallásban ez az elv benne van. És pedig az, hogy amit szeretnél, hogy az emberek veled tegyenek, te is azt tegyed velük. Tehát ez a gyakorlati megnyilvánulása.
0: Sőt, ez egy érdekes dolog, mert például hallottam ennek a negatív verzióját is, hogy amit nem szeretnéd, hogy veletek megtegyenek, azt ti se tegyétek másokkal, de ahhoz képest, amit Jézus mond, ez szerintem csak fél munka, mert azt jelenti, hogy ne bántsuk egymást, és azon túl semmi elvárás nincsen. Viszont Jézus éppen, hogy nem tiltó, hanem felszólító módban fogalmaz, hogy amit viszont szeretnél, azt viszont tedd meg, tehát ez már nem tilt a bántástól, nem semleges, hanem tetreserkent.
1: Igen. Pont ezt vizsgáltam meg a másik négy vallásnál, világvallásnál, hogy hasonlít az elv, de nem 100%-os. És ez az, amit, ahogy te is hangsúlyoztad, az Úr Jézus ugye valóban 100%-ossá teszi ezt azzal, hogy te tedd meg, amit szeretnél kapni, azt te már add oda az embereknek. És Jézus itt is önmagából indul ki példaképpen. Jézus mit szeretne, hogy mi? Szeressük őt, engedelmeskedjünk neki, de ő már mielőtt mi adtunk volna, mielőtt mi engedelmeskedtünk volna, ő már szeretett minket. Ugye, hogy az ige elmondja, hogy ő az ő életét áldozta érettünk. És ezt kell látnunk, hogyha mi Jézus jellemét szeretnénk tükrözni, akkor ezt kell a gyakorlatba megvalósítsuk.
0: Hátralevő körülbelül 3-3,5 percben mondjuk le mi is a konklúziót ennek a fontos hegynek, egy fontos, talán a legfontosabb üzenetéből, mert szerintem ez utolsó zárószó nélkül az összes többinek az ismerete, megértése sok eredmény nem hoz. Gondolok itt a példázatra, a két ház példázatára, amikor Jézus a végén is nem hiába ott elmondja, hogy aki hallja és cselekszi. A kérdés a következő, hogy milyen különbséget, milyen változást hoz az ember életébe az, ha hallja és cselekszi, amit itt olvas vagy hall.
1: Tehát itt a lelki házra gondolunk, ugye?
0: Az életünk, az életművünkre.
1: Az életünk. Minden, amit ugye magunk köré tudunk azonosítani, elkezdve
0: megvalósítani,
1: értékeink,
0: elérni,
1: a kapcsolataink, a családunk, tehát mind-mind ebbe belefoglaltatik. És kihangsúlyoz ezt a két ellentétes dolgot Jézus, hogy a bolond és a bölcs. És ezt a kettősséget végig meg lehet figyelni az egész hegyi beszédében Jézusnak. Ugye korábban már mondja ezt, hogy a két kapu, a két út, keskeny út, széles út, keskeny kapu, szoros kapu, széles kapu. És itt is ez a kettősség figyelhető meg. Senki nem szeret bolondnak tűnni. Senki nem szereti, ha bolondnak nézik az emberek. És Jézus elmondja, hogy akkor leszel bölcs, ha amit tőlem hallottál, az gyakorlatba ültethet. Olyan szép a Jelenések könyve jut eszembe, ugye ott is az első fejezetben Jézus ugyanezt az üzenetet közvetíti Jánoson keresztül, hogy aki olvassa, aki hallgatja, ugye, és aki megtartja a könyv profétálásának a beszédét. Valóban, úgy, ahogy mindegyik hegyen az események a gyakorlatra irányítják a figyelmünket, itt is az Úr Jézus a végén a hegyi beszéd keretén belül azt mondja, hogy építs a kősziklára. A kőszikla az nem a tengerparton van, ahol a homok van. A kőszikla az valahol fent van. És megfigyelhetjük, hogy a középkori templomokat, várakat hova építették, nem a homok, a tengerpart homokjára, vagy a sivatag homokjára, hanem fel egy hegyre, fel egy sziklára. Mert az akkori ember és a mai ember is tudja, hogy az a biztos pont. És még mai napig is állnak ezek a várak, sok felújítottan, vagy pedig romokban. De Krisztus egy olyan kőszikla, mert maga Krisztus a kőszikla, egy olyan kőszikla, akire ha ráépítjük az egész életünket, akkor semmi és senki nem tud eltántorítani. Mikor tudjuk meg, hogy sziklára vagy homokra építettünk? Mert a legtöbb embernél itt a probléma.
0: Ezt ellenőrizzük, hogy amit hallottunk, azt cselekesszük.
1: Így
0: is
1: van. És amikor jön a vihar. Mert ameddig nincs vihar, nincs probléma, nincs konfliktus helyzet, nincs rajtunk nyomás, addig úgy tűnhet, hogy a homokon is megfelelő, nagyon jól áll az a házikó. De amikor jön, az megpróbálja, és kiderül, hogy az nem tud megállni. És tehát ugyanígy van a lelki életünk is. Tehát az erdő mindegyik fája nagyon szépnek tűnik kívülről, de amikor jön a vihar, és
0: kiderül, hogy melyik áll a lábán, és melyik
1: kiderül, hogy mi van belül, ugye a fának, ha belül korhat, kitörik. És sokszor így van a lelki életünk is. Hogyha nem sziklára építettük, ha kifele a úgy látszik, hogy hú de jók, hú de szépek, hú de erősek vagyunk, de amikor jön a próba, a kihívás, a vihar, megpróbálja azt a lelkiházat. És az a ház, amelyik megállt, az azt jelenti, hogy nem csak hallgatta Krisztus üzenetét, hanem meg is tartotta, meg is cselekszi. És kívánom azt, hogy a mi lelkiházunk is Krisztusra épüljön rá.
0: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy megjelentél, és ezeket az értékes gondolatokat megosztottad. Én kívánom, hogy a te életed, családod élete is sziklosziled lelki házon álljon és maradjon.
1: Amen, köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
0: Kedves nézőink, egy értékes, érdekes gondolattal szeretném bezárni ezt a hegyi beszédről szóló rövid beszélgetést. Volt egy hegy, aminek a nevét mai napig sem tudjuk, a pontos helyét sem, de talán a kereszténység történetének egyik legfontosabb hegyévé vált azáltal, hogy Jézus Krisztus az ő kegyelmi országának és az eljövendő dicsőség országának az alkotmányát, elveit hirdette ki róla. Összefogta benne a Garizim-hegyi áldásokat, összefogta ezekkel együtt a Sinai-hegyen adott törvényt, Kármel-hegyi istenimádat kérdését, ezeket elmélyítette és hátrahagyta számunkra. A végén pedig egy szintén szikláról, mondjuk hegyről szóló példázatban szemléltette azt, hogy aki életét mulandó értékekre, futóhomokra építi, az sok jóra nem számíthat hosszú távon, viszont azok, akik sziklára építették az életüket, megmaradnak. Úgyhogy talán egy mondatban a tanulság, jöjjünk fel a hegyre Jézus mellé, és maradjunk ott. Várjuk Önöket sok szeretettel, mához egy hétre is, addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátásra.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri azt többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én le!

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

Mai témának ez a címe, hogy az ébredés és a karizmatikus mozgalmak. Már is szeretném elmondani, hogy három nagy pontban szeretném összefoglalni a témánkat. Először is arra szeretnénk megkapni a választ az ige alapján, hogy miből is erednek az ilyen típusú ébredések, mint a karizmatikus mozgalmak, mi a forrása, mi a háttere, mi a lelki háttere az ilyen mozgalmak keletkezésének. Azután a második, viszonylag terjedelmesebb pontban arról fogok majd beszélni, hogy miről ismerszik meg az ilyen fajta, az ilyen típusú hamisítvány. Mit mond erről a Szentírás? Ugye már is elmondom, hogy öt alapvető ismertető jegyet különböztettem meg, ami nem jelenti azt, hogy ebben aztán mindenki merül. És a végső, az utolsó pontban pedig arról szeretnék majd szólni, hogy mi a védelem az ilyen típusú megtévesztések, szélsőségek, hamisítványok, vagy hát mondjuk fanatizmus ellen. Hát akkor kezdjük el. Előjáróban egyet ígérek, hogy remélem, hogy Isten lelke segítségemre lesz ebben. Én szeretnék nagyon röviden beszélni, tehát nem hosszasan, ami azt jelenti, hogy remélhetőleg több idő fog majd jutni a hozzászólásokra. Úgy gondolom, hogy nincs az a terjedelmes, nincs az a fontos igazság, amit ne lehetne nagyon röviden, frappánsan és mégis hathatósan, világosan összefoglalni. Az első kérdés tehát, miből származnak a túlzások, a szélsőségek, az olyan típusú hamisítványok, az olyan típusú hamis ébredések, mint amilyenre a legjobb példát talán a karizmatikus mozgalmak adják, főleg ezek, de nem csak ezek. Ja, a Bibliában a végidőre nézve számtalan ígéretet olvashatunk, számtalan ígéret beteljesülését várják a hívek. Ugye várják a hívek mindenekelőtt természetesen Jézus Krisztus eljövetelét, ez a legnagyobb, ez a legcsodálatosabb ígéret, amiben mindannyian reménykedünk. De a Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző időszakra Krisztus és a Szentírás, a proféciák, a prófétaság lelke számos ígéret megvalósulását teszi. Olyan ígéretek ezek, amelyek az igaz hívőknek mindig a legszentebb vágyakozásaiban szerepelnek. Ja, nagyon sokan, ahogy mondja a Szentírás, sóhajtoznak, nyögnek az utálatosság miatt, az utálatosságok miatt, amelyek, ugye a profécia így szól róla, amelyek a jeruzsálemi templomban vannak, és ezt lefordítva a végidő valóságára, amelyek az egyházban vannak, amelyek a világban vannak. Nagyon-nagyon sokan éppen ebből fakadóan várják ezeknek a végét, várják azt, hogy megtisztuljon az egyház. Ja, Isten Jézus Krisztus második eljövetelét megelőző közvetlen időszakra ígéri az egyház megrostálását, megtisztítását, és ez nagyon sok hívő lelket tölt el, félelemmel is, de reménységgel is. Aztán másik nagy ígéret, amit a hívek a vég idejére várnak. A Szentlélek kiáradása, a Szentlélek kitöltetése. Nagyon-nagyon sokféle elmélet, elgondolás létezik erről. Nagyon sokan szeretnék a jelenben megragadni ennek az ígéretnek a beteljesedését. Ugye tudjuk, hogy Jóel könyve második fejezetében található erre nézve egy csodálatos jövendőlés, ahol Isten szó szerint, Isten igéje szó szerint így fogalmazza meg ezt az ígéretét, hogy ő ki fogja önteni a lelkét minden testre, ki fogja árasztani a lelkét minden testre. Hogyan fog ez megvalósulni, és miért nem valósul már meg? Kedves gyülekezet, itt szeretnénk egy nagyon fontos igazságra rámutatni, hogy mi az, ami a hívő lelki életet legjobban megpróbálja. Mi az, ami a hívő életben az egyik legnagyobb megpróbáltatás. Az az idő, én úgy gondolom, hogy az az idő,

ami az ígéret beteljesedése és a jelen között feszül. Ugye a jelen túl nehéznek, gyötrelmesnek tűnik ahhoz képest, hogy Isten milyen ígéreteket adott az ő népe számára, és a be nem teljesedés, a még be nem teljesedés helyesbítve, ez egy olyan feszültséget kelt nagyon sok hívő emberben, hogy nagyon sokan a lelki életüknek az épségét kockáztatják emiatt. Ugye a várakozás, az idői faktor az, ami az ember lelki életét leginkább megpróbálja. Ugye Isten adott egy ígéretet az ő népének, hogy eljövök ti érettetek. Adott egy csodálatos ígéretet, hogy eljő és meg fogja őt látni minden szem. És azok a hívek, akik igazán szeretik őt. És a kereszténység erről szól, hogy mi szeretjük Jézus Krisztust, és várjuk a vele való találkozást, a viszontlátás boldog alkalmát. Ez az idői kitolódás, az, hogy úgy érezzük, hogy az időben mindig csak újabb és újabb várakozásra van szükség. Ez nagyon-nagyon megpróbál mindannyiunkat. Ugyanez van az egyház megtisztulásának a kérdésében is. Hogy mikor jön el annak az ideje, teszi fel nagyon sok buzgó és őszinte keresztény lélek a kérdést, mikor jön el annak az ideje, hogy nem kell eltűrni azt a sok-sok tisztátalanságot, helytelenséget, visszataszító tévejgést, ami sajnos nagyon sokszor az egyházban is lábra kap. Na már most. Itt kell rámutatnunk egy nagyon szomorú tényre, hogy a Biblia miközben álhatatosságra, béketűrésre int. Kitartó várakozása. Nagyon sok keresztény szeretné az ígéretek beteljesedését előbbre hozni. Hogy így mondjam, elébe menni az Isten ígéreteinek. Elébe menni az Isten terve megvalósulásának. És megpróbálják ennek az ígéretnek a beteljesedését, hozzáteszem őszintén, őszinte lelkülettel, szó sincs itt semmiféle hamisságról. Megpróbálják ennek a megvalósulását előrehozni. Függetlenül attól, hogy ez most az egyházban, vagy az egyházunkon kívül történik, mindenképpen tévegéshez vezet ez. Mindenképpen tévutakra és eltévedéshez. Én azt gondolom, hogy a mai előadásunknak is ez a címe, hogy az ébredés és a karizmatikus mozgalom. A karizmatikus mozgalom ennek talán a leglátványosabb példája, hogy van egy isteni ígéret, az Isten lelkének kiárasztása, az Isten lelkének kitöltetése, és ez nagyon sok keresztényt annyira lelkesít, olyan mértékben ajsz fel, hogy szeretnék ennek a megvalósulását a jelenben látni, és éppen ezért a Szentléleknek tulajdonítanak olyan kitüntetett szerepet, aminek végén a gondolkodás módjuk kibillen a helyéből, kibillen az egyensúlyából, és ebből fakadóan születnek az ilyen és ehhez hasonló mozgalmak, mint a karizmatikus mozgalom. Én azt gondolom, hogy erről sokat többet nem érdemes szólnunk, mindannyian látjuk és átlátjuk ennek a lelki természeti természetrajzát. A hit az egy nagyon érzékeny tényező mindannyiunk életében. A hit az lobboghat, de a várakozások, az emberi módon felajzott várakozások csalódással zárulhatnak. És azért is kell erről a kérdésről ilyen súlyozottan beszélnünk, mert, és ezzel fogom majd az előadás zárópontját jó részt kitölteni, hogy óriási csalódásokhoz, megkeseredettségekhez, csömörhöz vezet azoknak a lelkeknek az életében a tévegés, akik lehetnek ám bár jóhiszeműek, lehetnek ám bár őszinték és őszintén keresők, de ha nem ragaszkodnak a biztonságos, az egyedül biztonságos horgonyhoz, az Isten igéhez,
akkor óriási csalódások, megbotránkozások és kiábrándulások következhetnek be. Hát akkor tegyük fel azt a következő kérdést, hogy miről is ismerhető fel a hamis ébredés és a tévejgés, a hamisítvány, a vallási hamisítvány. Hogyan tud Isten bennünket megoltalmazni ezektől a félelmetes mellékvágányoktól? Én kérlek benneteket, akik tehetitek, nyissátok meg velem együtt a Korintusi első levél 14. fejezetét, amely tudva levőleg a legvilágosabb fejezet a Szentírásban erről a kérdésről, amelyben Pál apostolnak egy a korintusi gyülekezetben felbukkanó tévegése kellett választ adnia. Ez a tévegés nem is egyszerűen hasonló volt ahhoz, amit manapság a karizmatikus gyülekezetekben látunk, hanem ez annyira hasonló ahhoz, hogy érdekes módon a fejezet egyes szavainak félreértelmezése folytán többek között a karizmatikus mozgalmak többek között innen a korintusi első levél 14. fejezet, mondom még egyszer, egyes félreértelmezett kijelentéseiből eredeztetik az ő létjogosultságukat. Arra hivatkoznak, hogy Pál apostol is azt mondja, szeretném ugyan, ha mindjárt szólnátok nyelveken. Mond például ilyet. Hát tényleg ilyet is mond. Meg ugye ilyeneket mond itt Pál apostol, hogy aki prófétál, az az embereket építi, de aki nyelveken szól, az az Istenhez szól rejtett titkos dolgokat, tehát az Istennel ez egy ilyen sajátos beszélget, hát Pál apostol is ezt mondja. Tehát még egyszer mondom, hogy az a különös ebben a fejezetben, hogy a fejezet nem kellően alapos áttanulmányozása miatt, éppen azok eredeztetik ebből a saját létjogosultságukat, akikre ez a fejezet egy nagyon-nagyon súlyos kritikát mér, helyesebben igazából helyesbíthetni is az ő tévejgéseiket, hogyha az igét nagyobb lelki figyelemmel és nagyobb lelki alázattal olvasnák. Ebből a fejezetből szeretnék kiemelni néhány nagyon fontos részletet, és rámutatni arra, hogy Pál apostol hogyan leplezi le a tévejgésnek a jellegét. Azt is fogjátok ebből látni, hogy igazából aki ezt a fejezetet végigolvassa, az nem csupán a nyelveken szólás, a hamis karizmatikus ébredés jellegére fog választ kapni, nem csupán ez ellen fog védelmet nyerni. Pál apostol ebben úgy mindent belesűrített, amit a tévejgésekkel szemben tudni kell. Amit a tévejgésekkel szemben az oldalunkra csatolhatunk, mint egy vért, mint egy pajzs gyanánt, hogy megvédjenek bennünket a szélsőségek és túlzásokkal szemben. Először is megnyitván ezt a fejezetet, illetve fellapozva ezt a fejezetet, a következőképpen szól Pál apostol. Figyeljünk! Kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat, leginkább pedig, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek. Mert senki sem érti, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra. Aki nyelveken szól, magát építi. De aki prófétál, a gyülekezetet építi. Nagyon sok minden benne van ebben a néhány bevezető szóban is, de én egyetlen egy dologra hadd hívjam fel pusztán itt a figyelmet, arra, hogy Pál apostol, ha nem is nyíltan, ha nem is a legteljesebb határozottsággal, de burkoltan szembesít egymással két értékrendet. Szembesíti az igeszerűséget, az egyéni élményekkel, az egyéni tapasztalatok kultuszával. Azt mondja, hogy egyrészt itt van a lelki ajándékok sokasága, de azt mondja már is, hogy a lelki ajándékok sokasága közül a legnagyobb a prófétálás. Amin már is felhívom a figyelmet, de akik alaposan tanulmányozták ezt a kérdést, vagy hallottak már róla köreinkben előadást, azok
azoknak már erre fel lett hívva a figyelme, hogy amikor a Biblia profétálásról beszél, akkor ezen nem kizárólag, sőt azt is mondhatnám, nem főleg jövendő mondásról van szó, hanem az ige megszólaltatásáról, prédikálásról. Tulajdonképpen bibliai értelemben most, amit ti hallottok, ez profétálás, csak nyilván, hogy a profécia meg a profétálás az ma már egy egészen más fogalomnak van elsősorban fenntartva, ma ha ezt a szót halljuk, hogy profétálás, az szinte kizárólag a jövendő mondása, illetve a proféciák magyarázatára, vagy a proféciák tágabb kiterjesztésére, részletesen magyarázatára, vagy egy rész Istentől nyelt rész kijelentés továbbadására vonatkozik. Az Új Szövetségben különösen, de a Biblia egészében is a profétálás az ige megszólaltatása, az ige prédikálása. Tehát az ige prédikálása szemben a nyelveken szólással. A nyelveken szólással, ami egy egyéni élményen, egy egyéni tapasztalaton alapul, és ami, tegyük hozzá, nagyon sok benne ugye az irracionális vonás. Szemben a profétálással, amely viszont a gyülekezet épülésére szolgál, a gyülekezet javát szolgálja. Most a két értékrend abban szembesül még egymással, hogy Pál apostol azt mondja, hogy azt a lelki ajándékot igényeljétek és kövessétek mindenek előtt, amely a gyülekezet javát szolgálja. Hozzáteszem, hogy a 12. fejezetben ennél is határozottabban mondja ki az igazi lelki ajándéknak az ismérvét, tudnék az, hogy minden lelki ajándék haszonra adatik. Nem egyéb célból. Nem azért, hogy valaki önmagát építse. Nem azért, hogy valaki valami titkos, rejtett, csak magának értelmezhető, csak egyénileg átélhető kapcsolat félét éljen át Istennel. Ez egészen más kérdés. A lelki ajándékok, akármelyik lelki ajándékot vesszük is, minden lelki ajándék olyan természetű, amit Isten szolgálatra adott. A másik ember a gyülekezet épülésére, építésére. Tehát mi a baj a tévejgésekkel? Első fokon. Első fokon az a baj, hogy az ige szerűségtől a hangsúly áttolódik mindinkább az egyéni tapasztalatokra és az egyéni élményekre. Bekövetkezhet olyan formában is, jelen esetben a nyelveken szólás dolgában, azt mondja valaki, hogy amikor nyelveken szól az Istenhez, akkor magát erősíti, és az ima ható erejét erősíti. Ez is az egyéni élménynek, az egyéni tapasztalatnak a túlzott hangsúlyozása. Aztán jelentkezhet olyan formában is, amikor valaki túlzottan nagy hangsúlyt helyez a saját egyéni meglátásaira, és ezeket szeretnék kikiáltani Istentől jövő látásoknak, jelenéseknek és meglátásoknak. Nagyon fontos látnunk azt, és azt gondolom, hogy minden innen indul ki, és minden út ide végződik, hogy az Isten igéje az a biztos horgony, amelyen minden vallási meglátásnak, igei meglátásnak, keresztény, hogy így mondjam, idézőjelben mondom, élménynek alapulnia kell. Helyezzünk mindent az Isten igéjének mérlegére, ez a biztos horgonyunk, amitől nem szabad semmiképpen eltévejednünk. De maradván itt a bevezető szakasznál, egy következő kis mozzanatra hadd hívjam fel a figyelmet az ige alapján. Tudnék, nézzük meg, hogy mit mondtak, vagy mit gondolt a korintus beliek a nyelveken szólás hátteréről. Amikor azt mondja, hogy mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hanem Isten, hanem lélekben beszél titkos dolgokat. Ezt a kijelentést értik még félre nagyon sokan, és úgy gondolják, hogy Pál apostol itt magyarázza, hogy mi a nyelveken szólás. A Biblia, illetve a fejezet egészének az alapos átolvasása arra a következtetése juttat bennünket, hogy Pál apostol itt elkezdi a gondolatmenetet, méghozzá ott kezdi el a gondolatmenetet, ahol a korintus beliek voltak. Tudnék, a tévegést ott lehet leginkább lelepezni,
az ellenfélnek, vagy a beszélgető partnernek a saját térfelén. A saját gondolkodásmódjába belehelyezkedve nincs az a tévelygés, amit lehet leplezni. Ott, ahol az illető áll, nem kell nekünk föltétlen a saját szempontunkból kiindulni, ahhoz, hogy egy tévelygést leplezzünk, nagyon alkalmas erre a tévelygőnek az összefüggéstelen és kellő kapocs nélküli rendszere. Na tehát, miért érdekes ez a mozzanat itt a második versben? Milyen jellegűnek gondolták a nyelveken szólást a korintusbeliek? Azt mondták, hogy senki sem érti, hanem lélekben beszélünk ilyenkor Istennel titkos dolgokat. Nem embereknek szól, hanem az Istennek. Hadd tegyen fel a kérdést, hogy ha csak ennyit tudunk a nyelveken szólás természetéről, nem kellene megriadnunk tőle? Miért kérdezem ezt? Azért, mert a Biblia ugyan beszél titkokról. A titkok az Úréi, de a kinyilatkoztatások pedig miénk és a mi fiainké. A Biblia ugyan beszél arról, hogy a hitetleneknek megvannak kövéredve a szemeik. De erre azt mondja a Szentírás, hogy a saját hitetlenségük miatt. De a Biblia sehol nem mond olyat. Az az Isten tisztelet, amelyen bármi rejtett, bármi a köz nép számára érthetetlen, felfoghatatlan van, hogy ez Istentől van. A Biblia szerint, az Isten szerint való Isten tisztelet értelmes, oda, hogyha betéved egy idegen ott értelmes, igaz beszédet hall, amit hogyha nyitott szívvel hallgat, befogadhat, érthet, felfoghat, követhet, csupa pozitív dolog. Ehhez képest az, hogy titkos, rejtett dolgoknak a nyomába eredhetünk a nyelveken szólás által, de ez finoman szólva is gyanús. Igazából ez a fajta Isten tisztelet, ez nem egy új dolog, és a görög világban sem volt új dolog. A mai napig is ez számtalan mozgalomnak a sajátja, hogy tudnélik olyan Isten tiszteletet, vagy olyan mozgalmi kultuszt gyakorolnak, ami csak egy kevés számú titkos beavatott számára érthető. Ezeket a spirituális természetű jelenségeket, lelkiséget nyugodtan nevezhetjük okkult jelenségeknek. Mi is ennek a szónak a jelentése, hogy okkult, rejtett, és átvitt értelemben titkos. Csak a kevés számú beavatott számára érthető. A nyelveken szólással is ugyanez a baj, hogy a nyelveken szólásban valami nem mindenki számára átélhető élményt akarnak mindenki számára átadni végső soron, hiszen ugye a karizmatikus mozgalom szeretné mindenkire kiterjeszteni a nyelveken szólásnak az ajándékát, de ez egy olyan titkos és különleges élményt ígér az azt átélőknek, ami a közönséges halandónak ugye lehetetlen. Titkos, rejtett, nem mindenki számára elérhető, és egyben a magasabb rendű ismeretre hivatkozik. Tehát egy magasabb rendű kinyilatkoztatás elérését, vagy jogigényét igényli magának a karizmatikus mozgalom a nyelveken szólás által. Olyan élményt élsz át, ugye mondják, olyan különleges élményeket élsz át, ami nincs benne ugyan a Bibliában, mert ez elmondhatatlan. Olyan különleges élmények ezek, amelyek által magasabb fokú szentségre jutsz, magasabb rendű lesz az Istennel való kapcsolatod, pusztán a nyelveken szólás által. Hát azt gondolom, hogy a magasabb rendű kinyilatkoztatás, vagy a magasabb rendű ismeret kérdésében is, és nagyon-nagyon könnyen és világos ítéletet tesz a Szentírás, hogy ne mondjam, Pál apostol itt egy fejezettel korábban szinte egyébről sem beszélt. Mert mit is mondott, hogy mi a fokmérője a magasabb rendű ismeretnek? A szeretet. Mit is mond Pál apostol? Hogyha titkokat, vagy egyéb dolgokat tudok is, vagy ha olyan hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok el,
Tehát csupa-csupa olyan dolog, amire a karizmatikus mozgalom hivatkozik, magasabb rendű hit, magasabb rendű ismeret, ez még mind nem jelent semmit. Ez semmit nem nyom a latban ahhoz képest, hogy mi az igazi kegyességnek, mi az igazi kereszténységnek a fokmérője. A szeretet. De erre még visszatérünk az előadás végetáján. Aztán térjünk rá, hogy a harmadik ismertető jegyre, egy kicsit tovább tekintünk a fejezetben, a 12. versben tudnék azt mondja, hogy azonképpen ti is, mivel hogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. Azt látjuk tehát, hogy egy olyan gyülekezethez kellett Pál apostolnak szólnia, azt mondja, hogy ti is lelki ajándékokat kívántok. Tudnélik, ennek a tévhelygésnek az áll a hátterében, hogy a gyülekezet gondolkodásának a középpontjában ez az egy kérdés állt. Úgy is súlyozhatnám ezt a gondolatot, hogy szinte egyébről sem gondolkodtak. Figyelem, az a gondolkodás, amely nem tud a Biblia egészében gondolkodni, amely nem tud egy igazságot sokféle módon, sokféle oldalról megközelíteni, amely mindig csak ugyanazt azt a témát súlykolja. Az a gondolkodás nagyon kiegyensúlyozatlan, és az ilyen kiegyensúlyozatlan gondolkodás, egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy a tévejgéseknek és a fanatizmusnak az előszelei. Hadd menjek már is tovább, mert a negyedik nagyon fontos ismertető jel a tévejgésnek, tudnélik az élményszerűségnek az igénye. Ugye láthatjuk itt Pál apostol nagyon a leghatározottabb hangot egyébként akkor üti meg ebben a fejezetben, és a legnagyobb, legsúlyosabb bírálat akkor hallik ki tőle, amikor arra a gondolatra kerül a sor, hogy milyen is ezeknek az embereknek, milyen is ennek a gyülekezetnek az Isten tisztelete. Hogy néz ki ez az Isten tisztelet? Hát ugye Pál apostol itt azért súlyos dolgokat mond ki, azt mondja, hogy a levegőbe beszéltek, olyanokat mond, hogy örjönktök, olyanokat, hogy itt senki nem érti egymást, bemegy az avatatlan idegen, semmi értelmeset nem lát. Tehát azért, ha valakinek van füle a hallása, hallja is azért elgondolkodik ez alapján, és azt mondja, hogy is van ez. Hogyan is lehetne élményszerűvé tenni az Isten tiszteletet, hogy élvezhetőbb legyen? Hát azt gondolom, sajnos ez rendszerint nem megy másként, mint a lelki színvonalnak az alább ejtése, lecsökkentése, degradálása folytán. És se erre nem tudnak az emberek másmilyen receptet kitalálni, mint azt, hogy valamilyen módon emberiesebbé tegyék a szónak a negatívabb értelmében, miközben az isteni jelleg mindinkább veszít az erejéből. Ezt sajnos látnunk kell, hogy ezek a fajta mozgalmak a sikerüket jó részt ennek köszönhetik. Ezek hamis tüzek, ezek tisztátalan tüzek, amelyeket jobb nekünk nem érinteni, jobb nekünk nem gerjeszteni, mert ezek nem az igaz evangéliumot szolgálják. Érdekes, hogy ezzel kapcsolatban mit mond például Ellen White. Ugye abban az időben is, amely kérdések ma felmerülnek a világegyházban, azok abban az időben is jelen voltak. Tehát ne gondoljuk, hogy ez ennyire újszerű jelenség, és hogy ez csak ma van így, és Ellen White idejében nem volt így, akkor is volt így. Akkor is voltak ilyenek. Azt mondja, újfajta rend jelent meg a szolgálatban. Némelyek utánozni kívánják a többi gyülekezetet, miközben az egyszerűség és az alázat majdnem kiveszett köreinkből. Az ifjú prédikátorok eredetiségre is arra törekednek, hogy új elméleteket és munkaterveket vezessenek be. Néhányan megújulási összejöveteleket tartanak, melyekre sokakat meghívnak a gyülekezetbe. És most figyeljünk, hogy mi az igazi megújulásnak az ismérve Ellen White szerint, de hova lesznek a megtértek, mire a lelkesedés lenyugszik? Bűnbánatnak és bűnvallomásnak nyoma sincs.
A bűnöst felszólítják, hogy higgyen Krisztusban és fogadja el őt, említés se téve addigi bűnös és lázadó életéről. A szív nem törik meg, a lélek nem töredelmes. A megtértnek vélt személyek nem estek a sziklára, Krisztus Jézusra. Az Ó és Új Szövetség megmutatják az egyedüli utat munkánk végzéséhez. Tartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, volt Keresztelő János üzenete a pusztában. Krisztus üzenete így szólt a néphez, ha meg nem tértek, mindjárt hasonlóképpen elvesztek. Az apostolok is azt a parancsolatot vették, hogy mindenhol szólítsák bűnbánatra az embereket. Az Úr arra vágyik, hogy szolgái ma is a régi evangéliumi tanítást hirdessék, azaz a bűn feletti szomorúságot, a bűnbánatot és a bűnvallomást. Különös, amit most itt ezután fogunk hallani, régi módi prédikációkat, régi módi szokásokat és régi módi szülőket akarunk Izraelben. A bűnösért munkálkodni kell kitartóan, elszántan és bölcsen, míg meg nem látja, hogy áthágta a törvényt, míg bűnbánatot nem gyakorol Isten felé, és míg nem hisz az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy világos beszédek ezek, hogy az a fajta eredetiségre való törekés, hogy mindig új munkaterv, mindig új módszerek. Engem a sírba tudnak vinni az ilyen fajta megújulási törekvések, hogy vezessünk be új módszereket, hogy milyen utakat, módokat lehetne találni az emberek megtalálására. Kedves testvérek, az ige világos, tiszta, józan prédikálásánál nem hiszem, hogy van jobb módszer. Túl azon, hogy ahogy Pál apostol is mondja az apostolok cselekedetei 20. fejezetében, ő ezt megtette az emberek otthonaiban, megtette ezt nyilvánosan, tehát nyilvánosan és házanként is meg kell tennünk. Tehát azt gondolom, hogy annyira egyszerűek ezek a kérdések, és ehhez képest túlbonyolítani mindezt módszerekkel nagy-nagy bűn az evangélium ellen. És akkor hadd tévedjünk az utolsó, korán sem kimerítve persze ezt a pontot sem, hadd tévedjünk az utolsó ponthoz. Tudnék, amikor azt mondja Pál apostol, a 14. fejezetnek a 23. versétől, hogy miben különbözik egymástól a karizmatikus Isten tisztelet és az igaz Isten szerint való Isten tisztelet. Azt mondja az egyikről, hogy ha bemegy valaki közétek, és azt látja, hogy nyelveken szóltok, nem azt fogja mondani, hogy döbbenetes szó ez, örjönktök? Szemben azzal az Isten tisztelettel, amelyen, hogyha az ige igazán prédikáltatik, és betéved egy idegen, akkor arcra borulva imádja az Istent, mert azt látja, hogy itt, ebben a teremben az Isten van jelen. Kedves testvérek, mi mozdult el nagyon súlyosan a karizmatikus mozgalomban, mi mozdult már el a korintusi gyülekezetben? Én úgy gondolom, hogy a szent és a közönséges közötti határvonal. Nem csoda, hiszen abból indultunk ki, hogy az ige szerűség helyét elfoglalja az egyéni tapasztalatok kultusza. Zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy érdekes, hogy ennek az egyéni élményszerűségnek a kultusza megvan a világi filozófiában is a megfelelője. A világi filozófiában az egzisztencializmus képviseli ezt az irányzatot, amelyik azt mondja, hogy nincsen semmilyen elv, nincsen semmilyen közösségi elv, nincsen semmilyen eszme, amit követnie kell az embernek. Az ember számára az az igazság, amit ő igazságnak lát meg. És éppen ezért az egzisztencializmusnak a kulcsszavai az irracionalizmus, az érthetetlen. Nagyon-nagyon-nagyon különös válasz ez, ellencsapás ez, ugye a kanti, hegeli filozófiára, amely mindent rendszerre épít. Ezzel szemben az egzisztencializmus azt mondja, mindent indítsunk ki az egyénből. Hozzáteszem, hogy sok pozitív gondolata is volt ennek, nem csupa hazugságot mondtak ezzel kapcsolatban sem, de amikor túlzásra jutnak ezek a gondolat mozaikok, akkor ott mindenképpen tévegés van láthatáron. Tehát amikor a szent és a közönséges közötti határvonal elmozdul, akkor ennek az okát mindig abban kell keresnünk, hogy
bizony az igéről elmozdultunk. És nézzétek meg, hogy a karizmatikus mozgalom is mire hivatkozik előszeretettel az egyéni élményekre. Ennek jegyében gyakorolják a szent nevetést, a szent ugatást. És döbbenetes, az a döbbenetes, hogy milyen tiszteletlenül beszélnek nagyon sokszor az Isten törvényéről. De hadd hívjam fel még valamire a figyelmeteket, amiről Ellen White beszél a Nagy Küzdelem című könyvben, amit sajnálattal mondom, hogy nem kerestem ki. Ugye azt mondja Ellen White a Nagy Küzdelem című könyvben, hogy ugye mit nevez, mi az a két ismérv, ami alapján azt mondja, hogy nagyon vigyáznunk kell az ilyenfajta kereszténységgel. Mi az a két döntő tévejgés, amitől óvja az igazi keresztényeket. Szóval nem lehetünk biztonságban akkor, hogyha olyan keresztényekkel kell beszélgetünk, vagy olyan keresztények nézeteit akarjuk elfogadni, akik hisznek a lélek halhatatlanságában. Mert a spiritizmus nagyon sok-sok egyéb tévejgés előtt nyitja meg a kaput. És meg is magyarázom, hogy amennyire én megértettem, hogy miért. Azért, mert a spiritizmus nagyon sok mindent misztifikál. Ahelyett, hogy az egyenes és világos törvényhez vinné az embereket, az egyenes és világos igei bizonsághoz nagyon sok mindent misztifikál. És a misztikus ködben rejt el, ugye minden út rendszerint ilyenkor a lélek halhatatlanságához vezet. A másik ilyen tévelgés, ez pedig az Isten törvényeinek az elvetése. Nyílt vagy burkolt elvetése. És itt tulajdonképpen elértünk a mai előadás záró gondolataihoz, hogy mi a mi védelmünk? Mi lehet a mi védelmünk az ilyen tévelgések ellen? Mert azt gondolom, hogy ezek a tévelgések csupa-csupa olyan hiányra adott válaszok, amelyek mindannyiunkat bántanak. Valamilyen szinten mindannyiunkat bánt a keresztény gyülekezetek lanyhasága. Azért magunkat is felelőssé téve, magunkat sem kivéve ebből a körből, azért sokszor szomorkodunk amiatt, hogy miért nincs a Szentléleknek nyilvánvaló módon jelen a munkája a gyülekezetben, miért nem tapasztalható ez kézzelfogható módon. Meg ugye van erre nézve egy ígéretünk. Szóval az ilyen túlzások és tévegések a nagy hiányokra adandó válaszok. Téves válaszok. Mi lehet tehát akkor a mi biztonságos horgonyunk? Szinte közhely számba megy, de mégiscsak ilyen egyszerűen kell kimondanunk, a mi védelmünk a prófétai beszéd, az Isten igéje, az Isten szava, amit nekünk a Szentírásban adott, és a prófétaság lelkén keresztül adott. Nagyon különös ebből a szempontból Péter második levele első fejezetének az a részlet, amelyben Pál apostol ugye így magasztalja fel a Szentírást, hogy és igen biztos nálunk a prófétai beszéd, melyre jól teszitek, hogyha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétekre. Emlékeztek, hogy miről beszél azt megelőzően közvetlenül? Miről beszél azt megelőzően? Erre csak most figyeltem fel. Azt megelőzően arról beszél, hogy neki milyen különleges élmény adatott azáltal, hogy ő szemlélője volt Krisztus dicsőségének. Megdicsülés, hegyi élményekre célzott ezzel Péter. Azt mondja, ez egy csodálatos élmény volt. Mi nem úgy mondjuk tehát nektek az evangélium igazságokat, mint mi, nem mitoszként beszélünk ezekről, nem mesterkélt meséket követünk, hanem mint akik szemlélője voltunk az ő dicsősége nagyságának. De már is hozzáteszi, hogy nem ez az elsőrendű, nem ez az elsőrendű ismérve annak, hogy a vízválasztó az igazság és a hamisság között, hanem a megvan írva. Mert az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból, tehát aki újra és újra visszatér a megvan írva horgonyához, az biztonságban tudhatja magát. Hozzáteszem, hogy Jézus Krisztus nem csak azt mondta, hogy megvan írva, hanem amikor az ördög egy bibliai ige torzított változatával kereste fel őt, akkor azt tudta rá mondani, hogy viszont megvan írva. Vagyis a megvan írva és a viszont megvan írva,
ez ki kell, hogy bírja mindenféle támadásnak és mindenféle tévejgésnek a támadását. Ugye Ézsaiás könyve 8. fejezete is azt mondja, hogy a törvényre, a Tórára és a bizonságtételre hallgassatok. Az isteni bizonságtételre, a prófétai bizonságtételre hallgassatok, mert akiknek nincsen világossága, azok nemeként szólnak. És még egy ígére hadd utaljam, vagy hadd emlékeztesselek benneteket, emlékeztetlek benneteket, hiszen jól ismeritek. Csak azért fontos még ezt megemlítenünk, mert nagyon érdekes következtetésekhez is vezethet ez bennünket. Mózes 5. könyve 18. fejezetére gondolok, ha pedig azt mondanád, ha azt kérdenéd, hogy miről ismerhetjük meg az igét, amelyet nem mondott az Úr, azt válaszolja, ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondotta azt a próféta. Ne félj attól. Csendben megjegyzem, mi volt a hamis próféta sorsa Izraelben? Nagyon súlyos büntetés. A legsúlyosabb büntetés. A hamis próféta, amely elbizakodottságból szól, és elbolondítja a népet. Kedves testvérek, ma, amikor a gyülekezetekben is nagyon sokféle gondolatok röppennek fel, azért jó lenne, hogyha ha sok-sok szempontból koordinálnánk a gondolatainkat. Gondolok ilyenre például, amikor időről időre valakitől mindig elindul valami végspekuláció. Ezt egy nagyon, nagyon káros jelenségnek tartom. Akkor nem olyan régen, három évet, talán 2000-es évet megelőzően hallottam például valakitől, hogy ezt az álmot mondta valaki, ezt az álmot látta valaki, és ő ezt továbbadja, mert ez így van, ez így igaz, hogy még egy nyár és több nem lesz. Hát ugye nem az első ehhez hasonlót, ugye ismerjük a gyülekezet történetében, és tudjuk azt, hogy milyennek mindig a vége. Lehet, hogy azonnal nem, de nagyon sok ember lelkében ilyenkor alig érzékeltően megjelenik egyfajta csömör, kiábrándultság. Hogy ne mondjam, Isten igével szembeni burkolt megvetés. Hogy hát ennyi mindent lehet kiolvasni belőle az igéből, vagy ennyi mindent mond az Isten, ennyi mindent üzen, hát féle spekulációk ezek. El nem tudjuk képzelni, hogy milyen nagy kárt okozunk. Ez mindig jelen volt, amióta a világ. Most például a 17. századi francia protestantizmus történetével foglalkozom, és döbbenetes ott is, hogy volt egy Pierre Jurieu nevű prédikátor, aki az eszkatológikus nézeteivel hát lenyűgözte az akkori francia protestánsokat, hol hozzáteszem, hogy 1681 után a hollandiai emigrációban, és nagyon-nagyon nagyon döbbenetes, hogy micsoda kiábrándultsághoz vezetett a francia protestánsok körében is az a sokféle spekuláció és jövendőlés, hogy ez lesz ekkor, most majd a hollandok le fogják győzni a franciákat, mi pedig visszakapjuk a hazánkat, és itt nagyon-nagyon óvakodnunk kellene ettől. És még mondom, hogy ezen kívül sokfajta fanatizmus létezik. Tehát azt gondolom, hogy amikor a hamis ébredésekről, a karizmatikus jelenségről beszélünk, nem pusztán erről beszélünk. Mindenfajta fanatizmusról, mindenfajta kiegyensúlyozatlanságról, amelyek megint csak kiábrándultsághoz vezetnek. Hadd mondjak még egy példát. Nem szeretném, hogyha bárki félreértené a szavaimat. Ugye nagyon könnyű fanatizmust kovácsolni az egészséges életmódból is. Hadd mondjak el egy esetet. Egy ízben egy ilyen egészségügyi képzésben, illetve órán vettem részt, amelyen az egészségügyi üzenet nagyon buzgó előadója arról próbál győzködni bennünket, hogy a gabonát értsük már meg, hogy nem lehet nyersen fogyasztani. Mellettem ült egy barátkozó, aki azt mondja félhangosan, hogy szegény Úr Jézus Krisztus, aki ezt nem tudta. És a gabonavetésen képes volt úgy átmenni, hogy morzsolgatta a gabonát, és úgy fogyasztotta. Vagy a másik, ami azért mondom, hogy nagyon vigyázni kell ezzel, nagyon-nagyon gondosan kell a
megközelíteni a témát, miközben nagyon szent és nagyon fontos. És azért ne felejtsük el, hogy az egészségügyi üzenet az nem egy ilyen mellékes dolog, csak nagyon könnyű tévútra kerülni benne. Amikor például ezt halljuk, hogy az állati eredetű termékek fogyasztása minden szempontból egy nagyon helytelen dolog. És semmilyen, hogy mondjam, kiskaput nem engedélyez. Hát tudnék, ilyen alapon nagyon sok bűnön kapjuk a legszentebb prófétákat és a legszentebb embereket is rajta. Ugye ilyen alkalommal kérdeztem meg például az egyik testvért, hogy hát hogy értékeljük például Jézusnak a húsevését? Hát Jézus akkor nem bibliai alapon táplálkozott, hanem nem bibliai alapon táplálkozott Jézus. Tehát értitek, hogy a hangsúlyjal van óriási gond. Nagyon félelmetes hangsúlyokhoz vezet, és ettől is óvakodnunk kell, mert addig-addig megyünk a dologban, hogy már-már Jézust is lesajnáljuk, hogy ő szegény, engedett a kora asztalainak, a asztali meghívásainak, és ahelyett, hogy karakánul elutasított volna mindent, hát ő azért időnként ráfanyalodott egy kis húsra. Nem szabad, vigyáznunk kell. Nagyon-nagyon káros következtetésekhez vezet így is, vezethet ez is. És mondom még egyszer, az az érdekes ezeknél a tévegéseknél, vagy ezeknél a fanatizmusoknál, hogy alapvetően szent kérdések, alapvetően fontos kérdések. Nem szabad átestünk a ló túlsó oldalára, és azt mondani, hogy mivel itt vannak a fanatikusok, ez az egész kérdés nevetséges és mulatságos, hát nem is kell követni ezeket. Ellen White is milyen szépen és világosan és határozottan int bennünket arra, hogy lehetőség szerint hagyjunk fel mindinkább az állati eredetű termékekkel. De ugyanő bizonyos helyzetekben azt javasolja egy betegnek, hogy mit én egyen tojássárgáját a megerősödésére. Az Isten óvjon meg bennünket attól, hogy bármilyen tekintetben is úgy járassunk le egy szent ügyet, hogy túlságosan nagy szélsőségekbe esünk. Túlságosan is túlhajtunk, a végletekig túlhajtjuk egy kérdésnek a tárgyalását olyannyira, hogy mondtam ezt az egyik pontunknál, kibillen a gondolkodásunk. És nem látjuk már a teljes bibliai egyensúlyt, ahogy ezt a Szentírás akarja nekünk adni. Kedves testvérek, azt mondom, hogy minden tévegést le lehet leplezni az írásokkal. Stílszerűen a Korintusi első levél 14. fejezetének az igével hadd zárjam, hogy bárki bármit mondhat nekünk. Akkor például nekem azt mondják, hogy menjek el egy karizmatikus Isten tiszteletre, és nézzem meg, hogy az Isten lelke ott hogy munkálkodik. Én például mindig azt szoktam mondani, hogy majd elhiszem azt, hogy az a nyelveken szólás Istentől van, ha úgy gyakoroljátok, hogy ezt Pál apostol mondja. Egyenként legfőjebb három egymás után, és ez is csak akkor, hogyha valaki van jelen, aki megmagyarázza. Kedves testvérek, hogyha valaki ezt olvassa, ha valaki ezt beveszi, hát van ennél világosabb jelzése annak, hogy ez a tévegés így nem működik, ez a tévegés csak úgy működik, hogy kórusban, és mindenki egyszerre. Kedves testvérek, szívből kívánom mindenkinek, hogy a Szentírást, ezt a mi drága igénket, azt tényleg tartsuk nagyon nagy becsben, mert minden hazugságnak, minden fanatizmusnak, minden tévegésnek a leleplezésére szolgál, és mindent erre az igei mérlegre helyezve, azt gondolom, hogy Isten népe biztonságban van. Nagyon nagyok ezek a kísértések, megpróbáltatások, nagyon nagy a fanatizmus veszélye, könnyen esik ebbe a helyzetbe az ember. Jó hiszeműen én is elmondhatom már, hogy az életemben sok kérdésben kellett visszavonulót folynom, hogy hoppá, túlságosan is csak egy oldalát szemléltem valaminek. Nézzük át minden szempontból, a teljes Biblia szempontjából. Nekem magamnak is sokszor kellett már helyesbíteni magunkat. Adja Isten ezt a bölcsességet mindig, hogy a maga idejében a Szentírás egésze alapján tudjuk helyesbíteni a saját kis ficamainkat is.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igazisten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségre.

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mától kezdve néhány héten át Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez itt első levelére irányítjuk figyelmünket. Ez a város mindig fontos szerepet töltött be Görögország történelmében. Az a Kasszandrosz alapította Krisztus előtt 316-315-ben, aki egyike volt annak a négy diádókosz hadvezérnek, akik felosztották maguk között a makedón birodalmat, Nagy Sándor Krisztus előtt 323-ban bekövetkezett váratlan halála után. Régebben Természvárosa állt ugyanazon a helyen. A hadvezér az által alapított városnak a Tesszalonika nevet adta felesége tiszteletére. Tesszalonika volt a hellenisztikus Makedóniának a legfőbb kikötővárosa. Fejlődése, amelynek tulajdoníthatóan metropolissá, világvárossá nőtte ki magát, Krisztus előtt 146-ban kezdődött, amikor a rómaiak az új provincia székhelyévé nyilvánították annak meghódítása után. Decius császár idején, Krisztus után 250-ben kolónia, azaz gyarmatváros volt, majd császári székhely a tetrárkátus idején, amikor Galerius Krisztus után 297-ben egy híres diadalívet emeltetett ebben a városban, a szaszanidák felett aratott fényes győzelme emlékére. Az 5. század második felében Illyricum prefektúrának volt a székhelye.

apostol alapította. Az apostol második misszió útja Krisztus után 49-től 52-ig tartott, és ebben az időben jutott el Tesszalonikába. Még kis-ázsiai tartózkodása idején szólította Isten, hogy menjen Makedóniába hirdetni az evangéliumot. Lásd az apostolok cselekedetei 16. fejezetében a 6-tól a 10-ig terjedő verseket. Pál először Filippibe látogatott. Nem lehet tudni, mennyi ideig tartózkodott ebben a városban. Egy dolog azonban bizonyos. Egy idő múlva keserű ellenállásba ütközött, sőt be is börtönözték munkatársával, Szilásszal együtt. Miután kiszabadultak, Pál és Szilász Tesszalonika felé vette útját. Itt kiváltságuk volt, hogy a zsinagógában nagy gyülekezet előtt beszélhettek. Pál a tesszalonikaiaknak mondott prédikációjában utalt a messiással vonatkozó ótestamentumi proféciákra. Szolgálatában, feltámadása után Krisztus megnyitotta tanítványai értelmét a proféciákra. És elkezdvén Mózestől és minden profétától fogva, magyarázza valanékik minden írásukban, amik felőle megirattak. Lukács evangéliuma 24. fejezetének 27. verse. Péter Krisztusról szóló prédikációiban bizonyítékait az Ótestamentumból vette. István ugyanazt az útat követte. Szolgálatában Pál is az írásokhoz folyamodott, melyek megjövendölték Krisztus születését, szenvedését, halálát, feltámadását és mennybe menetelét. Mózes és a proféták ihletett bizonyítékai alapján világosan igazolta a názáreti Jézus azonosságát a Mesiással, és megmagyarázta, hogy Krisztus hangja szólt Ádám óta a pátriárkák és proféták által. Világos és jellegzetes proféciák adattak a megígért megjelenését illetőleg. Már Ádám ígéretet kapott, hogy jönni fog a megváltó. A sátán felett kimondott ítélet, a Mózes első könyve 3. fejezetének a 15. versében, és ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod, ősszüleink számára a megváltás ígérete volt, amit Krisztusnak kellett véghez vinnie. Azután Ábrahám kapta az ígéretet, hogy utódaiból származik a világ megváltója. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja és a magvaknak mind sokról, hanem mind egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus. Galatai levél 3. fejezetének 16. verse. Mózes, Izrael vezetője és tanítója közvetlenül működésének befejezése előtt az egész népnek világosan jövendőlt a messiási jöveteléről. Profétát támaszt atyátokjai közül Istened az Úr, jelentette ki Izrael összegyűlt népének, olyant, mint én, őre jár hallgassatok. Biztosította az izraelitákat, hogy Isten nyilatkoztatta ki ezt előtte, a Horeb hegyén mondván, profétát támasztott nekik az ő atyok fiai közül olyat, mint te, és az én ígéimet adom annak szájába, és megmond nekik mindent, amit parancsolok néki. A Mesiásnak királyi magból kellett származnia, mert a Jákob által adott proféciában így szólt az Úr. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljön Siló, és a népek néki engednek. Ézsajás így szólt, és származik egy veszőszál Ésai törzsökéből, s gyökereiből egy virágszál nevekedik. Ézsajás könyve 11. fejezetének első verse. Továbbá, hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám, hallgassak, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint. Ímé bizonyságul adtam őt a népeknek, fejedelmül és parancsolóul népeknek. Ímé nem ismert népet hívsz elő, és a nép, amely téged nem ismert, hozzád siet az Úrért, Istenedért, és Izrael szentjéért, hogy téged megdicsőített. Jeremiás ugyancsak bizonyságot tett az eljövendő megváltóról, mint Dávid házának fejedelméről. Ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr,
és támasztok Dávidnak igaz mag.

hatalmat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, ami igazságunk. És ismét, abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért Jeruzsálembe, és nem követik többé gonosz szívüknek makadságát. Azokban a napokban a Júda háza Izrael házával fog járni, és együtt mennek be az északi földről abba a földbe, amelyet örökségül adtam a ti atyáitoknak. Sőt, a Mesiás születéséjét is megjövendőlte Mikeás próféta. De te Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azt a munkát, amit a megváltónak kellett végeznie e földön, a profécia tökéletesen körvonalazta. Akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanásnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az Úrnak félelmében. Az így felkentnek feladata volt, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját, hogy megvigasztaljak minden gyászolót. Ézsaiás könyve 11. fejezetének 2. és 3. verse, valamint a 61. fejezet 3. verse volt idézve. Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az én választottam, akit szívem kedvel, lelkemet adtam ő belé, törvényt beszél a népeknek. Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. Megrepett nádat nem törel, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki, a törvényt igazán jelenti meg. Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít, és a szigetek várnak tanítására. Ézsaiás könyve 42. fejezetének 4. versét olvastuk. Pál meggyőző erővel bizonyította az ótestamentumi írásokból, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból. Ahogy Mikeás nem jövendőlte-e, pálcával verjék arcul Izraelnek bíráját? És a megígért nem jövendőlte önmagáról Ézsaiás proféta által? Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köbdösés előtt. Krisztus a Zsoltáríró által is megjövendőlte, hogy az emberek milyen bánásmódban részesítik majd. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félhúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket. Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Atyám fiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynek, mivel a te házadhoz való féltő szeretet elvészt engem, a te gyalázóidnak gyalázásai hullanak rejám. Továbbá, a gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalokra, de nem találék. Mi félreérthetetlenül világos Ézsaiásnak Krisztus szenvedéséről és haláláról szóló jövendőlése. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesztőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem vala néki alakja és ékessége, és néztünk rejá, de nem vala ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesítetett vétkeinkért, megrontatott a mi bűneinkért,
békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint jók, eltévejettünk, kiki az ő útára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre jáveté. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint jó, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársai közül kigondolt arra, hogy kivágattatott az élők földjéből, hogy népen bűnéért lőn rajta vereség. Ézsaiás könyve 53. fejezetének első 8 versét olvastuk. Még halálának módjára is előre utalt az írás. Miként Mózes felemelt a rézkígyót a pusztában, úgy kellett felemeltetni az eljövendő Mesiásnak, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ha mondja néki valaki, micsoda ütések ezek a kezeden, azt mondja, amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam. Zakariás könyve 13. fejezetének 6. verse. És a gonoszok között adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta megrontani betegség által, hogyha ön lelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Ézsaiás könyve 53. fejezet 9.-10. verse. Akinek gonosz emberek kezeitől halált kellett elszenvednie, annak a bűn és a sír felett győztesként kellett feltámadnia. Izrael kedves dalnoka a mindenható sugallatára bizonyságot tett a feltámadás hajnalának dicsőségéről. Örvendve kiáltotta. Azért örül a szívem, és örvendez az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. 16. Zsoltár 9.-10. verse. Pál rámutatott arra, hogy az áldozati szertartást Isten milyen szorosan összekapcsolta rá utaló proféciákkal, aki olyan kellett legyen, mint a bárány, ha vágóhidra viszik. A Mesiás fel is áldozta magát jóvátételül, és évszázadokon át előre tekintve a megváltó engesztelő színhelyére, Ézsaiás proféta bizonyította, hogy Isten báránya önként ment a halálba. A bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. A jövendőlések megváltójának el kellett jönnie, de nem időleges uralkodóként, hogy megszabadítsa a zsidó népet elnyomóitól. Emberként jött az emberek közé, hogy a szegénység és alázat életét élje, végül megvessék, visszautasítsák és megöljék. Az ótestamentumi írásokban megjövendőlt üdvözítő áldozatul kellett adja önmagát az elesett emberiségért, és ezáltal eleget tett az áthágott törvény minden követelményének. Benne az áldozati mintaképpel találkozik az árnykép, és kereszthalála ad jelentőséget az egész ószövetségi zsidó rendszernek. Már említettük, hogy Tesszalonikába történt látogatása alkalmával, Pál apostol ez először izraelita felebarátait kereste meg, és a zsinagógájukban 3 szombaton át törekedett bebizonyítani, hogy Jézus az eljövendő Mesiás. Az eddig elmondottakból megérthettük, hogy a jövendőlések széles skálája alapján szólhatott hallgatóihoz Pál. Amidőn szent bátorsággal hirdette az evangéliumot a tesszalonikai zsinagógában, nagy világosság áradta sátorszolgálattal kapcsolatos rendszerek és szertartások igazi jelentőségére. Hallgatói értelmét a földi szolgálaton és Krisztusnak a mennyei szentélyben végzett szolgálatán túl ahhoz az időhöz vezette, amikor befejezve közbenjárói szolgálatát ismét eljő hatalommal és nagy dicsőséggel, s megalapítja országát a földön. Pál hit Krisztus második eljövetelében, s az ezzel az eseménnyel összefüggő tényeket oly világosan és elevenen vázolta, hogy sokak elméjére, akik hallgatták, kitörölhetetlen benyomást tett.
Három egymást követő szombaton prédikált Pál a tesszalonikaiaknak, vitatkozott velük az írások alapján, Krisztus a megöletett bárány, a világ kezdete óta életét, halálát, feltámadását, közbenjárói tisztségét és eljövendő dicsőségét illetően. Felmagasztalta Krisztust és kimutatta, hogy szolgálatának igazi megértése az a kulcs, amely megnyitja az ótestamentumi írásokat és gazdag kincseit elérhetővé teszi. Miközben Pál Tesszalonikában az evangéliumi igazságokat hirdette, nagy tömeg érdeklődését ragadta meg, és némelyek azok közül hívének és csatlakozának Pálhoz és Szilászhoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság és az előkelő asszonyok közül nem kevesen. Apostolok cselekedetei 17. fejezetének 4. verse. Mint a korábbi helyeken, az apostolok itt is eltökélt ellenállással találkoztak. A hitetlen zsidókat irigység töltötte el. Ebben az időben a zsidók nem élvezték a római hatalom jó indulatát, mert röviddel ezelőtt felkelés szítottak Rómában. Gyanakodva tekintettek rájuk, és bizonyos mértékben szabadságukat is korlátozták. Most alkalom kínálkozott, hogy a helyzetet kihasználva a rómaiak kegyét újból megnyerjék. Ugyanakkor az apostolokat és a megtért keresztényeket megszégyenítsék. Erre a célra maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak és fellármázták a várost. Abban a reményben, hogy megtalálják az apostolokat, felvonultak Jázon házához, azonban nem találták sem Pált, sem Szilászt. És amikor nem találták ott őket, a csalódás miatt eszét vesztett tömeg Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak: ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mert más tartanak királynak, Jézust. Mivel Pált és Szilászt nem találták, az elöljárók a bevádolt hívőket őrizetbe vették, a béke megóvásáért. A testvérek pedig, akik féltek a további erőszaktól, még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Nem tűnik ki az apostolok cselekedetei könyvéből, mennyi ideig tartózkodott Pál és Szilász Tesszalonikában. Bár viszonytagságos körülmények között embereket nyertek meg Krisztusnak, és amikor eltávoztak, élő gyülekezetet hagytak maguk után, amely tovább vitte az evangélium fáklyáját. Akik ma népszerűtlen igazságot tanítanak, ne kedvetlenedjenek el, ha magukat keresztényeknek vallóktól olykor kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek, mint amilyenben Pálnak és munkatársainak is részük volt azoktól, akik között dolgoztak. A kereszthírnökei éberen és imádságos lelkülettel vértezzék fel magukat, és mindig Jézus nevében dolgozva, hittel, bátorsággal menjenek előre. Fel kell magasztalniuk Krisztust, mint az ember közben járóját a mennyei szentélyben, akiben összpontosul az ótestamentumi áldozati rendszer, és akinek engesztelő halála által Isten törvényének áthágói békét és bocsánatot nyerhetnek.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá rimánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

0: Igen, morzsa.
1: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a közös Biblia tanulmányozáson. Szívből örülök annak, hogy egy újabb sorozatot kezdhetünk el a mai napon. Ennek az újabb sorozatnak a közös címe pedig a Biblia ABC-je, vagy a Biblia alapismeretei. A következő előadásokban szeretnénk foglalkozni azokkal a Biblia alapelemekkel, amelyet minden embernek tudnia, ismernie és hinnie kell. Tudatosan mondtam ebben a sorrendben. Tudnia, ismernie és hinnie kell. Ma a Szent Háromságról szeretnék tanulmányozni a Szentírásból. Lapozzuk fel Péter apostol első levelében a harmadik rész 15. verset, amely a következőképpen hangzik. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek levő reménységről szelídséggel és félelemmel. Három dolgot szeretnék kiemelni a felolvasott igeszakaszból, az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Nincs ismeret, nincs bizonyságtevés. Nincs olyan, hogy tovább adjuk az igazságot anélkül, hogyha a mindenható Istent nem szenteljük meg a szívünkben. És amikor ezt megtettük, ezt az első lépést, ha megkérdez bennünket valaki, akkor mondjuk el szelíden és alázatosan azt, amit tudunk, amit hiszünk. Sajnos nagyon sok ember nem tudja, hogy mit hisz. Ha megkérdezünk embereket, hogy miért tesz így vagy úgy bizonyos vallásos dolgot, akkor vagy vállat von, vagy pedig azt mondja, hogy az én szüleim, az én őseim is így tették, és én is azt teszem. Ezért nagyon lényeges tisztázni a Szentírásból azt, hogy mit higgyek, mi az igazság, és csak az igazságot higgyem el, és vajon az én vallásos gyakorlatom tökéletesen megegyezik-e azzal az elvel és azzal az örök igazsággal, amely a Szentírásban található meg. Ezért mondja itt mindjárt az ige az elején, hogy az Úr Istent szenteljétek meg a ti szívetekben, de ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha ismerjük őt. Ezért a mai alkalommal célunk az, hogy megismerjük magát a Szent Háromságot, megismerjük az Atyát, Fiút és a Szent Lelket. Hogyan közeledjünk hozzá? Hisz hogyan ismerhetjük meg? Azt találjuk feljegyezve János evangéliuma első részének a 18. versében, hogy Istent nem látta senki. Soha senki nem látta. Szó szerint így olvassuk, mert az Istent soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya keblén van, az jelentette ki őt. Most egy alapvető dolgot szeretnék legelőször is tisztázni. Természetes, hogy azt, amit látok, azt nem kell hinnem. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Nagyon sok ember apáról fiúra száll ez az ige, és így mondja, én csak azt hiszem, amit látok. Hát, kedveseim, próbáljuk átgondolni, kell nekünk hinnünk azt, amit látunk? Én hittem azt, hogy találkozni fogok egy bizonyos emberrel a mai napon. Meddig kell hinnem, amíg nem találkozom, amíg nem látom? Tehát azt, amit látunk, azt nem kell hinnünk. Azt kell hinnünk, amit nem látunk. Jézus Krisztus pedig

imádkozhatok eléje? Vagy ha nem hiszem, miért imádkozzak hozzá, ahhoz, aki számomra nem létezik? Ezért mondja, mert aki az Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. A mai témakörünkben mi Isten keresésére indulunk. Ezért most tegyük fel az első és nagy kérdést, honnan tudjuk azt, hogy Isten létezik? Az előbb, János evangéliuma 1. és 18. versében azt olvastuk, hogy Jézus Krisztus jelentette ki az atyát. Kicsoda? Jézus Krisztus jelentette ki az atyát. Szeretném ezt elolvasni a Szentírásból, János evangéliuma 14. részéből, és a 14. résznek a 8. és a 9. verse egy nem mindennapi módon közelíti meg ezt. A 7. versben azt olvassuk, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt. Jézus Krisztus a felolvasott igeszakaszban nagyon egyszerűen és kézzelfoghatóan elmondja számunkra, hogy hogyan ismerhetjük meg az atyát, hogyan ismerhetjük meg a mennyei atyánkat, az Istent. Azt mondja, hogy ő általa, Jézus Krisztus által. Mert azt mondja, ha megismertetek volna engem, kit? Jézus Krisztust. Ha megismertük volna őt, akkor megismertétek volna az atyát. És megismerésére Jézus Krisztus által jutunk el. De hogyan? Egyszerűen úgy, hogy meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, így megismerhetjük az atyát is. Jézus Krisztus itt járt a földön, látták emberek, és az ismertől ismeretlen felé, ugye az induktív módszerrel, ismertől ismeretlen felé induljunk el, hogy megismerjük az atyát. Azonban, amíg Jézus Krisztus ezeket a szavakat Filiphez intézte, Filip nem értette meg. És azt mondja tovább a 8. és a 9. vers, mondané ki Filip, Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nekünk. Egyértelmű, hogy az elméjéig nem jutottak el azok a szavak, és mostantól fogva ismeritek őt, mert láttátok. Láttátok őt, mert látták Jézus Krisztust. 9. vers. Mondanék Jézus, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filip. Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért, te mutasd meg nékünk az atyát? Jézus Krisztus elmondja ezt a nagyon fontos dolgot, aki engem látott, látta az atyát. Ha meg akarjuk ismerni az atyát, akkor Jézus Krisztus az, akin keresztül eljutunk, és megismerhetjük az atyát. Ezért meg kell ismernünk Jézus Krisztust, és miután megismertük Jézus Krisztust, meg fogjuk ismerni az atyát is. Ezért induljunk el, és próbáljuk először megismerni Jézus Krisztust, és miután megismerjük őt, utána foglalkozni fogunk Istennel, az atyával, foglalkozni fogunk a Szentlélekkel, és azzal is, hogy mi bizonyítja azt, hogy Isten létezik. De mivel a Szentírásban ezt az utasítást kaptuk, hogy mi az atyát Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagyis először meg kell ismernünk Jézus Krisztust, akit testet öltött, Isten emberként élt ezen a földön, úgy járt kelt, mint ahogy mi is, hozzánk hasonló lett, itt tanított, itt élt a mennyei életet, ezért mi Jézus Krisztus megismerésével megismerhetjük az atyát. Ezért próbáljunk foglalkozni először magával ezzel a kijelentéssel, és ezzel a kérdéssel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus? Ez az egyik kérdés. A másik, vajon ez a név, hogy Jézus közhasználati név volt abban az időben, vagy ezt a nevet csak egyedül Jézus Krisztus viselte? Különbözik a vélemények. Azonban már most az első Biblia tanulmányozásunkon szeretném hangsúlyozni, kedveseim, azt,

0: hogy bennünket semmi más nem érdekel, hanem csak egyedül az, hogy a Jézus Krisztusról, az örök igazságról, magáról Istenről, a megváltás tervéről, és az egész keresztény életvitelének módjáról mit mond nekünk Isten, a mi atyánk, a Szentlélek által adott kinyilatkoztatás alapján a Szentírásban. És ez a lényeg. És itt látjuk azt, hogy feltettünk két kérdést. Tehetnénk még számos kérdést fel. Kérdés az volt, csak Jézus Krisztus viselte ezt a nevet, hogy Jézus, vagy mások is viselték. A Bibliában számos Jézussal találkozunk. Például héberül a Jézus név így hangzik, hogy Josuah. A Bibliának 6. könyve az Ószövetségi Szentírásban Józsué, a Josuah könyve. Lefordítva az is Jézust jelent. Zakariás proféta könyvében találkozunk egy Josuával, főpappal, ami lefordítva szintén Jézust jelent. Apostolok cselekedete beszél egy Bar Jézusról. Tehát ez a név közhasználati férfi név volt abban az időben. Ezért is visel Jézus Krisztus két nevet. Azonban mit jelent először azt, hogy Jézus, és mit jelent utána azt, hogy Krisztus? És miért visel Jézus Krisztus két nevet, mikor a korabeli emberek általában csak egy nevet viseltek? Ott van Péter, Jakab, János, Filip, Bertalan, Pál, és így sorolhatnám tovább végig, azonban ő, a megváltó, kettő nevet viselt. Ha fellapozzuk a Szentírást Máté evangéliuma első részének a 21. versében, akkor az angyal azt mondja Józsefnek, Jézus Krisztus nevelő apjának, nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Óriási kijelentés. Hála Istennek, hogy ez meg van írva a Szentírásban. Mit mond? Jézus annyit jelent szabadító. Nincs más szabadítónk rajta kívül. Senki más nem tud bennünket feloldozni bűneink alól, csak egyedül Jézus Krisztus. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét annak bűneiből. Azonban éppen azért, mert több ember viselte ezt a nevet, hogy Jézus, ami annyit jelent, hogy szabadító, ezért visel Jézus Krisztus két nevet. Amíg a Jézus név héberből, zsidó nyelvből ered, addig a Krisztus név görög nyelvből ered, ami annyit jelent, hogy felkent, vagyis messiás. Amikor Jézus Krisztus 30 éves korában megkeresztelkedett és kijött a Jordán folyóból, letérdelt a parton imádkozni, akkor a Szentlélek kiárat rá, és amikor Péter apostol apostolok cselekedetének 10. részében, a 38. versben beszél róla, akkor azt mondja, mind kené fel őt az Isten hatalommal és Szentlélekkel. Mivel? Felkente őt Szentlélekkel. Tehát a Krisztus szó annyit jelent, hogy felkent, messiás, rajta kívül nincs szabadító. Vajon nekünk, embereknek kell hinnünk azt, hogy Jézus Krisztus a messiás, és rajta kívül nincs más út a szabadulásra? Olvassuk el Jézus Krisztus kijelentését ezzel kapcsolatban János evangéliuma 20. részében, a 31. versben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ember, aki meg akarja ismerni Istent, először meg kell ismernie Jézus Krisztust. És el kell fogadnia őt, Jézust, hogy ő az egyetlen messiás, egyetlen bűntől szabadító. Nincs rajta kívül senki más. Se ember, vagy bármilyen mennyei lény nem tud bennünket megszabadítani bűneinkből. Egyedül ő, aki magában viseli a szabadítást, magában viseli a messiást, ugye a felkent vagy messiás a Krisztus, és azt mondja itt az ige, hogy nekünk hinnünk kell, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a messiás, Jézus az Isten fia, és hogy ezt higgyük, és ha elfogadjuk őt messiásnak, megváltónknak, akkor ő nevében nekünk szabadulásunk, vagyis örök életünk van. Már eleve találkozunk ezzel a dologgal, ezzel az igazsággal, hogy igen, Jézus Krisztus a szabadító. Nincs más, vagyis más szóval kifejezve, nincs más megváltó. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Senki sem halt meg érettünk bűnös emberekért a Golgotai kereszten. Senkinek a halála, senkinek az élet feláldozása nem elegendő ahhoz, hogy megváltson bennünket a mi bűneinktől. Még hogyha egy mennyei angyal, aki bűntelen volt, soha nem vétkezett, hű maradt teremtőjéhez, Istenéhez, ha angyal jött volna le a földre, és ő halt volna meg itt a földön érettünk, az ő élete nem lett volna elegendő, mert ő nem a teremtő. És itt mindjárt két fogalommal találkozunk. Általában nagyon ritkán esik szó keresztény körökben arról, hogy valóban Jézus Krisztus nem csak megváltó, de teremtő is. De mivel már említettük azt, hogy Jézus Krisztus a megváltó, olvassuk el Péter apostol első leveléből, az első részből a 18-19. Verset. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin a Krisztusén. Kinek a vérén váltattunk meg? A Krisztusén. Nem ezüstön, nem aranyon. Pénzen nem lehet bűnbocsánatot vásárolni, mondja nekünk Isten a Szentírásban. A bűneink eltörlését egyedül egy valaki teheti meg. Az, aki a nevében viseli, hogy szabadító, csak Jézus a Krisztus. Az, aki meghalt érettünk és helyettünk, a mi bűneinkért a Golgotai kereszten. Ezt mondja olyan megható a kezek a szavak a 19. versben, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nincs más szabadító, nincs más kiút, nincs más út a bűntől való szabadulásra, csak egyedül Jézus, azt mondja a Szentírás. Azonban a köznyelvben ott forog az, hogy a Jézuska. Nem tudom, kedves jelenlevők, gondolkodtak-e már azon, hogy miért él a nép ajkán ez a kifejezés, vagy miért nevezik így a megváltott, hogy Jézuska? Általában azért, mert a köztudatban, amikor megemlítik Jézus Krisztust, és úgy nevezik, hogy Jézuska, akkor a betlehemi jászol áll előttük, és a betlehemi jászolban pedig a bepójált messiás, a megváltó. A kis Jézuska, hogyha ott az a csecsemő. Azonban szeretném, ha a mai témakörünkben, a mai közös Biblia tanulmányozásunkban Jézus Krisztusról kialakulna az igazi Krisztus kép, hogy mi lássuk meg, hogy ki is az, aki értünk meghalt a Golgotai kereszten. A zsidókhoz itt levelet lapozzuk fel, és még számos helyen a Szentírás beszél erről, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem csak a betlehemi jászolban fekvő csecsemő, nem csak a golgotai hős, hanem Jézus Krisztus a teremtő Isten. Amikor fellapozzuk a Szentírás első lapjait, akkor elénk tárul az, hogy a Szent Háromság részt vett a teremtésben. Ott volt az Atya, ott volt a Fiú, és ott volt a Szentlélek is. Ha megnyitjuk a Bibliát a legelső lapon, akkor az egész Szentírás ezzel kezdődik. Olvasom Mózes első könyvében az első részből az első két verset. Kezdetben teremti Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen is puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Először beszél Istenről, aki teremtette az eget és a földet, majd utána mindjárt beszél a Szent Háromság harmadik személyéről, és azt mondja, hogy az Isten lelke, tehát a Szentlélek Isten, lebegett a vizek felett. Sokszor emberek úgy gondolják, hogy az Ószövetségi Szentírás nem is beszél a Szentlélek Istenről. Tessék megfigyelni, hogy ezzel kezdődik úgymond a Biblia. Azonban, amikor a teremtés történetét olvassuk, főleg amikor az ember teremtéséről számol be a Szentírás, akkor szintén az első könyv első részének a 26-ban. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Nem azt mondja Isten, hogy teremtek embert, hanem teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tessék megfigyelni, hogy egymás után sorakozik a többes szám, egyszer, kétszer, háromszor. Ott van, hogy mondta Isten, teremtsünk, utána a mi képünkre, másodszor és harmadszor, a mi hasonlatosságunkra. Tehát azt jelenti, ahogy említettük az előbb, hogy a Szent Háromság részt vett, jelen volt a föld és a világ formálásánál, teremtésénél és az ember teremtésénél. Azonban, ahogy mai nyelvvel tudjuk kifejezni, mindenhol van vállalkozó. Ember, aki vállalja a felelősséget, a munkáért, aki elvégzi azt, aki kivitelezi. Így tudnám megmagyarázni azt, hogy Jézus Krisztus volt az, aki az Atya tervét véghez vitte, megvalósította. Így olvassuk zsidókhoz írt levél első részének az első két versében. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan, ugye régen, az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk fia által. Amíg az apostol Pál, aki írta a levelet, beszél arról, hogy Isten régen a prófétákon keresztül szólt, ma, a mi időnkben, írja az apostol, szólt nekünk fia által, tehát Jézus Krisztus által, akit tett mindennek örökösévé, és most jól tessenek figyelni, aki által a világot is teremtette. Ki által teremtette az Isten a világot? Hogy olvassuk a Szentírásban? A fia által, Jézus Krisztus által teremtette a világot. Kedveseim, ugye milyen más Krisztus kép kezd kialakulni bennünk, amikor nem csak a betlehemi jászolba fekvő tehetetlen csecsemőt, Jézuskát látunk magunk előtt, hanem a világ mindenség teremtőjét, urát és Istenét, Jézus Krisztust. Ő az, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Miért? Mert azt mondja, hogy aki által az Atya teremtette a világot, tehát aki megvalósította a teremtést, az Jézus Krisztus volt. Itt most már két szolgálatáról találtunk eddig kimutatást a Szentírásban. Ha sorrendben állítjuk, akkor azt látjuk, hogy a Szentírás Jézus Krisztusról beszél, hogy ő a mi teremtőnk. Azonban az imént olvastuk Péter apostol első levele első részének a 18-19. Versében, hogy nem ezüstön és nem aranyon váltattatok meg a ti atyátoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén. Nincs más megváltunk, csak Jézus Krisztus. Péter apostol nagyon határozottan mondta ezt el, nem csak itt az ő levelében, hanem amikor felelősségre vonták, hogy miért hirdeti Jézus Krisztust, és ő így válaszol, apostolok cselekedetében találjuk feljegyezve a 4 rész 12. versében, nincsen senkiben másban üdvösség, és nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk, csak Jézus. Nincs más megváltó, nincs más szabadító, nincs más mesiás Jézuson kívül. Ó, kedveseim, milyen boldog tudat ez, hogy az Istenség második személye, aki megteremtett bennünket, sajnos a bűnt választotta az ősszülő, bűnt választották az első emberek, az első emberpár. De Jézus Krisztus eljött utánunk, és ő megváltott bennünket. Ő lehetővé tette az örök élet elnyerését. Ő meghalt értünk a Golgotai kereszten. Ő a mi teremtünk, ő a mi megváltunk. Azonban most vessünk fel már egy másik kérdést. Hány közben járó van Isten és ember között? Egy, öt, tíz, ötven, száz, ezer, vagy mennyi? Különböző féleképpen van és él ez az igazság is az emberek között. Azonban természetesen igazság csak egy van. A valóság nem élhet különböző féleképpen az emberek között. A Bibliában egyértelműen tanít bennünket Isten arra, hogy hány közben járó van. Olvassuk el Timóteushoz írt levelet, amikor fellapozzuk, az első levélből a második rész 5. versében találjuk erre a kérdésre a választ, hogy hány közben járunk van. Mert egy az Isten, egy a közben járó és Isten is ember között az ember Krisztus Jézus. Mit mond nekünk a Szentírásban Isten? Hány közben járunk van? Egy. És ki az az egy? Azt is megmondja. Egy az Isten, és egy a közben járó is, Isten és ember között az ember Krisztus Jézus. Ő a közben járó. És miért csak Jézus Krisztus lehet a közben járó? Más szóval, miért nem lehet senki más közben járó, csak ő? Jézus a megváltó. Azért, mert mi emberek mindannyian bűnben születtünk, bűnösek vagyunk, a bűn terhe alatt éltünk, és csak a Jézus Krisztus golgotai áldozatába vetett hittel és reménnyel szabadulhatunk meg bűneinktől. És egy bűnös ember sem lehet közben járó. Csak az, akiben nincs bűn. Egész élete alatt a sátán egyetlen egyszer sem tudta bűnre csábítani Jézus Krisztust, akiről azt olvassuk, hogy ő neki problémái voltak, ő meg volt kísértve, azonban ő ragaszkodott az igazsághoz következetesen és állandóan. Például Zsidókhoz írt levél 4. részének a 15. versében ezt olvassuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, vagyis kísértést szenvedett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Amíg eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nincs más közben járó, csak egy. Kedveseim, elhisszük mi azt, amit Isten a Szentírásban nekünk elmond Jézus Krisztusról, hogy ő az egyetlen közben járó. Készek vagyunk mi elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltónk, és másik nincs? Készek vagyunk elfogadni azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó, mert másik nincs? És ahogy már itt olvastuk a 15. versben, a következő kérdésre is választ találtunk. Hány főpapunk van? Ha megfigyeljük, különböző keresztény egyházak léteznek. És minden keresztény egyháznak megvan a maga főpapja. Azonban a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpap létezik? Itt azt olvastuk, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Kiről beszél a Szentírás? És tessenek megfigyelni, hogy egyes számban mondja el. Nem azt mondja, hogy nem olyan főpapjaink vannak, akik nem tudnak megindulni a mi gyarlóságainkon, hanem egyes számban mondja el, ha fellapozzuk Zsidókhoz írt levél 6. részének a 20. versét, akkor választ találunk pontosan arra, hogy ki a főpapunk. Ezt olvasom. Ahová útnyitól bement érettünk Jézus, aki örötté való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Jézus, aki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint. Tehát a Biblia szerint, Isten tanítása szerint hány főpapunk van? Egy. És megmondja azt, hogy ki az az egy főpap, Jézus Krisztus. Akkor eddig láttuk azt, hogy Jézus Krisztus a mi teremtőnk, a mi megváltónk, a mi egyetlen közben járunk, vagy utána láttuk, hogy egyetlen főpapunk, és Jézus Krisztus szolgálatáról szeretnék még egyet olvasni. Ő személyesen beszél arról, hogy amikor ő másodszor eljön, akkor ő lesz az ítélőbírónk is. Ezt olvassuk Máté evangéliumának 25. részében, a 31. és 32. versben. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor majd beül az ő dicsőségének királyi székébe, és elébe gyűjtettek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miképpen a pásztor elválasztja juhokat a kecskéktől. Kedveseim, azt látjuk, hogy amikor Jézus Krisztus másodszor eljön, akkor ő maga elé gyűjti mind a népeket, és az embereket két csoportra ossza. Ő lesz az ítélőbírónk. És amikor mindezeket látjuk, hogy ő a teremtőnk, egyetlen megváltunk, egyetlen közben járunk, egyetlen főpapunk és egyetlen ítélőbírónk, amikor mi valamennyire, amennyire meg lehet ismerni ilyen rövid idő alatt Jézus Krisztust és az ő szolgálatát, akkor most próbáljunk visszatérni a mi eredeti kiinduló pontunkhoz, hogy rajta keresztül megismerjük az Istent. Mert Jézus Krisztus ezt mondta, ki látott engem, látta az atyát. Rajta keresztül, általa, ha mi ismerjük Jézus Krisztust, mi megismerhetjük a mindenható Istent is. Ezért most próbáljunk elindulni ebben az irányban és keresni azt, hogy mi hogyan ismerjük meg Jézus Krisztust. Mi minden bizonyítja Jézus Krisztuson keresztül azt, hogy megismerik az atyát, az Istent is, hogy ő valóban létezik, hogy ő öröktől fogva létező személy. Zsoltárok könyvét, amikor fellapozzuk a 19. Zsoltárban, a 2. versben gyönyörű választ találunk arra, hogy a természet hogyan bizonyítja Isten létezését. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor feltekintünk a csillagos égre, próbáljuk megszámlálni a csillagokat az égen. Lehetetlen. Ki teremtette meg? Ki határozta meg? Minden bolygónak és minden csillagnak a maga útját. Ki volt az, aki elindította a földünket? A naprendszerben található bolygókat, amelyek mindegyik óriási sebességgel rohan. Például maga a Föld több mint 1600 kilométer sebességgel forog a saját tengelye körül. Ki indította el? Hogy nem lassul, vagy nem gyorsul? Ha Isten nincs, hogyan állna elő mindez? Egyik alkalommal nagyon régen olvastam a következőt. Vajon a tudósok hány fizikai és vegyi törvényt készítettek el, teremtettek meg? A válasz az, hogy egyet sem. Mindazok a vegyi és fizikai törvények, melyeket a tudósok felfedeztek, azok léteztek azelőtt is. Az ember csak felfedezője a meglévő törvényeknek. De akkor fel kell tennünk a kérdést, de ki a teremtője? Ki teremtette mindazokat a törvényeket, amelyeket már tudunk, és ki teremtette azokat a törvényeket, amelyeket még az ember mindig nem fedezett fel. Itt látjuk ezt a csodálatos kijelentést. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Amikor fiatal voltam, nagyon szerettem szavalni. Volt egy kedvenc szavalatom, egy költemény, amelynek az volt a címe, hogy ateista. Refrénszerűen ismétlődött a szavalatban a következő. Megértem azt az embert, aki földre hajtja a fejét, és azt mondja, hogy nincs Isten. De nem értem meg azt az embert, aki az égre néz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Igen, a természet, az egész mennyei világ, az egész látható világ egyetem, a koszmosz, ami magában annyit jelent, hogy rend, örök rendet állított fel Isten. Egyetlen egy bolygó sem nem ütközik össze, mert mindegyiknek megszabta Isten a maga útját, is arról nem tér le. Természet beszél arról, hogy van Isten. A következő bizonyíték Isten létezésére a lelki ismeret. Rómabeliekhez írott levélnek a második részében, a 15. versben találunk erről kimutatást, Róma 2.15 így hangzik. Mert akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Milyen különös? Milyen különös megfigyelni a következőt? Ha jót teszünk, nem vádol bennünket a lelkiismeret? De amint rosszat teszünk, azonnal megszólal, hogy miért tetted, nem így kellett volna. Miért tetted ezt meg? Ne tedd ezt, máskor másként tegyed. Tegyed azt, ami igaz, vagy mondd azt, ami az igaz. Miért nem mondtad meg őszintén? Szeretnék elmondani egy történetet. Sógornőm jogi egyetemre járt. Akkor mesélte el, hogy egy tanár bűnügyet tanított, és elmondta nekik a következőt. Egy kisvárosban szörnyű gyilkosság történt, egy házaspárt meggyilkolt valaki, azonban a gyilkosnak nyoma veszett. Annyira nyoma veszett, hogy a rendőrség semmilyen bűnre vezető, nyomra vezető valamit nem talált. És egyik rendőrnek egy hadi ötlete támadt, és azt mondta a többieknek, tudjátok mit, rendeljük el, hogy mindenkinek meg kell mérezkednie. Le kell mérni a testsúlyát. Meg is tették, mivel nem volt túl nagy a város. Kötelezővé tették mindenki számára, hogy elmenjen és lemérjék. Felírták a nevét, és utána, hogy hány kiló. Egy hónap múlva ez megismétlődött. Egy ember egy hónap alatt 10 kilót veszített súlyából. És amikor ezt megfigyelték, beidézték a rendőrségre, és addig vallották, míg meg nem mondta az igazat, én vagyok a tettes. A lelkiismeret furdalás. Isten a lelkiismereten keresztül szól hozzánk. Isten int bennünket, sőt még álomban is szól, figyelmeztet, tanít, tanácsol bennünket a jóra. Ahogy az előbb említettem, akkor fedd, amikor rosszat teszünk, amikor jót teszünk, az sohasem fedd. Tehát a természet bizonyítja azt, hogy létezik Isten. A bennünk levő lelkiismeret bizonyítja azt, hogy létezik Isten. És még egyet szeretnék megemlíteni, ez pedig a jövendőlés. Mi is a jövendőlés? A jövőbe beszéles. Kijelentése a jövővel kapcsolatban, jövőben történő eseményekkel kapcsolatban. Így olvassuk Ézsaiás próféta könyvének a 46. részében a 9 és a 10. verset. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincs több. Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos. Ki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván. Tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ki az, aki tudja kezdettől fogva a véget? Isten. És mit mond? Kijelentem azt, ami lesz. Én megmondom előre azt, hogy hogyan fognak történni az események. Hogyan fog történni az egész világ történelem, hogyan fog zajlani, véghez menni, megvalósulni. A Bibliában több mint 1000 ilyen jövendőléssel találkozunk. Következő előadásban szeretnék foglalkozni számos jövendőléssel, és el fogunk gyönyörködni azokban, hogy milyen csodálatosan teljesedtek be azok a jövendőlések, amelyeket Isten mondott. És Szentírásban vannak olyan jövendőlések is, amelyek évre szólnak. 100, 500, több mint 1000, több mint 2000 évre előre Isten megmondta, hogy mi lesz, és úgy lett. Este nézzük a híradót. És a híradó végén elmondják, hogy milyen lesz az időjárás holnap. Hadd kérdezzem, mindig eltalálják a meteorológusok, hogy milyen idő lesz a következő nap? Meg tudják mondani 1-24 órára előre, precíz pontossággal, hogy mi fog történni? Nem beszélve a földrengésekről. Ott vannak a műszerek, meg tudják jelölni előre órákra, vagy hetekre, vagy hónapokra, vagy évekre, hogy lesz és mi lesz? Nem. Isten pedig előre kijelentette a jövőt. A proféciák az egyik legvilágosabb bizonyítéka annak, hogy Isten létezik. Azonban a legtökéletesebb kinyilatkoztatás, az pedig Jézus Krisztus. Senki más nem mondhatja el azt, amit ő elmondott, aki látott engem, látta az atyát. Ha semmilyen más kinyilatkoztatás nem létezne a világegyetemben, és ezen a földön, csak Jézus Krisztus Isten létezéséről, az is elegendő lenne. Azonban úgy érzem, hogy illő dolog, sőt szükséges is, hogy mi szót ejtsünk a Szent Háromságról külön-külön. A megfogalmazás, ami közkézen forog, egy Istenben három személy. Az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten. Az Atya Isten számtalanszor megszólalt Jézus Krisztus földi szolgálata alatt. Jellegzetes az a kijelentése, amikor Jézus Krisztus kijött a vízből, Keresztelő János megkeresztelte és kijött a Jordán folyóból. És amikor letérdelt a Jordán partjára és ott imádkozott, szó hallatszott az égből, amely azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Ebből világosan látjuk, hogy az Atya fent volt a mennyben, Jézus Krisztus itt volt a földön, tehát két különböző személy, Jézus Krisztus itt a földön, mint személy, emberi testben, az Atya pedig fenn a mennyben. Szeretnék Jézus Krisztusra vonatkozóan is olvasni főpapi imájából, melyet János evangéliuma 17. részében találunk meg, feljegyezve az 5. versben, amikor Jézus Krisztus imádkozik, akkor ezekért mondja. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Ebből azt látjuk, hogy Jézus Krisztus is örökké létező Isten, ugyanúgy, mint az Atya, mert a földi szolgálatának végén elmondott imában mit hangsúlyoz? Most te dicsőíts meg engem, Atyám, milyen dicsőséggel? Azzal a dicsőséggel, amely nekem volt, amikor nálad voltam, mikor? A világ létele előtt. Amikor Jézus Krisztus és az Atya viszonyáról van szó, akkor még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Filippi beliekhez írott levélben olyan csodálatosan találjuk feljegyezve ezt. A Szentírásban Isten azt mondja, hogy az Atya és a Fiú egyenrangú személyek. Így olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. részének az 5. versét. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. 6. vers. Aki mikor Isten formájában volt, tehát kicsoda, Jézus Krisztus, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Kedves ellenlevők, ezt szeretném hangsúlyozni. Hogy mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, az Atyával egyenlő volt. Ahogy az Atya örökké létező Isten, úgy a Fiú is, Jézus Krisztus is örökké létező Isten. Külön személy az egyik, külön személy a másik is. Azonban ki a Szentlélek? Visszatérek oda a kerességhez, amit az előbb említettünk. Az Atya megszólalt a mennyből, Jézus Krisztus itt volt a földön, és ebben a bibliai kimutatásban az a különös, hogy azt olvassuk ott Máté evangéliumának a 3. részében, hogy Jézus Krisztus itt van a földön, az Atya a mennyben, a Szentlélek pedig galambképében kiárad rá. Jézus Krisztus személyesen beszél a Szentlélekről, és egy különös módon beszél. Én nagyon boldog vagyok, hogy a Szentlélekről a Szentírásban ő maga, Jézus személyesen, ilyen világosan elmondta nekünk, hogy kicsoda valójában a Szentlélek. Szeretnék feltenni egy kérdést. Vajon a Szentlélek személy, vagy erő? Az a különös, hogy általában az emberek azt mondják, hogy igen, a Szentlélek erő. Azonban kinek van ereje? Aki személy. Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus hogyan beszél a Szentlélekről. Úgy beszél, mint erőről, vagy pedig úgy beszél, mint személyről. Olvassuk János evangélium a 14. részében a 16-17. Verset. És én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ki ez a vigasztaló? A 26. versben Jézus megmagyarázza. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Mit mond Jézus Krisztus? Ama vigasztaló pedig a Szentlélek. És most kérem kedves figyelmüket, akit az én nevemben küld az Atya. Akit, tehát személy. Nem azt mondja, hogy amit erő. Nem azt mondja, hogy amit küld az én nevemben az Atya. Hanem azt mondja, hogy akit küld az én nevemben az Atya. Itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztus helye jött el az Istenség harmadik személye, a Szentlélek Isten. Jézus Krisztus feltámadása után 40 napra felment a mennybe, és 10 nappal később, pünkösd napján, az Atya elküldte az Istenség harmadik személyét, a Szent Lelket. Azonban szeretnék még egy-két igehelyet olvasni. Visszatérünk a 17. vershez. Az igazságnak ama lelkét, tehát a Szent Lelket, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Kedveseim, négyszer ebben a rövid kifmutatásban Jézus Krisztus négyszer hangsúlyozza azt, hogy a Szentlélek személy. Mert még egyszer az igazságnak a ma lelkét, akit a világban nem fogadhat, majd háromszor azt mondja, hogy őt, nem azt, őt, tehát személyt. A Szentlélekről látjuk azt, hogy egyértelműen, hogy ugyanúgy személy, mint ahogy személy az Atya, és ahogy személy a Fiú is, Jézus Krisztus. Miután láttuk ezt, szeretnék még egy nagyon fontos viszonyt, nagyon fontos isteni tulajdonságot megemlíteni, ez pedig az, hogy Isten örökkévaló. Isten nem ideiglenesen. Istennek nincs kezdete, Istennek nincs vége. Soha sem fogom elfelejteni. Egyszer összefutottam egy tanárral, aki mindenáron rá akart engemet beszélni, hogy ne higgyek Isten létezésében. Leültünk és beszélgettünk. És a kérdése az volt, az első kérdése, nyomban. Nekem szegezte a kérdést. Ki teremtette Istent? Én azt válaszoltam neki, hogy erre a kérdésre engedje meg, hogy kérdésre kérdéssel válaszoljak, mert van ilyen párbeszédű mód. Azt mondta, hogy jó. Hol van a világ vége? Kérdeztem őt. És azt válaszolta nagyon keményen és határozottan, mindenki biztosan tudja, a világűr végtelen. Igen. De ezzel ön valamit elismert. Kicsit meglepődve azt mondta, én nem ismertem el semmit. Mondtam neki, igen. És amikor láttam, hogy igen, nemmel nem megyünk egy a kettőnél tovább, akkor elkezdtem neki magyarázni. Valóban végtelen a világ egyetem? Vagy amikor az ember kijelentette azt, hogy a világ egyetem végtelen, akkor ő elismert egy dolgot magáról. Az pedig az, hogy az emberi agy felfogó képessége véges határok közé van szorítva. És mivel a véges agyunkkal képtelenek vagyunk felfogni a végtelen világegyetemet, nem tudjuk megállapítani, hogy hol van a világegyetem vége, ezért azt mondjuk, hogy végtelen. És akkor a következő kérdésem az volt, ha mi emberek nem vagyunk képesek felfogni a fizikai világnak a végét, az egész fizikai világegyetemet, akkor képesek vagyunk-e felfogni azt az örökké létező Istent, aki mindazt, ami számunkra végtelen, ismeretlen, teremtette és fenntartja. És ez a tanár azt mondta nekem, fejezzük be a beszélgetést, mert végül rászed engemet arra, hogy én is higgyek Istenben. Szeretném olvasni a Szentírásból ezt a nagyon szép kijelentést, hogy valóban Isten öröktől fogva és mindörökké létező személy. A 90. Zsoltárban találjuk feljegyezve a következő szavakban, a második versben. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Mikor? Meddig? Mettől? Meddig? Öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Menjünk tovább. El tudunk-e rejtőzni Isten erről? Olvastam, hogy Németországban egy leleményes kocsmáros építetett egy olyan termet, amely nincs ablak. És a Mohamedának azt mondta, hogy ott nyugodtan ihatnak ők is különböző alkoholos italokat, mert nincs ablak, és az alak nem látja őket. Tehát az Isten nem látja őket. És bejött neki. Azonban mit mond a Szentírás? Elrejtőzködhetünk-e mi Isten elől? Van-e lehetőségünk arra, hogy mi elrejtőzünk, hogy ne lásson bennünket? Olyan megkapó szavakkal ecseteli a 139. Zsoltár, és itt a 139. Zsoltárnak a 7-től a 10-ig terjedő verseiben ezt olvassuk. Hová menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha Seolba vetek ágyat, a Seol a sírt jelenti, ott is jelen vagy. Ha hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállnék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Elrejtőzködhetünk-e az Isten elől? Természetes, hogy nem. Ezért mindenkor úgy éljük életünket, a legtitkosabb rejtek helyünkön is, hogy Isten lát, Isten hallja, amit mondunk, Isten tudja, amit teszünk, és még tudja azt is, hogy mit gondolunk. Miért? Mert Isten mindent tud rólunk, más szóval mi, mint emberek, Isten előtt egy nyitott könyv vagyunk. Sőt, még többet tud rólunk, mint mi magunk. Mert mi csak azt tudjuk, hogy mi történt meg velünk, de nem tudjuk, hogy mi fog megtörténni, ő azt is tudja. Jézus Krisztus olyan egyszerű szavakkal mondta el nekünk a gondolatok Krisztus hegyi beszédében, amelyet egy hegyen tartott meg, ezt mondja, a ti hajatok szála is számon van tartva az Isten előtt. Megszámolta valaki közülünk, hogy hány hajszál van a fejünkön? Nem, Isten azt is tudja. Ezzel Jézus Krisztus azt akarja velünk érzékeltetni, hogy ő mindent tud. Előle semmit nem tudunk elrejteni. Végül Jézus Krisztusnak, vagyis a Szent Háromságnak egyetlen egy tulajdonságát szeretném elolvasni a Szentírásból János közönséges első levelének a 4. részében, a 8. versben. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Mert az Isten szeretet. Azért, mert Isten szeretet. Ez bebizonyította a Golgotán. Azt olvassuk a legszebb szövegben, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Isten a szeretet. És azért, mert Isten a szeretet, csak szeretetből szolgálhatunk neki. Nincs más út, nincs más mód. Ezért a mai tanulmányzásunknak befejezésénél azt szeretném feltenni kérdésként, hogy gondolkodjunk el felette, mennyire szeretjük mi azt, aki a szeretet? Mennyire szeretjük mi az Istent? Annyira, amennyire engedelmeskedünk neki. Mert ha Istent szeretjük, akkor neki engedelmeskedünk. Ha Istent szeretjük, akkor csak azt fogadjuk el hitünk alapjának, ami a Szentírásban van, és megtanulunk járni, élni a Szentírás tanítása szerint, Készek leszünk tenni azt, amit Isten a Szentírásban megmondott, vagy ahogy találjuk feljegyezve János evangéliumának a 14. részében, a 21. versben. Jézus Krisztus ezeket a szavakat mondja el. Aki ismeri az én parancslataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Sőt, a 23. ban csodálatosan tárja elénk. Felele Jézus és mondanéki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Olyan bátorítóak ezek a szavak, olyan csodálatosak. Mit mond el Jézus? Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Nincs boldogabb élet a földön attól, mint hogyha az Isten szava szerint élünk. De ahhoz meg kellett ismernünk Istent. Utána megismerjük az ő akaratát, hogy cselekedhessük azt. Ezzel a csodálatos ígérettel szeretném befejezni mai emlékezésünket. És az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozzunk. Kedves jelenlevők, kedves hallgatók, szeretnénk-e azt, hogy a mi otthonunkban lakozna az Istenség? Egy lelkész meglátogatott egy vezető egyházi személyt. Nem volt otthon a férj, csak a feleség is. Azt kérdezte tőle, legyen szíves mondani, önöknél lakozik Jézus Krisztus? Az asszony válaszolt, és azt mondta, mi vallásos emberek vagyunk. Én nem azt kérdeztem, hogy vallásos emberek-e. Én azt kérdeztem, önöknél lakozik-e Jézus Krisztus? Mi minden nap olvassuk a Szentírást, nem azt kérdeztem. És még számos dolgot mondott el neki a háziasszonynak. Hazajött a férj, és kérdezte, hogy mi újság van. Elmondta a feleség, hogy meglátogatott bennünket lelkészünk. És mit kérdezett? Azt kérdezte, hogy nálunk lakik-e Jézus Krisztus? Miért nem mondtad neki, hogy már 50 éve bibliaolvasó emberek vagyunk? Nem azt kérdezte. Azt kérdezte, hogy nálunk lakik-e Jézus Krisztus? Miért nem mondtad neki, hogy én vagyok az egyháznak az egyik kiemelkedő tagja? Nem azt kérdezte. Azt kérdezte, hogy nálunk lakik-e Jézus Krisztus? És kedveseim, szeretnék-e önök, hogy önöknél lakozzon a Jézus Krisztus? Ha igen, akkor szívleljék meg Jézus Krisztusnak tanácsát. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Kedves jelenlevő, kedves hallgatók! Isten segítsen meg bennünket, hogy mi az ő beszéde szerint tanuljunk járni hátralevő földi életünkben, hogy az Atya és Jézus Krisztus és a Szentlélek Isten, ami szívünkben lakozzon. Ő a mindenható Isten, segítsen meg bennünket ebben, az ő kegyelméből. Amen. Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos kinyilatkoztatásért. Örök szeretet, mindenható drága jó Istenünk, mi nagyon szépen megköszönjük neked, hogy te kinyilatkoztattad magadat. Elküldted Jézus Krisztust, és mi megismerhetjük Jézus Krisztust a Szentírásból, és Jézus Krisztuson keresztül megismerhetünk téged, Atyánk, és a Szentlélek Istent is. Köszönjük neked ezt az előjogot, és add, hogy a mi szívünkben a szeretet megerősödjön te irántad, hogy mi őszinte téged szerető gyermekeid legyünk, hogy tégedet kövessünk, neked szolgáljunk, és hogy te lakhassál az Atyával és a Szentlélekkel együtt, a mi szívünkben, hátralevő földi életünkben. Ezt kértük te tőled, örök szeretet, ami megváltó Jézus Krisztus érdeméért kértük ezt tőled, kegyelmedből. Amen.
1: 80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel, Efraim, Benjámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szöllőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsért!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Bátran a jövőbe című adást hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Mindenki úgy gondolja, hogy lefele könnyebb menni, mint felfele, mégis amikor az ember egy hegyen lát, arra vágyik, hogy följusson a csúcsra és körülnézzen, beteljen a látvánnyal. Szeretnének önök feljönni velünk egy hegyre ma délután? Kedves nézőink, szeretettel köszöntjük önöket Bátran a jövőbe című adásunkban, a nevem László Varga Zoltán. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik a rádióhullámokon keresztül hallgatják adásunk rádióváltozatát, amely fogható a Reménység Hangerádió kolozsvári stúdiójának adáskörzetében a 88,3 MHz-es frekvencián. Kedves hallgatóink, Isten hozta önöket is. Régebben már foglalkoztunk néhány adás keretében azokkal a fontosabb hegyekkel, amelyeket a Bibliában találunk, és amelyek talán nem is annyira szépségükkel, de azokkal is, hanem sokkal inkább az eseményekkel, amelyek körülöttük vagy rajtuk lezajlottak, és az ezekből eredő tanúságokkal nyerték el fontosságukat. Folytatjuk ma ezen bibliai hegyeknek a tanulmányozását egy szakértővel, aki mondhatjuk úgy egy bibliai hegymászásban szakértő, és nem más, mint Farkas Győző lelkipásztor, Isten hozott a stúdióban.
2: Köszöntöm szeretettel a kedves nézőket, és köszönöm a meghívást. Örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Köszönjük, hogy válaszoltál. Az elmúlt alkalmakkor, amikor még beszélgettünk a bibliai hegyekről, akkor néhány olyan heggyel foglalkoztunk, amelyek az Ószövetségben vannak megemlítve. Ma szeretnénk tovább lépni és foglalkozni néhány heggyel, amely az Új Szövetségben szerepel és különleges fontossággal bír. Azért mondtam, hogy néhány és különleges, mert sok hegy van a Bibliában, és mindegyiknek van valami jelentősége. Most viszont kiemelünk egy olyat, amiről szerintem mindenki hallott úgy, hogy a nevét a Biblia nem is említi meg pontosan, de szerintem akinek valamennyire legalább volt egy minimális kapcsolata a kereszténységgel, a Bibliával, az talán hallotta a kifejezést, hogy hegyi beszéd, vagy lehet, hogy még a tartalmából is ismerünk a boldogmondásokat, a mi atyánk imádságot, amely szintén ehhez tartozik. Miért is kapta a hegyi beszéd ezt a címet, és ha már hegyről van szó, hol volt ez a hely, mit tudunk róla a földrajzi értelemben, és miért választotta Jézus ezt a helyszínt a beszédnek?
2: Valóban nem tudjuk a nevét ennek a hegynek, mert ugye a Biblia nem nevezi meg, viszont az Úr Jézus életében egy meghatározó helyszín, hiszen az egyik legszebb, leghosszabb tanítását találjuk meg az Úr Jézusnak, és a bibliai ige szakaszokból megérthetjük azt, hogy ez a helyszín, tehát földrajzi helyszín, az a galileai tenger partjához közel esett. És ugye az Úr Jézus mielőtt felment a hegyre, hogy jól hallható és látható legyen az, amit az embereknek elmond, ugye előtte azt látjuk, hogy kiválassza a 12 tanítványt. És a 12 tanítvány követi Jézust, és az Úr Jézus tanítja őket. Jézusnak sok tanítványa volt, viszont itt elérkezett az a pillanat, amikor a sok közül kiválaszt 12 különleges tanítványt, apostolt, küldöttet. A Lukács evangélium a 6. fejezet ezt konkrétan bemutatja számunkra. És ha megfigyeljük, akkor Jézus az ő tanítását elsősorban a tanítványainak szánta, 12-nek és a többi tanítványának, viszont úgy mondta el, hogy mindenki hallhassa. És ahogy egyre többen gyülekeztek Jézus köré, ugye a galileai tenger partján, egyre inkább nehézé vált, nehézkésé vált, hogy a keskeny parton Jézus hangja hallható legyen, és Jézus felvezeti őket erre a tengerparti dombra hegyecskére, és itt hangzik el ugye az úgynevezett hegyi beszéd. Vagy testvérnő is lejegyzi, hogy a hegyi beszéd a tanítványoknak szólt, de a sokasság előtt hangzott el.
1: Itt egy érdekesség, csak egy apró megjegyzés, hogy a hegyi beszéd elején Máté 5:1-ben azt írja, hogy hozzámentek a tanítványa, hogy mondtad, második versben tanítja őket, de valójában a sokasághoz is szólt, mert a 28. fejezet, a 7. fejezet 28. versében mondja, hogy a sokasság álmélkodott, mert Jézus tanítja vala őket, tehát előbb a tanítványokhoz, de mindenkihez szólt, igen. És ez így van, egy eszembe jutott, miközben hallgattalak az, hogy tulajdonképpen ez egy jelképesen az egyház szerepét is megvilágítja, Jézus megszólítja azokat, akik szövetségre lépnek vele, de rajtuk keresztül az egész világot.
2: Igen. És a Lukács evangéliuma jegyez fel olyan részleteket, ami még hangsúlyosabbá teszi azt, hogy Jézus a tanítványait különös módon szerette volna ezen üzeneten keresztül nevelni. Hiszen ma, akik olvasztották,

0: éhezők, irgalmasok, tiszta szívűek, békességet keresők, és az üldözöttek. A kérdés, boldogok? Vajon miért kezdi ezzel Jézus, és miért ezeket az embercsoportokat emeli ki a hegyi beszéd elején?
1: Valóban egy picit ellentmondásosnak tűnnek ezek a gondolatok, olyan paradoxonszerű, hiszen hogy lehet boldog az, aki szegény vagy? Mert a mai
0: aki
1: modern,
0: szomorú.
1: Vagy aki sír, aki szomorú. Tehát a mai modern társadalomban úgy hiszük, hogy na csak az boldog, aki gazdag, vagy az boldog, aki vidám, aki mindig nevet, és nem szomorú, vagy az boldog, ugye, akit nem üldöznek, hanem békessége van. És ugye sorolhatnánk a 9 boldog mondást, viszont a hangsúly azon van, hogy az ember miközben látja és érzi a szükségletét, a lelki szegénységnek a szükségletét, rádöbben arra, hogy mi az igazi érték, akkor kezd el szomjúzni, éhezni, kezd vágyakozni az Isten igéje és igazsága iránt. Sírni. Nem az a fajta sírás, ami valami földi vesztesség, anyagi vesztesség miatt adódik, hanem az ember, amikor felismeri az ő lelki állapotát, és felismeri, hogy ő egy bűnös ember. Krisztus pedig egy olyan megváltó, aki az ő országába akar bennünket bevinni, akkor megértjük azt, hogy az, aki sír, miért lehet boldog. Mint ahogy a Zsoltárokban is van egy szép gondolat, hogy akik sírba emelik akik kévéiket, ugye, azok boldogan aratnak. Figyeljük meg azt az érdekességet is, hogy ezek a boldog, aki, ugyan nem foglalkoztunk vele részletesen a másik három témánkban, a Garizin hegyel hozható összefüggésben, hiszen a Garizin hegyén szintén elhangzik egy hasonló formula. Jézus tehát a hegyi beszédet úgy kezdi, ahogy a Garizin hegyi áldások is be vannak mutatva, hiszen ott igaz, itt 9 boldog mondás hangzik el, viszont a Garizin hegyi áldáson ott a Mózes 5. könyve 28. fejezetében, ugye felső, hogy áldott lesz a te méhegy gyümölcse, a te földnek gyümölcse, a te barvonnak gyümölcse, és veszi sorba, és összesen 6 ilyen áldott lesz kifejezés nyilvánul meg. Tehát Krisztusban az ember áldást nyer, és ahogy tovább tanulmányozunk és olvassuk, azt véljük felfedezni, hogy ugyanúgy, mint a Garizin hegyén az áldások feltételekhez voltak kötve, és ezek a feltételek az Istennek való engedelmesség és hűség, ugyanúgy a hegyi beszédben az Úr Jézus ezt nagy mértékben kihangsúlyozza. És megfigyelhető az is, hogy Jézus itt úgy jelenik meg, mint aki a boldogságnak a forrása. Tehát mind a 9 boldogmondás minden egyes részletében Jézusra irányítja a mi figyelmünket.
0: Vajon ilyen volna egy földi mennyország, mint amit a boldogmondások leírnak, mert itt csak földi mennyországról lehet szó, a mennyben nem lesznek sem szomorúak, sem éhezők. Valamilyen földi ideát vázol fel Jézus a boldog mondásokon keresztül?
1: Igen, hogyha párhuzamot vonunk Jézusnak egy másik tanításával, a Máté evangéliumának a vége fele, 25. fejezetben, ott az Úr Jézus nagyon szépen bemutatja, hogy kik mehetnek be az ő országába, a jók és a kecskék példázatában. És valóban a mennyország egyik belépő feltétele a jó cselekedetek, az irgalmasság cselekedetei vannak bemutatva. És Jézus az irgalmasság cselekedeteiben a szegényhez, aki a börtönben van, aki

0: nyomorúságot szenved, aki ruhátlan, ugye, ehhez mind önmagát teszi. Tehát ő a ruhátlan, ő aki a börtönbe ül, ő aki éhezik, és így tovább. És látjuk, hogy miközben megtesszük a legkisebbel, az olyan, mintha Jézussal tettük volna meg. Igazából akkor a mennyország nem akkor kezdődik el csupán, mikor Jézus második visszajövetele bekövetkezik, hanem már akkor elkezdődik a hívő ember számára, amikor ezeket éli. És a hegyi beszéd pont ezt mutatja be. Lehetek én az, aki lelkileg szegény, de lehetek az, aki Krisztustól megfelelő támogatással másokat tudok segíteni, akiket Krisztushoz vezethetek. Csodálatos tehát ez az egész hegyi beszéd, és különösen a boldog mondások, ahol aztán végül, ugye a boldog mondások végén ráteszi Jézus, úgymond az íre a pontot. Erre azt mondja, hogy ti vagytok a Földnek sója, ugye? Ti vagytok a világ világossága. És itt látjuk ezt a különleges párhuzamot, mert egy hívő ember nem rejtőzhet el, tehát aki szereti az Úr Jézust, annak az életében meglátszik, szavakba önti, és azt mondja, hogy a Föld sója. Hát mi kell, hogy az embereknek az életében úgy működjünk, mint a lelki életében, mint a só, ami megízesíti, ami kívánatossá teszi az Isten országa, hogy ti vagytok a világ világossága. Senki nem szeret a sötétségben tapogatózni, vagy sötétségben ülni. Ugye, és a világ világosság aztán különösen itten ki van emelve, azt mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok, hol?
1: Az egész
0: világ. Emberek előtt. Ugye, és akkor hozzá is teszi, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nem téged dicsőítsenek, nem az embert, nem azt, aki a jót teszi, hanem akin keresztül ezt a jót tudjuk tenni.
1: Hát ez nagyon érdekes dolgok ezek, mert például, ha vagy így hallgattam ezeket a dolgokat, kezdett bennem összeállni egy kép, amit persze tovább építünk fel. Boldog mondásokban Jézus Krisztus bizonyos értékeket határoz meg, hogy mi az, ami fontos, mi az, ami az embert boldoggá teheti, és ez tulajdonképpen nem más, mint az egész hegyi beszédben lefekteti a mennyek országának az alkotmányát, és ahogy te elmondtad, itt a mennyek országát alatt értjük egyrészt a kegyelem országát, amelybe kegyelem által belépnek mindazok, akik szeretnének itt a Földön, és az ő kapcsolataik egymással, az ő magaviseletük, ahogyan ezeket az értékeket átültetik a hétköznapi életbe, ezek adnak egy ilyen betekintést abba, hogy milyen lesz a menny. Utána pedig rávilágít arra, hogy tulajdonképpen ezek az értékek nem elméleti, hanem gyakorlati értékek, amelyeket kiélhetünk. Viszont itt amellett, hogy húztunk egy bizonyos párhuzamot a hegyi beszéd hegye, most adjunk egy nevet neki, és a Garizim hegyi áldások között van egy másik párhuzam, egy másik ószövetségi hegyjel, és nézzük meg, hogy melyik is az. Ugyanis az 5. fejezet 2. része, a 21. verstől egy ilyen, mint egy referént tartalmazó gondolatsort kezd el, megmondatott a régieknek, vagy megmondták a régieknek, én azt mondom néktek, és ez elismétlődik egészen a fejezet végéig majdnem. Jézus, mint egy törvényadó szólal meg, és eszünkbe jut erről ugye a Sínai hegy, ahol az első törvényt adta Mózes. Milyen párhuzamot fedezünk fel a hegyi beszédnek ezen szakasza, illetve a Sínai hegyen elmondott törvény között?
0: Tehát az első és a legfontosabb az, hogy aki a törvényt adja, az ugyanaz a személy, ugye?
1: Tehát a Sínai törvényt is Isten fia adta?
0: Sínai hegyen, ugye, Isten az, ugye Jézus Krisztus az, aki az embernek kinyilvánítja ezt a csodálatos, úgy mondtad az előbb, hogy a menny alkotmánya, a mennyország alkotmánya, a 10 parancsolat, sőt tovább mehetünk, ahol Ellen White azt mondja, hogy a törvény, a 10 parancsolat, az az Isten jellemének a tükröződése. Milyen is Isten valójában megmutatja ugye az ő törvénye. És még egy érdekesség, mert amikor a 16. versben befejezi azzal, hogy fénylik a világosságot és dicsétség a ti mennyei atyátokat, utána a 17. versben már is rávilágít, hogy miből fakadnak ezek a jó cselekedetek. És azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, én azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, vagy a prófétákat, hanem azért jöttem, hogy betöltsem. És utána következik az, hogy Jézus, ugye, mint egykor a Sinai hegyen, ugyanúgy itt a hegy oldalban elkezdi részletezni a 10 parancsolatot. Ugyan a leírásban látjuk, hogy nincs mind a 10 külön egyen-egyenként kiemelve, viszont tudni kell azt, hogy Jézus azokra tette a nagyobb hangsúlyt, amelynek a mögötte meghúzódó elveket az akkor élő zsidó vezetőség egy picit elcsülte, csavarta a saját maga javára, saját maga hasznára.
1: Vagy ahogy mondaná Péter, a saját maga vesztére.
0: A vesztére, igen. Mert ők keresték az Isten törvényében úgymond a kiskapukat. Keresték azt, hogy hol lehetne valahogy úgy megoldani a dolgokat, hogy ne is hágjuk át a törvényt, de azért a saját kényünkre, kedvünkre is élhessük. És Jézus inkább ezekre teszi a hangsúlyt. Tehát fontos, hogy megértsük, hogy ugyanaz a személy adta a 10 parancsolatot a Sinai hegyen, aki itt a törvényt még magasabb szintre emeli, hogy az ember meglássa mögötte a törvény, a betű mögött meghúzódó elvet is, és meglássa, szoktuk mondani ilyen banki aláírásnak, kisbetűs rész,
1: az apró
0: ugye?
1: Betűs rész.
0: Az apró betűs rész, ami ugyanezt csak jelképesen mondom, de Jézus, mintha ezt az apró betűs részt próbálná megértetni itt az emberrel. Az első, amit megjelenik, ahogy említetted a 21. versbe, már is azt hangsúlyozza Jézus, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. És gyakorlatilag, ugye, ha megfigyeljük, ez a parancsolat, ugye a 6. parancsolat, ami az egyik legszigorúbb következményekkel jár. Mert valakinek kioltani az életét, tehát az egy visszafordíthatatlan, tehát nem lehet már helyrehozni. Még ha valamit ellopsz, visszaadod, ugye? De valakinek az életét kioltani, azt már nem lehet visszafordítani. És Jézus azt mondja, hogy ne csak a betű szerint gondoljatok erre. Mert az ember, amikor haragszik, amikor gyűlöl valakit, akkor gyakorlatilag olyan, mintha végre is hajtotta volna. Van ez a jó magyar mondás, hogy van, aki megfojtana egy kanál vízbe, ugye?
1: Igen.
0: Tehát annyira haragszik, vagy annyira gyűlöl valaki. Ez egy kanál vízbe nem lehet ugye megfojtani valakit, szinte lehetetlen.
1: Hát ez is ki akarja hangsúlyozni, hogy mennyire erős az ellenszenv az illetőben.
0: Így van. És itt kell lássuk, hogy Jézus rávilágít arra, hogy nem kell te vegyed a kést, vegyed a fegyvert, hogy bántsad a másikat, hanem elég a szavakkal, elég a nézéssel, elég azzal, hogy elfordítod a fejedet, elég azzal, hogy nem ülsz le mellé, átmész az útnak a másik oldalára. És lehetne ezeket ugye részletezni. Azt mondja, hogy igen, az már méltóvá teszi az embert az ítéletre. És az ítélet ilyen esetben sokszor kárhozott, ha az ember nem bánja meg a bűnét.
1: Ha megszámolnánk, ilyen párhuzam van 7 vagy 8, most így egy picit próbáljuk meg őket egy csokorba szedve együtt nézni. Az egyik kérdésem, ami ehhez kapcsolódik az, hogy még hallottam ilyen, olvastam is ilyen gondolatokat, hogy itt vajon Jézus a régi, úgymond a régi, vagy a sínai hegyi törvényt helyettesíti, lecserél-e valami mással? Mi történik tulajdonképpen?
0: Nem cseréli le, tehát kimondottan ugye a 17.
1: Tehát ami nem volt szabad addig, az most se szabad.
0: Így van. Tehát a 17. 18. vers egyértelművé teszi, hogy Jézus nem jött, hogy eltörője. Sehogy megváltoztassa, sehogy másikot ültessen a helyébe. Tehát itt ilyenről szó sincsen, hanem, ahogy már hangsúlyoztuk, inkább ezeknek egy olyan megvilágítást szeretett volna adni, amit az ember addig nem nagyon vett komolyan. Nem figyelt oda rá. Ne őj, ugye? Igen. Nem kell kioltani valakinek az életét ahhoz, hogy már a 6. parancsolat ellen valaki vétkezzen. Ugyanezt a gondolatot viszi tovább itt a 27. 28. versbe is.
1: A paráznasság.
0: Már veszi, ugye? Hát melyik jön a 6. után?
1: Hetedik.
0: A 7.
1: Igen.
0: Még sorrendben is van, ugye, mert pont a 7. teszi Jézus azonnal a ne után, a ne paráználak, hogy ott teszi. És ott is felhozza a figyelmet ugyan, hogy nem csak az, amikor valaki valakinek a feleségét vagy férjét elveszi.
1: Tehát tetleges paráznaság, nem csak tetleges paráznaság.
0: Nem csak paráznaság. A tetleges paráznaság, hanem már csak ha szívébe valaki rosszat gondol, már olyan, mintha az ember elkövette volna. Tehát ugyanoda...
1: Vagy tekint, tehát ez, szerintem ez kiterjesztett a pornográf tartalmakra is.
0: Akár, igen. Csak abban az időben ugye még a mi időnkben feltétlenül ugye minden, ami ezzel kapcsolatos.
1: Hát mondjuk azokban az időkben is találtak ilyen görög edényeket olyan festményekkel, amit csak 18 plusz fölött lehet mutogatni.
0: Igen.
1: Tehát
0: igen.
1: Más a helyzet ma, sokkal könnyebben hozzáférhető, de akkor se volt idegen azért.
0: Igen. Hát, ha nem is ilyen mértékben, mint ahogy ma a pornográfia előre haladott, de abban az időben is voltak bizonyos normák a nőknek az öltözettel kapcsolatosan, akár tudjuk a magasabb társadalmi osztályokban, ugye, akár amolyan táncfélék, ugye, nem hasonlítható a mai rúttánchoz, vagy striptease, vagy ilyesmi.
1: De voltak de ennek megfelelői.
0: Ennek a megfelelői, ami szintén, ugye pont a férfiakat szólítja meg az Úr Jézus, ami azt jelenti, hogy abban az időben is ez jobban érintette valószínűleg a férfi nemet, ugye, hogy ma is talán a férfiakat célozzák meg a pornográfiával és a többivel.
1: Igen, tehát most ezt lehetne még sokáig boncolgatni, mindegyiket külön-külön, akár egy adáson belül, vagy akár ezt a 7-8-at egy adásban. Viszont amit így összegzésként itt el kell mondanunk, mielőtt tovább lépnénk, mert a hegyet még úgymond nem jártuk körül, a hegyi beszédet. Lévén a beszéd az, ami ennek a hegynek a jelentőségét adja, mert különben, ahogy mondtuk, a nevét se tudjuk. Tehát tulajdonképpen ez az ige szakasznak a szerepe, hogy ezt az előbb elmondtad, én úgy értem, hogy ez tulajdonképpen a törvénynek az értelmét kiterjeszti a tettekről, a szavakra, a gondolatokra, az érzelmekre is, és ott kezd el, ott az emberben a problémának azzal a részével kezd foglalkozni, ami a tetlegesség mögött van, tehát indítékok, gondolatvilág, fantáziaképek, stb. Mert egy másik igehelyen pedig azt mondja maga Jézus, hogy a szívből származnak gonosz gondolatok, és aztán ide ezek gyümölcsöznek tettekben. Tehát Jézus visszatér a gyökérhez. A másik gondolat pedig, ami szintén erre vonatkozik az, hogy itt tulajdonképpen Jézus, ahogy egy másik igehelyen idéz egy ószövetségi ige szakaszt, ezt mindezt azért mondta el, hogy a törvényt nagyjá és dicsőségessé tegye. Mert azzal, hogy a törvényt csak tettekre alkalmazták, bizonyítható tettekre, az emberek megnyírbálták a törvény szárnyait. Jézus viszont itt visszaadja a törvénynek a mélységét és a tekintélyét.
0: Igen. Így is hitték a korabeli zsidók, hogy amikor eljön az igazi messiás, akkor az Isten törvényének visszaadja ezt a dicsőségét. És a hegyi beszédben ez teljes mértékben megnyilvánul. Viszont nem csak akkor annak az embernek szólt, hanem ma nekünk is, úgy, ahogy próbáltunk belemenni részletekbe. És ezzel szemben Jézus megmondja a megoldást is. És ez az, ami nekem különösen tetszik, hiszen nem csak elmondja, hogy ne nézz rá, vagy ne is gondolj rá, hanem azt mondja, hogy hogy érheted el ezt a módszert. És azt mondja, hogyha a szemed megbotránkoztat, vagy a kezed, akkor vágd le. Nem valami öncsonkításra gondol az Úr Jézus.
1: Semmiképpen.
0: Hanem, hogy minden olyan dologtól szabadulj meg, ami téged kísértésbe ejt. Tehát lehet sok embernek ma, ha elvennénk a digitális eszközeit, számítógép, telefon, tévé, ugye, hogy ne legyen ott, hogy az idejét elveszi, kitöltsen. És hogy valami olyasmit nézzen, ami bűnre csábítja, vagy ami felgerjeszt benne indítékokat, vágyakat, akkor az olyan lenni, mintha a kezét, vagy a szemét
1: elég elképzelni el, azt, hogy milyen, amikor például valahol nagyon sietünk, és 5 perccel indulás után ráébredünk, hogy a telefon otthon maradt, és nem tudunk visszamenni, érte? Ez ábrázolja. Na igen, a lényeg az, hogy itten az Úr Jézus megint, mint törvényadó jelenik meg, és egy olyan módon fogalmazza meg ugyanazt a törvényt, annak meghosszabbítva az örökkévalóságra az érvényességét, hogy az embernek a szívét és a gondolatait változtassa meg, majd az egésznek a végén Jézus egy felszólítással zárja be ezt a sort. És azt mondja Máté 5:48-ban, hogy legyetek azért ti is tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok is tökéletes. Mit akar Jézus mondani ezzel a sokat vitatott, rövid, de elég bonyolult felszólítással?
0: Ez megint aláhúzza azt, hogy aki a Sinai hegyen beszél, az aki itt is beszél. Hiszen eszünkbe jutott egy ószövetségi gondolatot, ami Istentől származik, ugye a Mózes 3. könyve 19. fejezetében a 2. vers. Pont ezt húzza alá itten ez az ige, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, ugye? És Jézus erre utal vissza. Szentek legyetek, legyetek tökéletesek. Miért? Mert a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát nem elég a kevés, nem elég a félig átadott szív, nem elég még a 99%-ig átadott szív, hanem nekünk tökéletesen át kell adni magunkat az Istennek. És ez csak Krisztuson keresztül lehetséges. Azon a mély tanításon keresztül, amelyet majd később fogunk vele foglalkozni, a Golgota hegyén fedezünk fel. Hiszen Jézus nem csak beszél ezekről a dolgokról, hanem ő maga éli. Ő nem csak azt mondja, hogy ha megütnek egyik felül, tartsd oda a másikat is, vagy szeresd ellenségedet, és ő közben gyűlöli azokat. Nem. Ő kész volt oda tartani a másik arcát is. És aki ugyanitt azt mondja, hogy szeresd ellenségedet, és imádkozz érte, ő ezt meg is teszi, szereti, és imádkozik érte. Tehát ő bemutatja, hogy milyen az, amit nekünk meg kell, hogy tenni. Persze itt sokszor felmerülnek ilyen olyan viták, hogy mit is jelent ez a tökéletesség, hogy az isteni tökéletesség, emberi tökéletesség, milyen szemszögből kell ezt megközelíteni, de egy biztos, hogy a legnagyobb hangsúly azon van, hogy ami rajtunk áll, azt tegyük meg. 100%-osan adjuk át magunkat az Úr Jézus Krisztusnak, és a többi az, amit ő elvégez bennünk. De hogyha ezt nem tesszük meg, akkor soha nem válhatunk azzá, akinek ő szeretne látni bennünket. Hogy az ő szemében, úgymond, tökéletesek legyünk. Lehet, hogy mi a magunk szemébe válunk tökéletessé, és már is hibáztunk ezzel, midén én magamat tökéletesnek látom. De még lehet, hogy ott is hibázok, hogyha mások mondják rólam, hogy állj, te ez milyen tökéletes ember. Tehát nem ez a lényeg. Mi nem azért kell tegyünk, mondjunk, megtartsuk a törvényt, hogy mások tökéletesnek lássanak, vagy én magamat, mint a zsidók annak idején, ugye, a farizeusok. Tehát mindent elkövettek azért, hogy mások őket milyennek lássák. Minél tökéletesebbnek, minél jobbnak. És pont Jézus lerántja a leplet róluk a hegyi beszéddel, ugye az előző gondolatokkal, hogy milyenek ők valójában, hogy a betűt azt igyekeznek 100%-ig betartani, de mögötte meghúzódó elvet nem. És miközben azon morfondíroztak, hogy Jézus szombatot ront, ők vádolják ezzel Jézust, holott Jézus csak a szombatnak is ad egy megfelelő értelmezést azáltal, hogy szombaton gyógyít. Ők pedig mit terveznek szombaton? Hogy megöljék őt. Tehát rettenetes, ahogyan bemutatja az akkori kor emberének a magaviseletét, gondolkodását, és ráteszi a hangsúlyt arra, hogy mint egy tükröt fordít eléjük a ti mennyei atyátok, tökéletes nektek. Ez a mérce nem más, nincs kisebb, nem lehet lentebb, Isten nem hagyja lentebb. És amit korábban is mondtál, sokan ezzel jönnek, hogy hát már az a törvény, az nem az a törvény, hogy Jézus lentebb engedte a mércét, vagy már nem kell ezt, vagy azt, vagy amazt megtartani.
1: Szerintem fennebb emelte.
0: Én is úgy értem. Tehát fentebb olyan értelemben, hogy legalább arra a szintre, amit Isten eredetileg tervezett az embernek. A tökéletesség, ugye, mert Ádám és Éva tökéletesnek voltak megteremtve.
1: Elmondtuk eddig, hogy a hegyi beszéd az ott elmondott üzeneten keresztül valamiféle kapcsolatban áll, ugye a Garizim hegyel, ott is a szövetséget megtartó emberek áldásait mondták el, itt is a szövetségbe belépő emberek áldásait mondta el Jézus a boldog mondásokban. Utána a következő ige szakaszban elmélyíti a törvény értelmét, ami ezt a hegyet a hegyi beszéden keresztül összeköti a Sinai hegyel. Hogyha a 6. fejezetben lépünk előre, akkor egy újabb kapcsolatot látunk itt meg itten, és ezzel azt hiszem, hogy ki is merítjük a mai adásidőnket, mert egy nagyon érdekes fejezet következik a 6. fejezetben, egy érdekes rész az imádságról. Itt van a már említett mi atyánk imádság, és nem csak maga az imádság, hanem utána több versen keresztül tárgyalja Jézus, hogy mit jelent maga az ima élet, hogyan imádkozzunk, hogyan ne imádkozzunk. Tehát ez emlékeztet bennünket a Kármelhegyre. Ismételjük át egy-két mondatban csupán, hogy mi is volt a Kármelhegyi események lényege, és utána nézzük meg, hogy ez hogyan található meg itt a hegyi beszédben, főleg ebben a szakaszban.
0: Igen. Tehát a Kármelhegy nem másról szól, mint az igaz Isten imádatról, ugye? Illés arra hívja a népet, hogy jöjjenek el, és lássák meg, hogy melyik az az Isten, aki válaszol az emberek imájára. Ugye Baál nem válaszolt, és az Illés imájára Isten válaszolt, még tűzszállott alá az égből. És Jézus itt a hegyen tanítja az igaz Isten imádatot. És látjuk azt a, tehát mindegyik úgy tűnik, hogy témát vált, de igazából, amiről korábban beszél, arra ad egyfajta megoldást. Ugye, boldog mondások? Hogy lehetsz boldog? Úgy, hogyha az Isten törvényét tiszteletben tartod, betartod, és a mély részleteiben. Hogyan tudod megtartani? Hogyan vagy képes? Hogyan lehetséges ez, hogy megtörténjen? Úgy, hogyha megfelelő ima kapcsolatot ápolsz az Istennel, és ugye itt jön előtérbe az ima. És ugye itt is lerántja a leplet az Úr Jézus a hamis imádatról, és az igaz imádatra tereli a hangsúlyt. Mert az akkori emberek, ugye pogányok, és a pogányoktól átvették az úgynevezett farizeusok, írástudók, a nép elöljárói, hogy hosszan és akármilyen cinermányosan, látványosan imádkozzanak, és Jézus pont erre teszi a hangsúlyt. Nem ez a lényeg, hogy most lássák, hogy te mennyit és hol és milyen szépen imádkozol, hanem menj be a te belső szobádba, és ott önts ki a szívedet az Istennek, és ott, amit ott mondasz, amit ott kérsz, azt az Isten hallja, és amit titkon kérsz, azt Isten nyilvánosan neked megadja. És ezen belül is látjuk ugye a mi atyánk imádságot, ami egy mintaima, nem azt jelenti, hogy minden egyes alkalom, amikor imádkozunk, akkor csak a mi atyánkot mondhassuk, hanem a mi atyánk az egy mintaima, ami a megszólításra, az Isten tekintélyhez, vagy a viszonyulására teszi a hangsúlyt, illetve mi az, amit kérjünk, hogyan kérjünk, ugye, és benne talán az egyik legszebb és leghangsúlyosabb dolog maga a megbocsájtás. Mert ha valaki úgy imádkozik, hogy közben haragszik az embertársára, vagy nem tud megbocsájtani neki, akkor azt az imát az Isten nem tudja meghallgatni. Ugye ez van benne, hogy amiképpen ti is megbocsájtok. Érdekes az, hogy mondja Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvben, ha az imára gondolunk, és ez mindig úgy elgondolkoztat és megragad, mert azt mondja Ellen White, hogy az ima az a lélek lélegzetvétele. És ha belegondolunk abba, hogy mennyire fontos a levegő, az oxigén nekünk, élőlényeknek, embereknek, akkor értjük meg igazán, hogy milyen nagy hangsúlyt fektet a Biblia, az Úr Jézus Krisztus a megfelelő imádatra. És gyakorlatilag ettől kezdve ráteszi a hangsúlyt arra, hogy milyen is az igazi imádat. És az egyik, amit kibontakozik, az, hogy ne légy képmutató. Tehát a képmutató, a farizeusi életforma, amit Isten nem tud meghallgatni. És ha már említettük a Kármel hegy kontesztusát, a Kármel hegyen nem csak az Illés imája hangzik el, hanem Illés egy különleges felhívással fordul az emberekhez is. És elmondja azt, hogy meddig sántikáltok kétfelé. Tehát igaz imádat, hamis imádat. Képmutató imádság, vagy igaz imádság. Ugye még most már nem arról van szó, hogy az emberek bálványokat, baált, vagy bika alakú aranyszobrokat imádnak. Nem erről van szó, hanem arról, hogy képmutató módon imádkozik valaki, vagy pedig tiszta szívből tud imádkozni. És itt az Úr Jézus pedig ezt a felhívást gyakorlatilag megismétli, vagy kihangsúlyozza. És azt mondja, hogy ugye a meddig sántikáltok kétfele párhuzamos az Úr Jézus szavaiban azt mondja, hogy a 6.24-ben senki sem szolgálhat két úrnak. Tehát itt kimerül ugye az illési üzenet. Vagy egyik, vagy a másik.
1: És hát szerintem ez az a pont, ahol a két összefügg a kettő, mert ugye a Kármelhegyen is volt két különböző istenimádat. Igen, ott formálisan is a két istenimádat elkülönült, ugye, mert az egyik az igaz Isten, másik a Baált imádta. Itt viszont ugyanazt az Istent imádják formálisan, de Jézus akárcsak a törvény esetében itt is a formáktól elindul a lelkület felé, a dolgoknak a mélyére ás, mert ugye színből meg lehet tartani a törvény, de kérdés, milyen indulatok húzódnak meg mögötte. Színből lehet imádkozni, de nem mindenkinek ugyanazok az indulatai az imádságot tekintve. De mivel tovább mennénk egy következő konklúzióhoz, megkerestem közben egy idézetet a Jézushoz vezető út című könyvből, amit szeretnék beolvasni röviden, három mondat az egész, de egy életre elegendő tanulság van benne. Szívünket feltárni Istennek, mint barátunknak, ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy így módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem minket emel fel ő hozzá. És szerintem ez a három mondat tökéletesen összefoglalja azt, amit Jézus a hegyi beszédben részletesebben elmond. És menjünk most egy kicsit tovább még. Most a 7. fejezetre, Máté 5-7 fejezeteiből kevés időnk maradt, hanem beszéljünk egy kicsit arról a hátralevő körülbelül 8-10 percben, hogyan lehet gyakorlatba ültetni a hegyi beszéd elveit.
0: Az Úr Jézus ezt elmondja számunkra, a gyakorlati részét is. Úgy tűnhet nekünk, hogy az mind elmélet, de nem. Mert a gyakorlati részt is kihangsúlyozza. Mert azt mondja, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a Földön. Tehát ez már egy gyakorlati tanács, ugye? Mert mire teszi az ember a hangsúlyt ma, hogy minél többet össze tudjon gyűjteni. És ezzel szembeállít egy másik élethelyzetet, amikor azt mondja, hát nem mindenkinek van lehetősége sokat gyűjteni, nem mindenki gazdag és gazdagszik meg, hanem szembeállítja a neaggodalmaskodással is, ugye? Mert vannak egyszerűbb és szegényebb emberek, és azt mondja az Úr Jézus, ugye ez már konkrétan a 7. fejezet 3. versébe, hogy, jaj, bocsánat, még a 6. fejezet 25. versébe, ne aggodalmaskodjatok, ugye? És amit említettem a 7.3-ban, itt megint, hogy viszonyulsz, megint gyakorlati rész, hogy viszonyulsz a másikhoz. Hogy a másikban mindig meglátod a hibát, ugye a szálkát, de magadban nem látod. Tehát három különleges gyakorlati szempontot ad. Az egyik, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, amire nem kell, ne gyűjtsed a földön, hanem munkálkodjél azért, hogy legyen kincsed a mennybe. És ne aggodalmaskodjál a holnapért, mit eszel, mit iszol, mivel ruházkodj, ugye? Mert Istennek gondja van még a kis madarakra is. És utána azt mondja, hogy ne irigykedjél. Tehát ne nézed a szálkát. Vedd észre a saját hibáidat is. És végül, ugye, mert ez a kérdésünk, hogyan lehet a gyakorlatba ezt átültetni, Jézus a 7.12-ben mondja el, és ez egy nagyon érdekes gondolat. Megfigyeltem, hogy szinte minden világvallásban ez az elv jelen van. Most így nem kerestem ki mindegyiket, hozhattam volna, csak eszembe jutott, hogy valamikor régebb olvastam, amikor foglalkoztam ezzel, hogy mind az öt világvallásban ez az elv benne van. És pedig az, hogy amit szeretnél, hogy az emberek veled tegyenek, te is azt tegyed velük. Tehát ez a gyakorlati megnyilvánulása.
1: Sőt, ez egy érdekes dolog, mert például hallottam ennek a negatív verzióját is, hogy amit nem szeretnéd, hogy veletek megtegyenek, azt ti se tegyétek másokkal, de ahhoz képest, amit Jézus mond, ez szerintem csak fél munka, mert azt jelenti, hogy ne bántsuk egymást, és azon túl semmi elvárás nincsen. Viszont Jézus éppen, hogy nem tiltó, hanem felszólító módban fogalmaz, hogy amit viszont szeretnél, azt viszont tedd meg, tehát ez már nem tilt a bántástól, nem semleges, hanem tetreserkent.
0: Igen. Pont ezt vizsgáltam meg a másik négy vallásnál, világvallásnál, hogy hasonlít az elv, de nem 100%-os. És ez az, amit, ahogy te is hangsúlyoztad, az Úr Jézus ugye valóban 100%-ossá teszi ezt azzal, hogy te tedd meg, amit szeretnél kapni, azt te már add oda az embereknek. És Jézus itt is önmagából indul ki példaképpen. Jézus mit szeretne, hogy mi? Szeressük őt, engedelmeskedjünk neki, de ő már mielőtt mi adtunk volna, mielőtt mi engedelmeskedtünk volna, ő már szeretett minket. Ugye, hogy az ige elmondja, hogy ő az ő életét áldozta érettünk. És ezt kell látnunk, hogyha mi Jézus jellemét szeretnénk tükrözni, akkor ezt kell a gyakorlatba megvalósítsuk.
1: Hátralevő körülbelül 3-3,5 percben mondjuk le mi is a konklúziót ennek a fontos hegynek, egy fontos, talán a legfontosabb üzenetéből, mert szerintem ez utolsó zárószó nélkül az összes többinek az ismerete, megértése sok eredmény nem hoz. Gondolok itt a példázatra, a két ház példázatára, amikor Jézus a végén és nem hiába ott elmondja, hogy aki hallja és cselekszi. A kérdés a következő, hogy milyen különbséget, milyen változást hoz az ember életébe az, ha hallja és cselekszi, amit itt olvas vagy hall.
0: Tehát itt a lelki házra gondolunk, ugye?
1: Az életünk, az életművünk.
0: Az életünk. Minden, amit ugye magunk köré tudunk azonosítani, elkezdve
1: megvalósítani, elérni.
0: értékeink, a kapcsolataink, a családunk, tehát mind-mind ebbe belefoglaltatik. És kihangsúlyoz ezt a két ellentétes dolgot Jézus, hogy a bolond és a bölcs. És ezt a kettősséget végig meg lehet figyelni az egész hegyi beszédében Jézusnak. Ugye korábban már mondja ezt, hogy a két kapu, a két út, keskeny út, széles út, keskeny kapu, szoros kapu, széles kapu. És itt is ez a kettősség figyelhető meg. Senki nem szeret bolondnak tűnni, senki nem szereti, ha bolondnak nézik az emberek. És Jézus elmondja, hogy akkor leszel bölcs, ha amit tőlem hallottál, az gyakorlatba ültetheted. Olyan szép a Jelenések könyve jut eszembe, ugye ott is az első fejezetben Jézus ugyanezt az üzenetet közvetíti Jánoson keresztül, hogy aki olvassa, aki hallgatja, ugye, és aki megtartja a könyv profétálásának a beszédét. Valóban, úgy, ahogy mindegyik hegyen az események a gyakorlatra irányítják a figyelmünket, itt is az Úr Jézus a végén a hegyi beszéd keretén belül azt mondja, hogy építs a kősziklára. A kőszikla az nem a tengerparton van, ahol a homok van. A kőszikla az valahol fent van. És megfigyelhetjük, hogy a középkori templomokat, várakat hova építették, nem a homok, a tengerpart homokjára, vagy a sivata homokjára, hanem fel egy hegyre, fel egy sziklára. Mert az akkori ember és a mai ember is tudja, hogy az a biztos pont. És még mai napig is állnak ezek a várak, sok felújítottan, vagy pedig romokban. De Krisztus egy olyan kőszikla, mert maga Krisztus a kőszikla, egy olyan kőszikla, akire ha ráépítjük az egész életünket, akkor semmi és senki nem tud eltántorítani. Mikor tudjuk meg, hogy sziklára vagy homokra építettünk? Mert a legtöbb ember itt a probléma.
1: Hát ellenőrizzük, hogy amit hallottunk, azt cselekesszük.
0: Így
1: is.
0: Van. És amikor jön a vihar. Mert ameddig nincs vihar, nincs probléma, nincs konfliktus helyzet, nincs rajtunk nyomás, addig úgy tűnhet, hogy a homokon is megfelelő, nagyon jól áll az a házikó. De amikor jön, az megpróbálja, és kiderül, hogy az nem tud megállni. És tehát ugyanígy van a lelki életünk is. Tehát az erdő mindegyik fája nagyon szépnek tűnik kívülről. De amikor jön a vihar, és
1: kiderül, hogy melyik áll a lábán, és melyik
0: kiderül, hogy mi van belül, ugye, a fának, ha belül korhat, kitörik. És sokszor így van a lelki életünk is. Hogyha nem sziklára építettük, ha kifele úgy látszik, hogy hú de jók, hú de szépek, hú de erősek vagyunk, de amikor jön a próba, a kihívás, a vihar, megpróbálja azt a lelkiházat. És az a ház, amelyik megállt, az azt jelenti, hogy nem csak hallgatta Krisztus üzenetét, hanem meg is tartotta, meg is cselekszi. És kívánom azt, hogy a mi lelkiházunk is Krisztusra épüljön rá.
1: Köszönjük szépen, köszönjük, hogy megjelentél, és ezeket az értékes gondolatokat megosztottad. Én kívánom, hogy a te életed, családod élete is sziklaszéled lelki házon álljon és maradjon.
0: Amen, köszönöm szépen, viszont kívánom mindenkinek.
1: Kedves nézőink, egy értékes, érdekes gondolattal szeretném bezárni ezt a hegyi beszédről szóló rövid beszélgetést. Volt egy hegy, aminek a nevét mai napig sem tudjuk, a pontos helyét sem, de talán a kereszténység történetének egyik legfontosabb hegyévé vált azáltal, hogy Jézus Krisztus az ő kegyelmi országának és az eljövendő dicsőség országának az alkotmányát, elveit hirdette ki róla. Összefogta benne a Garizim-hegyi áldásokat, összefogta ezekkel együtt a Sinai-hegyen adott törvényt, Kármel-hegyi istenimádat kérdését, ezeket elmélyítette és hátrahagyta számunkra. A végén pedig egy szintén szikláról, mondjuk hegyről szóló példázatban szemléltette azt, hogy aki életét mulandó értékekre, futóhomokra építi, az sok jóra nem számíthat hosszú távon, viszont azok, akik sziklára építették az életüket, megmaradnak. Úgyhogy talán egy mondatban a tanulság, jöjjünk fel a hegyre Jézus mellé, és maradjunk ott. Várjuk Önöket sok szeretettel, mához egy hétre is, addig is ne feledjék, hogy az ige mutatja az utat, Isten adja az erőt, döntés viszont az Önöké. A nevem László Varga Zoltán, a viszontlátás.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

0: 77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rejám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.
1: Reménység hangja.
2: Ima a Szent Péter templomban. Te naponta megfeszített, mi Urunk, aki még itt is jelen vagy, e márvány arany hatalomdagályban. Tégy értünk csodát! Add meg mi nekünk, hogy a mi hitünk ne fújjon ilyen cikornyás kudarcba. Ne engedd, hogy hiába higgyünk. A történelem önmagába visszaforduló, sötét, nevetséges csavarmenetét törte szét, hogy a gondolat nagy lendületét meg ne akassza terpeszkedő betelcség, ostoba pompa a nagy kupolát, a tér komoly oszlop sorát, szentjeit küzdelmét, a tiszta mesterek szigorú tervét. Nem írgalomra lesz szüksége a földnek, a buta bestiát, a gőgöt öld meg bennünk, Uram! Különben minden hasztalan. Óvi meg minket a hatalomtól.
3: Van egy nagyon ősi latin közmondás, hogy a történelem az élet tanító mestere. A 21. századi embernek sok-sok baja van a történelemmel. Ezt a mai fiatalságon is le lehet mérni, az egyetemen állandóan az a gondunk, minden bölcsészeti szakmának ugye az alapja a történelem, hogy a mai fiataloknak nem alakul ki a történelmi érzéke. És ezért egy-egy szigorlaton is, kolokviumokról nem is beszélve, hajmeresztő szamárságok tudnak elhangozni, mert nem érzi az illető diák, hogy mi hol van az időben. Sokat törtem a fejem, hogy miért. A megoldás nagyon egyszerű. Hajlamosak vagyunk a felgyorsult életben azt hinni, hogy a történelem az nem folyamatokból áll, hanem eseményekből áll. És ez egy hibás szemléleti mód. A történelem az nem eseményekből áll, hanem az események mögött mindig ott vannak folyamatok. És ha ezeket a folyamatokat nem értem, akkor az események értelmetlenek lesznek. Meg szokták kérdezni azt az alapvető kérdést, és ez ennek az előadásnak a címe, hogy miért kezdtek a keresztények vasárnapot ünnepelni. Erre van egy ilyen sztereotíp válasz, hogy azért, mert Nagy Konstantin 321-ben elrendelte a vasárnap ünneplést. Ez nem igaz, illetve csak félig igaz. Ha nem lenne igaz, akkor baj lenne, de ez csak félig igaz, mert valóban 321-ben megjelent, majd látjuk a rendelet szövegét is, megjelent egy vasárnap törvény, de nem ezért kezdték a keresztények a vasárnapot ünnepelni. Amikor Nagy Konstantin ezt a rendeletet hozta, keresztények stabilan vasárnap ünneplők voltak, és akkor a keresztényeket kisegítette Nagy Konstantin annak érdekében, hogy a birodalmi ideológiában betöltött fontos szerepüket erősítse ezzel. Majd ott beszélünk róla. Hát akkor hogyan? És én ezért egy úton szeretném, hogyha elindulnánk, és ez az út az, hogy hogyan alakult ki ez az egész. Hogyan alakult ki a Biblia szombatjából a hagyomány vasárnapja? Miért? Mert hogyha ezt a miértet feltesszük, akkor nagyon-nagyon sok érdekes kérdésre választ kapunk, és választ kapunk arra, ami a kérdések kérdése, hogy miért van az, és ezt mindig meg szokták kérdezni, hogy sok keresztény felekezet van, hogy a kereszténység válságba kerül annyiszor, miért, miért, miért, mi van e mögött? Jézus a szombatünneplés reformátora volt, ezt többszörösen megnéztük, és akkor a kérdés az, hogy hogyan gazdálkodott az utókor a megreformált szombattal. Vajon felismertük benne azt, amit Jézus Krisztus annak idején újra visszaállított benne, vagy nem? Mennyire maradt ez zsidó ünnep, méghozzá nem jó mondom, hogy zsidó ünnep, hanem farizeusi ünnep, tehát a rabbinista ünnep, és mennyire tartotta meg a jézusi tartalmát, ha megtartotta, vagy hol tűnt el ez a jézusi tartalom? Mi történt? Mi ennek a folyamatnak a titka? Ennek szeretném, hogyha a nyomába szegődnék. Induljunk el szépen. Ez a judaizmus hagyománya volt. A judaizmus hagyományai elnyomták az értünk cselekvő Isten valóságos jelenlétét a szombatban, hiszen például Hillél és Sammájról tudjuk, Jézus kortársai voltak, két nagyon híres rabbi volt. Hillélről és Sammájról, ugye nevük említése nélkül Jézusnál is találkozunk, amikor megkérdezik, hogy miért lehet vállólevelet adni. Ez a két iskola közötti különbség volt. Ugye az egyik azt mondta, hogy csak azért, hogyha ha paráznaságon kapatik a másik pedig azt mondta, hogy a legkisebb dologért, ha odaégeti az ételt, azért is vállólevelet lehet adni. Hát volt egy liberálisabb és egy konzervatívabb. Hillél és Sammáj például a szombatünneplés kapcsán például ilyen kérdésről vitatkozott, és ez nem vicc, ez tényleg megvan a rabbinista irodalomban, hogyha egy tyúk szombaton tojást toj, azt meg szabad-e enni, vagy nem. És így tovább. Na most, a képtelenebbnél képtelenebb példákat lehet hozni, de ezen nem azért mondom ezt, hogy legyen mind nevetni, hanem azért, hogy egy tendenciára figyelmeztessek. Abban a pillanatban a szombat alanya én leszek, és az a szombat lényeg, hogy nekem mit kell megcsinálni, és mit nem szabad megcsinálni. Abban a pillanatban itt van ez a veszély, hogy az én emberi teljesítményemet próbáljuk megnézni, próbáljuk korlátozni, próbáljuk szabályozni, próbálunk így úgy amúgy valamiféle megoldást adni erre a kérdésre. Ha viszont a Biblia felől tájékozódunk, akkor azt látjuk, hogy az ószövetségi proféták már az ószövetség idején, már a 6. században Krisztus előtt elutasították a formális szombatünneplést,

proféták vonalának a tovább folytatása volt. Éppen ezért, amit a szombatról mondott Jézus, azt az ószövetségi proféták alapján igenis érteni lehetett. Ha csak most egy igét nézünk, ami az egyik legtöbbet idézett, ez Ézsaiás könyvének 58. fejezetének 13. 14. verse, akkor a következőket olvashatjuk itt, és itt egy szóval kapcsolatban szeretnék sok mindent elmondani. Ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkádat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Ez a szombatról szóló egyik legfontosabb ószövetségi bizonyságtétel. Ez a bizonyságtétel azt mondja, hogy a szombat az a gyönyörűség napja, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban. És ennek a gyönyörködésnek az útját állja minden olyan, amit úgy foglal össze ez az ige, hogy kedvtelés. De mit jelent ez, hogy kedvtelés? Mivel ez egy régies szó, ezért mindenfélét szoktak gondolni erről a szóról, hogy kedvtelése az, hogyha jókedvű vagyok szombaton. Sok ember azt gondolja, a szombatot csak úgy lehet ünnepelni, ha felveszem az ünneplő szomorú arcot, és az orromat talicskán tolom magam előtt, és úgy ünneplek szombatot. Van, aki azt mondja, hogy kedvtelés az, hogyha jó ételt főz a háziasszony, az már kedvtelés. Ezért, mit tudom én mindig, hogyha valaki nem szereti a spenótot, akkor spenótot kell főzni szombaton. És a legkülönbözőbb ilyen dolog eszembe jut, megint lehetne a farizeusok példatárából venni sok minden, és elfelejtkezünk arról, hogy mit is jelent ez a szó tulajdonképpen. A kedvtelés szót én úgy tudom, ha megnézem a héber szót visszaadni, hogy olyan tevékenység, amit magamra fordítok. Olyan tevékenység, amikor időt múlatok, csak úgy, hogy magamra fordítom. Egy kicsit humorosan, így jobban meg tudják jegyezni, a ketteléses szombatünneplés az a köldöknéző szombatünneplés, amikor nem törődöm a világgal, a világnak százbajával, csak én vagyok. És a szombatból kiesik a szombat igazi tartalma, és ez a szombatnak az igazi tartalma az nem más, mint a közösség. Kiesik a közösség Istennel, kiesik a közösség a másik emberrel, kiesik a közösség a teremtett világgal, vagyok én, és engem hagyjanak békén. Ez az a nap, ami a kedvtelésnek a napja. Nem dolgozom, nem is építek közösséget, csak vagyok magamnak. Nagyon sok ilyen ember él ma, a fogyasztói társadalom embere nagyon sokszor azt gondolja, hogy ez az ünneplés. Amikor én végre minden kapcsolattól felszabadulok. És azt mondja az Úr, hogy ne üzd a kedvelésedet, hanem úgy lesz ez gyönyörűség, hogyha nem kikapcsolódsz, ezt már mondtam egyszer, hanem bekapcsolódsz. Bekapcsolódsz abba a közösségbe, ami igazán téged Istennel, a másik emberrel és a világgal összeköt. Mert ez válik hasznodra. A szombat az nem egyszerűen pihenő nap, ezt is mondtam már, hanem a szombat tulajdonképpen nem más, mint a közösség építésének a napja. Mivel egy ember önmagában nem ember, és a mi emberségünket a Biblia is, és az egész európai kultúra ebben követi a Bibliát, úgy határozza meg, hogy az ember, már a görögök is tudták ezt, hogy zoon politikon, tehát társadalmi lény, nem politizáló lény, tévedés ne essék, ez nem azt jelentette a politikon, társadalmi lény, tehát a másik emberrel való kapcsolatomban élem meg az életem, éppen ezért szükség van ennek az állandó tervszerű megelőző karbantartására. Ez a szombat. Ha ez nincsen, akkor lehet, hogy nem dolgozom, de ettől még nem ünnepelek szombatot, mert kedvtelésemet űzöm. Maradok magamnak, nem törődök a világgal, a világnak százbajával, kikapcsolódok, időt múlatok, ebből jön a mulatás is, és nem ünneplem ezt a szombatot, amit Isten arra adott, hogy a kapcsolat napja legyen. Most menjünk tovább.
Jézus és a tanítványai

szombatot ünnepeltek. Semmiféle olyan adatunk nincsen az első századból, hogy Jézus és a tanítványai nem ünnepeltek szombatot. Jézus ott volt a zsinagógában, nagyon sokszor megkérték, hogy a zsinagógába szóljon, mint férfi, csak az ünneplésnek a tartalma volt Jézusnál más. Nem a nap volt más, nem a régi ünnep tagadása volt Jézus szombat ünneplése, hanem a régi ünnepnek a tartalommal való megtöltése. A régi ünnepből kiveszett a tartalom, és Jézus az eredeti tartalmát állította vissza ennek az ünnepnek, vagyis reformálta, visszaformálta ezt az ünnepet. És az az volt, hogy a tilalmak helyett a közösség áldásait keresték, és Jézus nem a napot, hanem a tartalmát változtatta meg ennek a napnak. És ez volt Jézus szombatünneplésének a lényege. Ez az új szövetségben is előkerül, a legnevezetesebb fejezet ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írt levél 4. fejezete. Házi feladatnak adnám ezt a zsidókhoz írt levél 4. fejezetét, hogy tessenek figyelmesen elolvasni. Könnyebb legyen, a zsidókhoz írt levél 4. fejezete 3 nagyon lényeges dolgot mond a szombatról, de ez már a keresztény szombatünneplés lényege. Az első nagyon lényeges dolog az, hogy mindig visszanézek a kezdetre, a teremtésre. Ahogyan az újhold is a kezdet ünnepe volt, ugyanúgy a szombat is mindig visszatekintés a kezdetre. Azt mondja Zsidó 4.4, hogy megnyugodott Isten a 7. napon, ez mindig minden szombat ünneplésben ott van. A 10 parancsolatban is ez bekerül, ez a nagyon fontos dolog. Hogy Isten egy cezúrát adott az én életemben, megnyugodott ezen a 7. napon, az az Isten, aki szüntelen munkálkodik. Tehát a szombatünneplésnek mindig van egy olyan része, amikor én visszanézek arra, hogy Isten mit tett eddig értem. A teremtő gondviselő Istennel való találkozás napja a szombat. Ha ez nincsen meg a szombatünneplésemben, akkor lehet, hogy én nem csinálok semmit. Lehet, hogy ott vagyok az Isten tiszteleten, lehet, hogy énekelek és imádkozom, és formálisan ünneplek. Csak ez a formális ünneplés nem ünnep még, abban az esetben ünnep csak, hogyha én visszanézek arra az Istenre, aki nem csak a világ kezdetén csinált valamit, hanem a világ kezdetétől egészen az én életemig állandóan ott van, mint teremtő, gondviselő Isten. A másik jellemzője a keresztény szombatünneplésnek, hogy ez egy utat indít el az ember életében, és a nyugalom földjére való bemenetelre buzdít. Ugye ebből csak egy kicsit emeltem ki, a 10. vers a zsidókhoz írt levél 4. fejezetéből, aki ugyanis bement Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkájától, mint Isten is a magájétól. És ebben arra szóra tenném a hangsúlyt, hogy bement. Szóval a mi életünk nem pontoknak a sora, hanem egy folyamat. Mi megyünk valahová. Mi jöttünk valahonnan, mögöttünk ott van a Teremtő Isten, és megyünk valahová. És ezért minden szombat az előrenézés is. Előrenézés erre az útra. Isten vezetni akar engem tovább, és ezt az isteni vezetést újra és újra el kell fogadni. Újra és újra meg kell erősíteni a szövetséget Istennel. Mert a keskeny úton, ezt is sokszor szoktam mondani, de nem árt, hogyha megtetszenek tanulni, nem lehet egyedül járni. Az azért keskeny, mert egyedül nem megy. Legalább még 2 valaki kell hozzá. Az egyik kezemet fogja Jézus, a másik kezemmel pedig fognom kell egy másik testvérem, felebarátom kezét. Csak így lehet keresztény életet élni. Tehát a keresztény élet az nem egy állandó ideológia megvalósításán történő fáradozás, hanem egy utonjárás. Ez a Bibliának egy alapvető dolga. És mindig előttem van a nyugalom földjére való bemenet. És ebben az a lényeg, hogy minden szombat, ezt is beszéltük már, egy kicsit a menny előíze. Egy olyan állapotra való előrenézés, aminek az lesz a lényege, hogy mi töretlenül közösségben leszünk Istennel, és az Istennel való közösségemnek a napja a szombat, nem? Ezért a közösség ünnepe. És ez a közösség nem valami spirituális, soha nem megfogható lelki térben valósul meg csupán, hanem mi megyünk valahová, ahol a szombat valóság lesz. A szombat csak egy előjele annak,
ami meg fog majd valósulni ott, amikor Jézussal leszünk. De aki ezt az előjelet nem látja, az elveszti a tartalmat is. És van egy harmadik jelentése is szombatnak, ez az újjáteremtés előképe. Azt mondja, megnyugodott Isten a hetedik napon, a szombati nyugalom még ezután vár az Isten népére, mondja tovább. Itt arról van szó, hogy a jelenemben is újra és újra nekem a krisztusi új embert kell magamra öltenem. És a szombat ebben is újra és újra segítség, hiszen ennek a krisztusi új embernek nem más a lényege, mint egy olyan ember, aminek Isten annak idején megteremtett, vagy akinek Isten annak idején megteremtett minket, és ez az ember, akinek az Isten bennünket megteremtett, ez egy olyan ember, aki újra és újra Jézusból él, és Jézusnak él, és Jézus által él. Ezért mondja, hogy új teremtés az ilyen ember. Ez az új emberünk, ami Krisztusban megszületik. Ez az új emberünk egy alapvető igénnyel rendelkezik, hogy ezt a kapcsolatot újra és újra ápolni kell. Ezért a biztatás, hogy igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba, aminek ez a tartalma. Igyekezzünk bemenni abba a nyugalomba, ami előre néz, ami visszanéz, és ami a jelenemben újra és újra a krisztusi új emberemet támogatja. Ezért azt lehet mondani, hogy a keresztény szombatünneplés az nem egyszerűen egy emlékünnep. A keresztény szombatünneplés nem csak egy előrenézés, hogy egyszer majd ott leszek, és de jó lesz, és egy ilyen nosztalgiázás előre, hanem a keresztény szombatünneplésben a jelennek, a múltnak és a jövőnek egyformán súlya van. Na most, ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, és ez a lényeg, hogy a szombatünneplés hogy volt vajon a kereszténységben. Ugye Pál missziójával elindul egy érdekes folyamat. Erről az érdekes folyamatról néhány mondatot muszáj mondani. 70-ben, amikor Jeruzsálem elpusztul, akkor a keresztényeknek a döntő többsége, az egyház történészek becslése szerint ugye legalább 90%-a már pogány eredetű keresztényekből áll. Mi volt ennek a gyors sikernek a titka? És ez egy nagyon érdekes valami. Az első század egy vallási válság a hellenista kultúrában. Ennek a vallási válságnak az az alapja, hogy a szinkretizmus, a vallásoknak az egyesítése, egységesítése, az egy nagyon szürke, és senki által igazán el nem fogadott vallásrendszert hozott létre, és az első században volt divatos az a latin közmondás, a pap papot lát nevet. Mert a hivatalos vallás nem elégítette ki az embereket. Viszont érdekes módon a diaszporák, a zsidó gyülekezetek szerte a hellenista világban ott voltak. A zsidóságnak a kétharmada Palesztinán kívül élt abban az időben. És ezek a diaszpora zsidók nagyon erősen ragaszkodtak a maguk ősi hagyományához, istentiszteleti rendjéhez, és ami érdekes volt, nagyon népszerűek voltak. Az első században egy-egy zsinagóga körül, mondjuk körülbelül így lehet érzékeltetni ezt az arányt, ha volt mondjuk 100 zsidó egy hellenista városba, akkor egy szombati istentiszteleten körülbelül 600-700 ember biztos ott volt. Mert nagyon sok pogány ember csodálta az Ószövetség erkölcsi magaslatát, a 10 parancsolat érvényét, azután nagyon nagyra becsülték a zsidóknak a pontos hagyományokhoz való hűségét, hogy nem adják fel az ősi vallást, mint ahogyan a hellenista vallásokat, lényegében a szinkretizmus, a vallás összeegyeztetés az tönkretette ebből a szempontból. És nagyon sok szombatot ünneplő pogány volt. Most a zsidóság előtt a következő nagy-nagy kérdés volt az első században. És ez tulajdonképpen az első század és a zsidóság-kereszténység viszonyának a döntő kérdése. A döntő kérdés az a következő volt. Mit csináljon ezzel a diaszpora társasággal, ez a diaszpora zsidóság körül szerveződő istenfélőkkel, így mondja az Új Szövetség, a zsidóság? Ha befogadja, abban a pillanatban a zsidóság, mint nemzeti vallás, megszűnik nemzeti vallásnak lenni, és abban a pillanatban egy világvallás lesz. És az első századi zsidóság ezt nem akarta.
Az első századi zsidóság politikai messiás váradalma az azt mondta, hogy a zsidóságnak, mint elit közösségnek szembe kell fordulni minden más külső hatással, és be kell zárni a zsinagóga ajtaját, és csak nagyon nehéz feltételekkel szabad oda nem zsidónak születettet beengedni. Ez azóta így van az ortodox zsidóságnál, ez a gondolkodási mód, ez uralkodik a mai napig. Ugyanakkor ott voltak a zsinagóga ajtaján dörömbölő pogányok. Mi legyen ezekkel? Jézusban megjelenik egy egészen más gondolkodási mód, egy más missziói stratégia, így lehetne mondani. Jézus visszamegy megint az Ószövetség igazi hagyományához, mert nem szabad elfelejteni, hogy az első század kereszténységének a Bibliája az az Ószövetség volt, az Újszövetség még nem volt meg, illetve hát megirattak a 60-as éveknek a második felében az evangéliumok, egy kicsit előbb a páli levelek, de ez fokozatosan nyerte el azt a tekintélyt, ami tulajdonképpen a Bibliának a tekintélye volt, vagyis az Ószövetség tekintélye. Jézus azt mondta el az egész magatartásával, hogy az ábrahámi ígéret az az alap. A te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És ez az, amire rádöbbent Pál. Pál missziójának abban volt a titka, hogy megkereste ezeket a diaszpora gyülekezetek melletti istenfélőket. Tessék megnézni az apostolok cselekedetét. Mindig elment a zsinagógába, ott prédikált, aztán kidobták a zsinagógából, és azután mindig volt egy istenfélő ember, aki a maga házába beengedte, és nagyon hamar nagyobb lett a keresztény gyülekezet, mint a zsinagógai gyülekezet. Így fejlődött a kereszténység. Ez volt az első század nagy missziói stratégiája. Most bennünket ebből a folyamatból egy dolog érdekel. Ez pedig az, hogy ebben a misszióban két vita kérdés volt. Az első az a körülmetélkedés kérdése volt. Ez volt az, amit a zsidók oda tettek fő érvként. Ezért van az Új Szövetségben, hogy így különítették el a világot, a körülmetélkedettek, vagyis a zsidók, és a többi. És Pálnak az volt a nagy missziói felfedezése, ugye, és erre Isten tanította meg nem csak Pál Pétert is, gondoljunk a kornéliusi esetre. Ugye a kornéliusi esetnél pedig egyszerűen arról volt, hogy egy pogány házába be se léphetett egy zsidó, és Istennek egy látomásba kellett, egy ilyen furcsa látomásba, hogy öld és egyed, mindenféle csúszómászó állatot oda tett, öld és egyed, és így értette meg Péter azt, hogy be kell lépni Kornélius házába. Pál pedig éppen a gyakorlati munka kapcsán döbbent erre rá, és ebből lett az első nagy vita. A vita nem a szombat körül volt, hiszen szombaton gyűlt össze a zsinagóga, szombaton gyűltek össze azok az istenfélő emberek, akik megismerték a zsidóságot, akik követték a zsidóság alapvető tanítását. A körülmetélkedés volt az első probléma. A második probléma az pedig a bálvány áldozati hús volt. Na most mi volt ez a bálvány áldozati hús? A bálvány áldozati hús az az államvallásban meglévő nagyon egyszerű dolog volt. Ugye minden nagyobb állami ünnepen, mert ugye a vallás most már államvallássá lett a Római Birodalom idején, hekatombát, vagyis 100 ökröt áldoztak fel az isteneknek egy jelentősebb városba. És ezt az ökröt elégetni nem lehetett, annyi fa nincsen a világon, hogy ezt el lehessen égetni. Nem is ez volt a cél, hanem leölt ökröknek egy részét, a zsírosabbját, a fagyúját, azt bemutatták füstölöktető áldozatként, és a húst pedig kimérték, és ez volt a papok fizetése. Na most, ilyenkor lehetett olcsón marhahúshoz jutni, hogy így mondjam. És a keresztények nem a gazdagokból kerültek ki, hanem a szegényebb emberekből. És éppen ezért a gyülekezetben az volt a probléma, hogy most mit csináljunk, elmenjünk-e a henteshez, és vegyünk-e ilyen bálvány áldozati húst olcsón, vagy pedig nem. Abban az időben, ugye még 100 évvel ezelőtt is ám, marhahúst egy ember körülbelül egy évben 2-3-szor evett Magyarországon. Pedig mi híres marha tenyésztő ország voltunk. Tehát nem a mai állapotokat kell elgondolni. Tudnélik, a probléma az nem a hús volt, hanem ennek a reklámja volt. Tudnék, a papok azt mondták, hogy aki ebből a húsból vesz, jó olcsón, mert ugye ezt nem lehetett tárolni, hűtőházba vinni, akkor nem volt, az lényegében az Isten asztal közösségébe kerül,
És részt vesz a bálvány áldozaton. És itt volt a probléma. Részt vehetünk mi így a bálvány áldozaton? És Pál ezt nagyon világosan azt mondja, hogy ha botránkoztok, akkor döntsetek a lelkiismeretetek szerint, de én azt mondom, mondja Pál, római levélben is, korintusi levélben is lehet olvasni erről, de én azt mondom, hogy mivel bálványistenek nincsenek, ezért semminek mutatták be az áldozatot, legyetek ettől szabadok. Ez volt a második probléma. De sehol a negyedik század előtt nem volt probléma a szombat. Miért? Mert éppen az a réteg, ami a kereszténység alapja volt, ami ott volt a zsinagógák körül, ez az istenfélő társaság, akik elfogadták az Ószövetséget, az életük alapjául, ezek szombatot ünnepeltek természetesen. Ez nem volt probléma. Ha most tovább megyünk, a negyedik század előtt nincs nyoma annak, hogy a feltámadás napját ünnepelni kellett, nem volt erről vita, nem írja elő a Szentírás, a Jeruzsálemi Őszülekezet tagjai, a harmadik század végén is szombatot ünnepeltek, ezt ókori idézetekből tudjuk, hogy így volt. Hát akkor mi történt? Kérdezheti az ember. Menjünk tovább. Jeruzsálem pusztulása az 70-ben következett be. És a jeruzsálemi pusztulás után a kereszténységnek van egy érdekes helyzete. A keresztényeknek azért van vallás szabadsága először az első században, mert a zsidóságnak volt szabadságuk. Zsidók nagyon befolyásos kereskedő emberek voltak az egész birodalomban, és ezért ők szabadon gyakorolhatták a vallásukat, és a kereszténységet úgy ismerték, mint a zsidóságnak egyik irányzatát, egyik szektáját. És nem is volt semmi vész. Igen ám, de 70 után a zsidóságnak lett érdeke az, hogy megkülönböztesse magát a keresztényektől. Mert ez a nagyon nyitott missziói politika azt hozta, hogy az első század végére több lett a keresztényeknek a száma, sokszorosa lett a diaszporában a keresztényeknek a száma, mint ahány zsidó volt. És éppen ezért a városok felkapták a fejüket. Hogy akkor most hogy van itt? Most mindenki zsidó lett? Vagy ezek, milyen, ezek zsidók, vagy nem zsidók? Vagy hogy van ez az egész? És éppen ezért a zsidóság megpróbálta a keresztényeket kiszorítani a zsinagógából. Hiszen a keresztények nem voltak idegenek a templommal kapcsolatban. Gondoljuk el, az apostolok cselekedetében az első keresztény gyülekezet az a jeruzsálemi templomban gyűlt össze. Éppen ezért második Gamáliel, Krisztus után 80 és 110 között egy átok szöveggel eltávolította a keresztényeket a zsinagógából, és ez volt a zsidóság önvédelme. Ez az átok szöveg megvan, a könyvben lehet olvasni. Mindenkinek, aki belépett a zsidóságba, átok alatt kellett vallani, hogy ő nem keresztény. Ez volt az első olyan, hogy a keresztényeknek el kellett távolodni a zsinagóga zsidóságától. Addig egy gyülekezet volt, senki nem akart lehatárolódni. Na, ha most tovább megyünk, akkor jön egy nagyon jelentős valami, ez a Barkokba féle lázadás. Hát a Barkokba játékról a Barkokbának a neve ismert, azt jelenti, hogy a csillag fia. 132 és 135 között a zsidóság Jeruzsálem pusztulása után egy óriási nagy világszerte zsidókat megmozgató felkelést szervezett, ez volt a Barkokba féle lázadás. A római birodalom a keresztényeket a zsidókkal egynek tekintette, és a keresztényeknek lett most már érdekük menekülni attól, hogy ők tulajdonképpen zsidók, mert hogyha valaki zsidó volt a Barkokba lázadás idején, akkor nagyon könnyen ráhúzták azt, hogy ti is ugye kilógtok a rendes zsidók közül, ti is ott lázadók vagytok, biztos Barkokbának vagytok a hívei. És ez egy nagyon veszélyes helyzetet teremtett, és éppen ezért, mivel a leglátványosabb dolog volt az, hogy az istentiszteletet ők is szombaton tartották, mint ahogyan a zsidók, ezért elkezdték az istentiszteletet vasárnap tartani a keresztények, úgyhogy szombatot ünnepeltek, de vasárnap gyűltek össze. Ez az állapot alakult ki. A szombatot megünnepelték, az Isten tiszteletet viszont vasárnap tartották, hogy ezzel elhatárolódjanak a zsidóságtól, hogy nekünk semmi részünk nincsen a zsidósággal. Na most nem mindenütt következett ez be, hanem ha tovább megyünk,
akkor két legveszélyesebb város az Róma volt és Alexandria. Azt is elmondom, hogy miért. Róma azért, mert ez volt a birodalomnak a fővárosa. Nyilvánvalóan a birodalom fővárosára vigyáztak a legjobban. A másik Alexandria volt. Alexandria az az egyik legnagyobb zsidó kolónia volt Palesztinán kívül. Sőt, Jeruzsálem pusztulása után több zsidó élt Alexandriába és környékén, mint az egész Judeába. Ez volt az egyik nagy zsidó kulturális központ, pontosan a hellenista zsidóságnak a központja. Itt a keresztények is erősek voltak, úgy Rómában, ugye már pünköstkor vannak rómaiak, és ugye tudjuk Rómának a szerepét római levélből és sok minden más helyről. És Alexandria is nagyon erős keresztény központ volt, hiszen pünköstkor is voltak Alexandriából már megtérő emberek, és Alexandriából származott nagyon sok apostoli tanítvány, majdnem biztosan onnan származott, mondjuk Sílás, onnan származott sok mindenki, Titus is talán. Éppen ezért itt nagyon erős volt a kereszténység, és végig egészen az oszmán uralomig a kereszténységnek az egyik központja volt Alexandria. Ez a nagy elhatárolódás itt következett be, Rómában és Alexandriában. Nagyon érdekes, egy Szókrátész nevezető egyháztörténész, ő az 5. század végén él, és Eusebiosnak az egyháztörténetét folytatja. Azt mondja, az egész világon majdnem minden gyülekezet minden hét szombatján megtartja a szent misztériumokat. Ez a szent misztériumok, ez azt jelentette, hogy úrvacsorát tartottak. De Alexandria és Róma keresztényei valamilyen ősi hagyomány alapján ezekkel felhagyta. Hát ez ennek az ősi hagyomány felhagyásának az oka, hogy itt volt a legveszélyesebb a második század 30-as éveiben a barkokba lázadás miatt az, hogy a szombaton épp úgy összegyűltek, mint ahogyan a zsidók, mert még a tetejébe Alexandriáról el kell mondani, hogy az antiszemitizmus az Alexandriába született. Az első nagyobb antiszemita nyomás az már a Krisztus előtti 3. századtól, Ptolemaioszok idejében itt elindult, és Alexandriában a zsidóság és a pogánság összecsapása az mindig napi renden volt. És ebből a kereszténység úgy akart kimenni, hogy bár szombatot tartott, de vasárnap tartotta az Isten tiszteletét. Menjünk tovább. Na most, igen ám, csak ezt meg kellett magyarázni. A Bibliából ugye ezt nem lehet megmagyarázni, és a teológusokat azért tartják mindig, hogy magyarázattal szolgáljanak valamire. Nem véletlen, hogy az első két olyan teológus, aki a vasárnap ünneplésről valamit mondott, az Alexandriából, illetve Rómából származik. Nézzük az elsőt. Justinus mártír a szombatot, aki ugye ott van, hogy 165-ben mártír halált halt, és Justinus mártírról hadd mondjam el, Justinus mártír egy nagyon érdekes valaki volt. Justinus mártír tulajdonképpen egy filozófus volt, aki az új platonizmussal nem volt egészen megelégedve, és azt mondta, hogy az új platonizmussal össze kell vegyíteni a kereszténységet. És Justinus mártír volt az, aki azt az irányzatot, ami a második század közepén elterjedt, hogy filozófiai szinten kell interpretálni, vagyis elmondani a kereszténység alapvető igazságát, először magasra emelte, ő volt az első apologéta, így hívjuk ezeket. Ő volt az, aki megpróbálta valahogyan ezt a másféle gyakorlatot hitelesíteni. Azt mondta, a szombatot mózesi szertartásnak tartotta, és azt mondja a dialógusában, hogy kizárólag a zsidókra vetette ki, mint jegyet, hogy büntetésére kiválassza őket, ami hitetlenségük miatt meg is érdemeltek, mondja Justinus. Na most ez az álláspont bizony nagy-nagy vitát váltott ki az első században, de ez az első nyoma egy ilyen dolognak, hogy a szombattal kapcsolatban, ugye Justinus ebben a dialógusban, amit a pogányoknak ír, és ebben benne van a védekező kereszténység, hogy mi azért nem vagyunk olyanok, mint a zsidók, a barkokba, lázadók, stb. Farizeusok és ilyenek és olyanok. Ebben a dialógusban található ez. A következő teológus pedig az pontosan Alexandriában élt, ez a Barnabás levélnek az ismeretlen írója volt. Ez közvetlenül a barkukba lázadás idején íródott, nem véletlen, hogy ilyen hamar. A szombatról azt írja, hogy ez egy szimbolikus ünnep,
A hat nap az 6000 évet jelent, itt jelenik meg először, hogy 6000 éves a Föld, ugye ezt előtte senki nem mondta, ő kezdett ilyen számításokban, már a Barnabás levél írója, és a 8. nap az pedig az újjáteremtés napja. Nem vonta kétségbe, hogy van egy 7. nap, amiről a Biblia beszél, de azt mondja, hogy azért itt van ez a vasárnap, amelyik a 8. nap. Ugye a régi időben még a hétbeosztás nem volt olyan kötött, mint ma, ezért nem azt mondta, hogy a hét első napja, mert arra nem lett volna semmi érv. Hát azt mondta, hogy a 8. nap egy ráadás nap, hát ez a lényeges. Ha most tovább megyünk, akkor azt lehet látni, hogy a kereszténységben, ahogy teltek az évtizedek, évszázadok, ez már egy 4. századi iratból való, a 4. századra ide jutottak el, hogy egy 4. századi író, nem tudjuk őnek is a nevét, de onnan a 4. századból maradtánk, azt mondja, a szombatot nem kell zsidó módon megtartanunk, tétlen nyugalmat élvezve, de mindegyikőtök tartsa meg a szombatot lelki módon, nem a testi nyugalomban, hanem a törvény feletti elmélkedésben és örvendezve, és miután a szombatot megtartotta, tartsa meg a vasárnapot is, azt a napot, amelyet Krisztus minden barátja ünnepel, a feltámadás napját, a királyi napot, mely fölött áll minden napnak. Ugye ez egy nagyon érdekes viszás dolog, mert azt mondja egyrészt, hogy tartsa meg mindenki lelki módon, krisztusi módon a szombatot, nagyon erős volt a jézusi hagyomány, de már ugye kialakult az Isten tiszteletnek ez a másnapja, éppen ezért az elhatárolódásért, ezért fölé teszi, hogy ez a feltámadás napja, királyi nap, mely felette áll minden napnak. Menjünk tovább. Mi segítette még ezt a változást? Az, hogy a birodalomban ugye az államvallásnak nem volt igazi ünnepe. Ellenben az államvallás ugye halódott, mert ez csak lényegében az adminisztratív ügyek intézésének a vallása volt. Ugye kitetszenek sétálni Aquincumba, ugye a főtéren ott álltak a nagy templomok, ilyen templom, olyan templom, ma olyan templom, ezek a templomok lényegében középületek voltak, ahol mindenféle közügyeket intéztek, de a spirituális igényét nem elégítette ki ez az embereknek. Helyette az emberek úgynevezett kultikus vallásokat, vagyis a meghaló feltámadó istenségeknek az ünnepeit ünnepelték, ezért Aquincumban is megtetszenek találni a Kybele templomot, a Mitrász templom, két Mitrász szentély is van, és így tovább. Ezek mind-mind olyan vallások voltak, amik a meghaló és feltámadó istenek kultuszát követték, és ezekben beavatott emberek lehettek csak igazán az egyház tagjai. És ezek a beavatási ünnepek mindig egy nagyon érdekes szertartással párosultak, leöltek egy bikát, és annak a vérét hintették rá ezekre az emberekre. Na most, ezeknek a gyülekezési napja mindig a vasárnap volt, mert a vasárnap volt a napnak a napja. Ugye már az ókori babilóniaiak, az állatövek és a csillagképek alapján minden napnak adtak egy csillagot, és ennek a Szaturnusz volt például a szombatnak a napja. A nap az a vasárnap volt, a nap napja. És ezért a keresztények nagyon sokszor a Bibliához fordultak, hiszen ha megnézzük Jézus születése kapcsán az ígét, mondjuk Zakariás énekét, vagy megnézzük a Mária énekét, Lukács evangéliumának első két fejezetében, nagyon sokszor hasonlítják Jézust a fényhez, a naphoz. És azt mondták, hát akkor jó, adjuk ezt a vallástörténeti hátteret, ez a vallástörténeti háttér jól jött, mert ezen a napon szívesen eljöttek az emberek, mert ugye a többsége az embereknek ezekkel a meghaló feltámadó istenségeknek a vallásával, ünnepeivel, vallási szokásaival azonosult. Éppen ezért a vallástörténeti háttere a vasárnapnak a nap ünnepe, úgyhogy Jézus a nap, ezt mondták a keresztények, és így került be az emberek gondolkodásába ez a nap. Most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy a 3. századi teológusok most már nem csak ilyen hátvétharcokban, mint a 2. század végén, elkezdték kidolgozni, hogy hát akkor miért is ünneplünk vasárnapot, hogyha nincsen benne a Bibliában. Tertullianus volt az első, aki ebben foglalkozott, azt mondja, vasárnap az Úrnapja,
az újjáteremtés kezdeteként kell ünnepelni ezt. Csak Tertulliánusnak egy baja volt, hogy ez nincsen benne a Bibliában. Ezért a tanítása az meglehetősen háttérbe szorult, csak az 5.-6. században kezdték ezt előszedni Tertulliánusnak ezeket a munkáit. Ha most tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy alexandriai Kelemen, megint ugye egy alexandriai, megint jellemző, pedig azt mondta, hogy a szombat az a nyugalomnak a szimbóluma. Nem kell ezt megtartani, mert hát ez csak egy szimbólum. A vasárnap az a jó gyakorlásának a napja, és hát ezen a napon kell gyakorolni a jót, és alexandriai Kelemen ez megpróbálta ezt így egyensúlyba tartani, hogy hát egyik ugye a nyugalom szimbóluma, a vasárnap pedig a jó gyakorlásának a napja. Mint látjuk, a teológusoknak egy nagy erőfeszítése az, hogy valahogyan ezt a gyakorlatot, ami kialakul, valahogyan elméletileg alátámasztani. Tehát nem úgy jött a vasárnap ünneplés, hogy valaki azt mondta, hogy a vasárnap az jobb, mint a szombat. Ezt nem merték kimondani egészen a középkor végéig a teológusok, mert a Bibliában más van. Hanem megpróbáltak valahogyan érveket gyártani amellett, hogy miért is tartjuk vasárnap az istentiszteletet, tehát ennek a gyakorlatnak valahogyan az elfogadtatását. Ha tovább megyünk, akkor alexandriai Kelemennek az egyik tanítványa Origenész. Origenész ugye 254-ben hal meg, már azt mondja, hogy minden nap egyforma, máig lehet hallani. A vasárnap ünneplés csak a tökéletlen keresztényeknek való, mondja ő. Tudnilik, emögött ott van a gnózis, aki azt mondja, hogy ugye az az ember, aki nem filozófiai magaslatokban keresztény, hanem ilyen gyakorlati, praktikus dolgokban is keresztény akar lenni, az egy alacsonyabb rendű, az egy hűlikos, testi értelembe vett keresztény, és nem pedig pneumatikus, magas, szellemi értelembe vett keresztény. Tehát a szombatünneplés teóriája az egyre inkább háttérbe szorul a bibliai tanítás, és mindenféle elv jön. A teológusok a Biblia helyett a filozófiai spekulációkra építettek, a kialakult gyakorlatot igazolták a forrásokhoz való visszatérés helyett. És ez a jellemző. Szóval valahol mindig ott oldódik meg valami, az egyház történelemnek ez a nagy tanulsága, hogy vissza kellene menni a forrásokig. Ugye jó öreg rotterdami Erasmus mondta, hogy ad fontes, a forráshoz vissza. Ők nem a forráshoz mentek, hanem a forrás elől menekültek. Mert volt egy római birodalom, ebben a római birodalomban be kellett illeszkedni, és a beilleszkedésnek a szükségszerű következménye volt a vasárnapi istentisztelet, ezt kellett valahogy igazolni. Na menjünk tovább. Erre jön Nagy Konstantin. Az elején azért mondtam azt, hogy ha most valaki itt kezdi, és azt mondja, hogy Nagy Konstantin hozott egy 321-ben a nap tiszteletre méltó napjának a megünneplésére egy törvényt, akkor igazat mond, de ennek az előzménye nélkül ez érthetetlen. Nagy Konstantin nem valami új ünnepet akart. Nagy Konstantin azt mondta, hogy mindegy, hogy ti mit hisztek, keresztények. Csak élete végén halálos ágyán keresztelkedett meg, ha megkeresztelkedett Nagy Konstantin. Nagy Konstantinnak szüksége volt egy olyan ideológiára, ami összefogja az egyre jobban oldódó, bomló római birodalmat. És ő ezt a kereszténységben látta meg. A kialakult keresztény gyakorlatot emelte törvényerőre 321-ben, amikor a nap tiszteletre méltó napját, emlékezünk ugye a vallástörténetre, és nagyon ügyesen fogalmaz, hogy ezzel mindenkit megnyerjen, mert neki az a célja, hogy egyre jobban egy ilyen egységes ideológia legyen a kereszténység, ezért Nagy Konstantin minden eretneket, meg minden eretnek gondolatot tűzzel-vassal üldözött, állami ünnepét tette az egészet. Na most nézzük, hogy hogy rendelkezett a törvény. Azt mondja, a nap tiszteletre méltó napján, ott van latinul is, az előjárók és a városlakók is pihenjenek, és minden műhely zárva legyen. Ez egy új elem volt. Tudnélik, a nap ünnepén nem volt ez a munkaszüneti nap, tehát itt Nagy Konstantin egy nagyon érdekes dolgot csinál, ez sem magától, hanem a keresztényekre. A szombatnak a tartalmát vetíti rá
a vasárnapra Nagy Konstantin. Megszüntette a régi szokást, amely szerint a földművesek 7 napon át dolgoztak, a 8. napon pedig, ez volt a vasárnap, piacot tartottak, míg a magyar vasárnap is ebből jön. Elrendelte, hogy ezentúl a piac a 7. napon legyen, a 8. nap ugyanis a keresztények istentiszteleti napja volt, és a napisten ünnepe volt. Ugye, mind a két helyre jó akart lenni, a pogányság felé és a kereszténység felé is akart egy-egy lépést tenni. Menjünk tovább. Kialakult egy felemás gyakorlat. Na, mit mondanak a korabeli egyháztörténetek? Szodzomenos, ez is egy egyháztörténetíró volt, aki 325 és 425 között élt, hosszú ideig 100 évet élt, bácsi volt. A nép Konstantinápolyban, és majdnem mindenütt összejött szombaton, és a hét első napján is, amely szokást soha nem gyakoroltak Rómában, sem Alexandriában. Ugye megint megismétli azt, amit először láttunk. Tehát azért a kereszténység továbbra is összegyűlt szombaton, ez van a Bibliában. És vasárnap is. Na most a kettőség felszámolására viszont szükség volt, mert Nagy Konstantin egész ideológiája, a birodalom ideológiája szükségesítette az egységesítést. És ezért vannak a zsinatok, hogy ott határozatok szülessenek. Tovább megyünk. Az első zsinat, amit úgy bőven ismerünk, a kánonjait, ez még Nagy Konstantin fordulata előtt van, ez az elvírai zsinat, Elvira Spanyolországban van, és ez 300 körül van. Lehet, hogy egy kicsit később, szóval ezen vitatkoznak az egyháztörténészek, de 320 előtt, 300 és 320 között. A 21. kánon azt mondja, hogy a vasárnapi istentiszteleteken való részvétel az egy fontos dolog, kötelező dolog. Nem írtam ide az egészet. A 24. kánon minden szombaton szigorú böjtöt ír elő. Figyeljük meg, hogy meg kell, hogy maradjon a szombat is, mert nem lehet azért szembeszaladni a többség gyakorlatával. Azt írja, hogy böjtöljetek szombaton is, mert ez Urunk nyugalmának a napja. Ez az a nap, amikor egészen különlegesen böjtölnünk kell. Menjünk tovább. Nagy Teodózios, ugye ez császár volt, ugye bizánci császár, az első igazi nagy bizánci császár, aki kezébe vette most már az egyházi törvénykezést is, a 16. kánonjában elrendeli, hogy szombatonként a templomban evangéliumokat és más szentiratokat kell felolvasni, kiengesztelve ezzel azokat, akik ragaszkodnak a szombatünneplés ősi rendjéhez. És vasárnap van az istentisztelet. Tehát tovább is marad ez a kettőség. Menjünk tovább. Ugyanakkor a 29. kánon elrendeli az egységesítés érdekében, hogy a keresztények ne kövessenek zsidó szokásokat, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak ezen a napon. Mint keresztények inkább az Úr napján őrizzék meg a nyugalmukat, ha lehetséges. Ha mégis zsidó szokáson érik őket, legyenek kiközösítve Krisztus színe elől. Ez az az első zsinati határozat, mely szankcionálni próbálja a szombatünneplést. Mit mondhatunk tehát ezek után? Mit mondhatunk ezek után a szombatünneplésre? Vasárnap így fokozatosan kötelező ünnep lett. Ha tovább megyünk, amit a teológusok a vasárnap kötelező megünneplése érdekében nem tudtak megtenni, azt megtette az állami törvényhozás, ami mögött az a politikai érdek húzódott, hogy az egységes kereszténység csatlakozza a napját szívesen, hittel ünneplő pogányokhoz, egy egységes rendet, ritust tud adni a birodalom életének. És éppen ezért a császári vasárnap törvényeknek ez volt az alapja. Nagy Konstantint követő császárok ezért rendre megerősítették 368-ban, 386-ban, 389-ben vasárnap törvényt. A pogányságból lett a tiltott vallás, és itt hadd álljak meg egy picit, ugye a pagánus szó sokáig úgy magyarázták, hogy ez vidékit jelent, hát nem egészen. Ha megnézzük a késői latint, tehát bizánci latint, a pagánus nem ezt jelentette. Ugye az államvallás alatt kereszténység egy drasztikus változást hozott. Gondoljuk el, hogy azok a püspökök, akik Nagy Konstantinnal tárgyaltak, azok még korábban, egy 10 évvel korábban, kényszer munkatáborokban, kőbányákban,
üldözöttként éltek. És ahogy az udvar magaslatára emelkedtek, a császári uralomnak nagyon hamar célja volt az, hogy egyvallású legyen, egységes ideológiája a birodalom. Ezért nagyon hamar a pogányságot kezdték tiltó rendeletek sújtani. Most ez egy nagyszerű megélhetési kereszténységet teremtett. Ezért csapatok, ilyen falkák, bandák alakultak, amelyek azt mondták, hogy ők az atléta Kriszti, Krisztusnak a katonái, atlétái. És ezért ezek a csapatok pogánytemplomról pogánytemplomra jártak, ezt kirabolták, ami mozdítható volt, elvitték. Itt ugye jelentős kincsek gyűltek össze az államvallási lét miatt. És ezt az államvallási létet ugye villámgyorsan átvették a keresztény templomok, és a pagánus az azt jelentette, hogy civil. Ez az első jelentése. Tehát a pogány azt mondta, én civil vagyok, nem vagyok a Krisztus katonája, mert az rabló és csirkefogó. Ez lett a kereszténység következménye. Ezért indultak el a szerzetes rendek, ahol az őszinte keresztények, kivonulva a társadalomból, megpróbálták a régi bibliai normákat megélni. Jövő héten majd erről bővebben beszélek, hogy a szerzetes rendek mennyire éppen a szerzetes rendek révén maradt fenn a szombat. Nagyon hosszú ideig. Mert nem akartak Krisztus katonái lenni, hiszen ezek a rabló hadjáratok azzal jártak, hogy a szobrokat például át lehetett keresztelni. Ha Rómába tetszenek járni, ott van egy nagyon híres 5. századi Szent Péter szobor. Tudjuk róla, hogy egy konzul szobor volt, valahonnan elemelték a konzul szobrot, és azt mondták, hogy ez Szent Péter szobra. Vagy nem kell olyan Rómába menni, tessék megnézni. Péter Pál székesegyház Óbudán, ott például találtak egy olyan Jupiter szobrot, ami Aquincumból került oda, és ott oszlop főnek Péternek a szobra volt. Hát ki ismerte Pétert? Hát van egy Jupiter szobor, akkor már nem dobjuk el, hasznosítjuk második hasznosításba. Szóval én most nem akarom itt profanizálni ezt az egész folyamatot, de hogy megértsük, ez volt itt. És ott a nagy kérdés, hogy vajon most szombat vagy vasárnap? Merre megy tovább? Úgy nézett ki az ókor végén, hogy a szombatot eltemette ez a politikai szándék, eltemette ez a nagyon érdekes egyháztörténeti folyamat. Mint ahogy sok minden mást is. Jött a középkor, erről majd a következő alkalomról jött a reformáció, és mi lett a szombattal tovább? Én úgy gondolom, hogy ez az út nem éppen tanulság nélkül való. Nem éppen tanulság nélkül való, mert van egyház, és van politika, van összefonódás ennek, vannak ennek következményei. Ez minden közösségben újra ismétlődő valami. A történelem, az élet tanítómestere kezdtem, és így is fejezem be. Én azt hiszem, hogy a megoldás az ott van, hogy ad fontes. Igaza van Erasmusnak. Vissza kell menni a forráshoz. De hogy mire jó ez? És vajon ezzel az ősi szombattal lehetem amíg valamit kezdeni? Ez majd a következő előadásokon derül ki. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk, itt lehettünk, és elnézést kérek egy fárasztó történelmi leckért. Én ezt nagyon élvezem, de a történelmet azt nem mindenki szereti. De azt hiszem, hogy ezért kellően színes volt és érdekes. Köszönöm szépen, és Isten áldja meg azokat a tanulságot a szívünkben, amit elviszünk.

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád, és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig, a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett.